0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, tájak, színek, hangulatok, ezzel a címmel nyílik Mezeiné Tóbiás Valéria kiállítása Nyéklátházán, az egri Szepesi kastélyban június 11-én. A helyi születésű alkotó festményeiből rendezett tárlat a festőnő bemutatkozásának második fejezete. Két évvel korábban az alkotó nagy meglepetés szerzett első tárlatával. A második most nyíló kiállításon akrilképeket láthatnak az érdeklődők, amelyek elsősorban a szeretett szülőváros vízpartjának egyes részeit, valamint jellegzetes afrikai formákat, színvilágot ábrázolnak. A tárlat június 25-éig látogatható. A kiállításról Mezeiné Tóbiás Valériával Kisnéveres Viktória beszélget.
2: Június 11-e és 25-e között látogatható Mezeiné Tóbiás Valéria kiállítása Nyéklátházán az egri Szepesi kastélyban. Őt köszöntöm, az alkotót köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Még mielőtt erről a tárlatról szólna részletesebben Valéria, azt szeretném kérni, hogy néhány gondolatban szóljon nekünk arról, hogy mi indította erre az útra, hogy olyan alkotásokat készítsen, amelyeket másokkal is megoszt.
3: Mindig szerettem rajzolni, festeni, iskolába is nagyon jó munkákat csináltam, a rajztanárnőm éreztem, hogy figyel engem. Aztán ez el is felejtődött, mert jött a középiskola, a munka, a család, és elfelejtkeztem erről. 2020-ban a Covid járvány alatt nagyon unatkoztam, bezárva éreztem magam, és akkor elkezdtem magamtól rajzolni, festeni, levettem a falról egy képet, lerajzoltam, meg ki is festettem, újságban láttam ilyen szép gyümölcsöket, csillogtak, azt is megcsináltam, és egy rokonom meglátta a munkámat, és azt kérdezte, hogy ki csinálta ezt. Hát mondtam, hogy én csináltam.

0: Azt mondja, itt tudsz festeni? Nem, én csak elmásoltam ezt, nem gondoltam, hogy ez olyan nagy dolog, és akkor ő azt mondta, hogy azonnal iratkozzak be egy festőművészhez, és akkor beiratkoztam a Nagy Krisztián festőművészhez, és a Kínva Akadémián tanultam évekig.
1: Mik voltak ennek a tanulási folyamatnak a lépései, vagy mi az, amiket itt sajátított el, azon a tehetségen túl, ami már így, ahogy hallhattuk, gyermekkorától megvolt önben, csak ugye még nem került felszínre, és itt annyit hagyosszak meg hallgatóinkkal, hogy a beszélgetésünk előtt néhány képet láthattam az ön alkotásai közül, és meg kell, hogy mondjam hallgatóinknak, hogy Valéria nagyon szerényen nyilatkozott most erről a tehetségéről, hiszen csodálatos alkotásokat láttam, apró részletekig kidolgozva. Mi az, amit a tehetséghez itt kapott?
0: Itt nekem azt tetszett itt a Nagy Krisztián festőművésznél, hogy olyan erőt adott, olyan nyugalmat adott, és olyan lendületesen festett, és úgy megnyugtatott, hogy nem baj az, ha elrontjuk, majd ki fogjuk javítani. Én annyira jól éreztem magam az egész tanulás alatt, és akkor rájöttem, hogy ez a nekem való. Olyan jó volt rajzolni, olyan jó ráállt a kezem a rajzolásra, élveztem a színeket, sok mindent tanultunk, színkeveréstől kezem, sok mindent, és engem ez nagyon elbűvölt. Akkor nagyon beleszerettem.
1: Ugye a mostani kiállítás címe Tájak, színek, hangulatok. Hogyha szólhatunk azokról az eszközökről, módszerekről, arról a stílus irányzatról, amelyet a legszívesebben alkalmaz, illetve azokról a területekről, amelyeket megfestve, megrajzolva, különböző művészeti területeken kifejezve megoszt.
0: Az impressionista stílus áll hozzám a legközelebb, mert nagyon szeretem a természetet, és szeretem festeni a zöld tájakat, a napfényt, a csillogó vizeket, a madarakat, ezt szeretem a legjobban. Portrét is festettem, de inkább a természetet szeretem lefesteni.
1: És ugye ez nem az első kiállítása itt Nyéklátházán, ahol él. 2 évvel ezelőtt is meg tudta mutatni itt az érdeklődőknek, hogy miket készített.
0: Ez úgy történt, hogy a Nyéklátházi Tóth Balázs polgármester úr biztatott, látta a képeimet, és az akkori művelődési ház igazgató Spitzmüller Zita engem felkarolt, és 2024-ben rendezett nekem egy nagyon csodálatos kiállítást. Nagyon meglepődtem, mert nagyon sokan eljöttek, és örültem neki, hogy a kis közösségnek tetszett a munkám. Nagyon jó sikerült a 2024-es kiállítás.
1: Ugye Nyéklátházán él, néhány gondolatot azzal kapcsolatban szabad megkérdeznem, hiszen talán az alkotásaiban is megjelenik a városa. Hogy igen. Milyen kötődése van, hogy mit jelent az ön számára Nyéklátháza?
0: Nyéklátházán születtek a szüleim is, én is, és hát persze, hogy ide kötődök. Nyéklátháza nagyon gyönyörű, szép hely, gyönyörű tavaink vannak, azt is lefotóztam, arról is csináltam képeket. Hát ide köt minden tulajdonképpen a családomon keresztül, de szeretem is Nyéklátházát.
1: És ha már család, a család támogató szerepéről, ha szólna?
0: Hát igen, hát a családom azt mondta, hogy nagyon büszke rám, úgyhogy nekem ennyi elég. Mindenkinek festettem egyénileg külön képet, úgyhogy mindenkinek nagyon tetszett, és örülök neki, hogy hátam mögött állnak.
1: És akkor, hogyha még szólhatunk picit az alkotás folyamatáról, amíg megszületik az ötlet, hogy épp milyen formában is mit örökít meg, illetve hogy maga az alkotás folyamatát hogy éli meg, mit jelent az ön számára?
0: Amióta tanultam festeni, rajzolni, azóta teljesen másképp látom a világot. Szóval másképp látom a színeket, a tájakat, látom magam előtt, hogy mit kellene lefesteni, mit kellene rajzolni, mi mutatna jól, milyen színt csinálnék, hogy keverném. Már reggel néha azzal kelek, hogy mit fogok festeni, hogy fogom kezdeni.
1: Ez már a mindennapok részét képezik?
0: Hát nem egészen minden nap, de majdnem. Nagyon belemerültem, úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Hát nem azt mondom, hogy nem csak az, hogy hobbi, hanem annyira kikapcsol, és annyira tulajdonképpen fel is dob, mert elbűvöl engemet az, hogy a végén, akkor nem látom, amikor festek, de a végén veszem észre, hogy ez tényleg jól sikerült. Akkor nem veszem észre, úgy belemerülök.
1: Aki ellátogat a kiállításra, milyen alkotásokkal találkozhat itt 2026-ban?
0: A impressionista képek mellett most nagyon megtetszett nekem a Afrika világa, és most olyan képeket is csináltam, ezeket a gyönyörű színeket nagyon szeretem festeni, nagyon szépek lesznek, és lesz egy-két portré is, amit utólag festettem.
1: És hogyha visszatekintünk, vagy picit visszaidézzük az első kiállítást, illetve visszatekint azokra a visszajelzésekre, amelyek azután érkeztek önhöz.
0: Az azért volt nagyon érdekes, mert senki nem ismert. Tehát nem tudta senki, hogy festek. Én nem készültem a kiállításra, engem felkaroltak, én nem készültem erre, és nagyon meglepődtek, csodálkoztak rajta. Ezt a gyönyörű zöld, aranyló zöld tájakat festem, én keverem a zöld színt is, és a gyönyörű antik keretekben volt mind. Annyira jól sikerült, annyira jól össze volt válogatva, olyan jól nézett ki egy fehér háttérrel a képek, hogy a meglepetés erejével hatott. Úgyhogy nagyon sokáig emlegették. Na, jól sikerült, szép volt.
1: Most hány alkotást láthatnak az érdeklődők?
0: 20-nál több képet fogok kitenni, mert a kastély nagy, két teremben lesz, és meg szeretném mutatni a régi képeket is, az újakat is, mert különlegesek lesznek, érdekesek. Remélem, hogy fog tetszeni.
1: Ugye ön több évtizedig más munkakörben dolgozott, és így néhány évvel ezelőtt igazából mondhatjuk, hogy hobbiból indulva, elvégezve aztán ezt az iskolát, amatőr művészként készítette most ezeket az alkotásokat. Milyen gondolatok vannak önben azzal kapcsolatban, hogy mit adhat akár az ön munkája egy másik embernek, illetve a művészeti alkotások által, amiket megtekintünk, vagy meghallunk, ugye, hiszen különböző művészeti ágak vesznek körül minket a mindennapokban, hogy ez mit tehet hozzá egy ember életéhez, lelki világához?
0: Nekem örömöt, kikapcsolódást ad ez a festés, és azt is mondhatom, hogy megnyugvást, és én ebbe kifejezem magam, és nagyon jól érzem. Jól érzem magamat lelkileg is. Hát remélem, hogy másoknak is adok örömöt, jó érzést, pozitív érzést, és ha nem is úgy látják a képeket, ahogy én, de én annak is örülök, ha eljönnek, megnézik, ha tetszik, ha véleményt mondanak, ha jól érezzük magunkat, nyíklátázani egy kis közösségbe, közösség van, ahol összetartás van, és én nagyon örülök neki, hogy meglátogatnak és megnézik.
1: Én kívánom, hogy minél többen lássák ezt a kiállítást, és hogy nagyon sokaknak tudjon örömöt okozni azáltal, hogy meglátogatják ezt a tárlatot, és köszönöm szépen a beszélgetést, és önnek pedig azt kívánom, hogy további számos alkotást készítsen, ami önnek, családjának is, és a nagy közönségnek is lehetőség szerint a későbbiekben is sok örömöt okoz.
0: Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, tájak, színek, hangulatok, ezzel a címmel nyílik Mezeiné Tóbiás Valéria kiállítása Nyéklátházán, az Egri Szepesi Kastélyban június 11-én. A helyi születésű alkotó festményeiből rendezett tárlat a festőnő bemutatkozásának második fejezete. A kiállításról Mezeiné Tóbiás Valériával Kisné Veres Viktória beszélgetett.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára az áprilisi 1,5%-kal szemben májusban 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül pedig 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, ami magasabb az áprilisi 4%-nál. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára épp úgy, mint az előző hónapban 2,4%-kal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 2%-kal drágultak. Áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6%-kal csökkent májusban. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete éves szinten 2%-kal kisebb, 2,982 milliárd tonna globális gabonaterméssel számol a 2026-27-es szezonban, áll a szervezet legfrissebb júniusi jelentésében. A várható csökkenés a 2025-26-os 6,1%-os növekedést követi, akkor a termés a rekordnak számító valamivel több mint 3 milliárd tonnára emelkedett, ami a globális gabonakészletek mintegy 9,5%-os növekedéséhez vezetett. A Római Központú Szervezet előrejelzése szerint a világ gabona felhasználása várhatóan 0,6%-kal nő 2026-27-ben, ami lassulást jelent az előző szezonban regisztrált 2,7%-os ütemhez képest. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagyterme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd, a közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Void orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazzfeldolgozásokat játszik. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a nagybetűs új szövetségről hallhatnak, amely a napokban jelent meg. Vendégünk Pecsuk Ottó, a Magyar Biblia Társulat főtitkára.
2: Tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót.
1: Aztán Szabados Ágnessel, az RTL műsorvezetőjével beszélgetünk újságírásról, médiáról, könyvekről.
3: Legjobb barátaimtól egy ilyen fiktív, bekeretezett képet kaptam arról, hogy a Népszabadság főszerkesztői posztját én éppen megkapom. Tehát 18 éves, amikor barátaid ezzel lepnek meg a születésnapodról, az egy kicsit mutatja, hogy mennyire voltam megszállott, hogy én újságíró szeretnék lenni.
1: Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagybetűs olvasást segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasást azoknak, akik vagy gyengénlátók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szövegolvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben a bibliai szövegből, azaz például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják majd hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz majd. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélem, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
2: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen keményfedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiány, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele a kiadványnak a létrehozásába.
1: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
2: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez kb. 2-3 000 példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk bibliaolvasóknak, jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe. Szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 000 forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben. Tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
1: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
2: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy az egy hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
1: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
2: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez, mivel papírkötésű könyv, nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
1: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
2: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az a lapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
1: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt,
2: igen.
1: Hogy olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik segítettek nektek?
2: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a bibliatársadtag egyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
1: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon, neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
2: Még nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. Sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látók, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia mindennapokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
2: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengénlátóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze, másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtató biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pecsukottó református lelkészt, a Magyar Biblia Társulat főtitkárát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Minden a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén megsérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt, két dolgozó pedig már a munkába is visszatért, közölte a MOL. Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérült.

0: Sérültek. A tiszaújvárosi Olefin egy üzem szénhidrogénmentesítését már befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges áványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. Kiemelték, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. Elindítja a világító torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. Kiemelték, hogy az ökológiai gazdálkodás fenntartható alternatívát kínál a környezet és egészségtudatos vásárlók és gazdálkodók számára, miközben fontos célja a talajtermékenység és az élővilág megőrzése. A biogazdálkodásra való átállás ugyanakkor tudást és tapasztalatot igényel, hiszen az új szemlélet sokszor kockázatokkal jár. A 2026 és 27 köz zajló program keretében a világító torony ökogazdaságok tapasztalataikat saját gazdaságaikban megvalósított szakmai eseményeken, nyílt napokon, valamint online tartalmakon keresztül osztják meg. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a Nemzetközi Bolygó Egészségügyi Étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 19-éig élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő időszakot. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban, szervezik meg a saját strandsuliukat. Az országos programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Fürdőszövetség oldalán található.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Megszállottan újságíró akart lenni Szabados Ágnes, az RTL munkatársa. A célját sosem tévesztette szem elől, de tudott alkalmazkodni a kialakult helyzetekhez. A tévézés mellett 4 könyvesboltja és egy kiadója is van. Eltökélt az olvasás népszerűsítésében. De vajon mennyire volt rögös az útja? Milyen volt a szegedi kommunikáció szakon tanulni? És hogyan néz az anyaság elé, ami hamarosan rávár? Szabados Ágnes újságíróval, tévéssel, az egyik tanítványom Hajas Nikolett, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ági, mi az első hírélményed, amire emlékszel gyerekkorodból, akár egy konkrét történet, akár egy híradó részlet, ami megmaradt így benned?
3: Nekem annyira nem a híradóban lévő riportok, amik meg hírek, amik megmaradtak, mert szerintem már hamarabb felfedeztem magamnak azt, hogy milyen fantasztikus lehet híradót vezetni, tudod, milyen lehet műsorvezetőnek lenni egy híradóban. Úgyhogy sokkal inkább felülírtam mondjuk azt, hogy tényleg gyerekként néztem Szellő Istvánt meg Erős Antóniát a híradóban, úgyhogy őszintén szerintem ez sokkal jobban felülírta az összes hírélményt, úgyhogy nem emlékszem ilyen konkrétra.
2: Amikor elkezdted itt Szegeden a kommunikáció és médiatudomány szakot, volt már benned esetleg egy kép arról, hogy hova szeretnél majd eljutni?
3: Én amikor gimis voltam, akkor klasszikus értelmemében újságíró szerettem volna lenni. Egyébként képzeld el, hogy a legjobb barátaimtól egy ilyen fiktív bekeretezett képet kaptam arról, hogy a Népszabadság főszerkesztői posztját én éppen megkapom. Tehát 18 és amikor barátaid ezzel lepnek meg a születésnapodról, az egy kicsit mutatja, hogy mennyire voltam megszállott, hogy én újságíró szeretnék lenni. Aztán viszont elkezdtem erről a fantasztikus egyetemre járni, tényleg imádtam minden egyes percét, és nem indult nyomtatott sajtószakirány akkor. Talán csak ketten szerettünk volna abba az irányba menni. Viszont azt hiszem, hogy semmi nem történt ok nélkül. Nagyon hálás vagyok, hogy emiatt így a TV rádió irányba mehettem. Ugye a rádiózni sosem rádióztam azon kívül, hogy vendégként szerepeltem, vagy akár podcastet készítettem, de azért a tévé az maximum az életem része lett, már az egyetem alatt is, és utána is. Úgyhogy talán az egyetemi évek alatt azért már körvonalazódott, hogy sőt, biztosan, hogy a riporterkedés, az újságírás, még hogy a televíziós újságírás is, ami nekem nagy szerelem, és hát talán ilyen vadálmaimban mertem azt elképzelni, hogy én egyszer majd az RTL híradóban dolgozom, azért nem tűnt annyira reálisnak ez, mert tudod, mindenki azt mondta, hogy hát cél nélkül úgysem jutsz el meg, hogyha nincsenek kapcsolataid ott, akkor ez nem fog menni, de aztán mégiscsak valahogy a szerencse úgy hozta, hogy eljuthattam odáig, úgyhogy egyetemistaként még talán ezek csak én álmok voltak.
2: Ugye Szeged TV-nél kezdted, és ott volt lehetőséged több pozícióban is kipróbálni magad. Mi az, amit a legközelebb éreztél magadhoz?
3: Azért volt fantasztikus tényleg, hogy elkezdhettem gyakornokként először a Szegedi Televízióban, aztán pedig már munkatársként is dolgozni, mert hogy egy ilyen kis televízióban egyébként az ember szerintem tényleg végig tudja járni az összes műsorkészítési folyamatot, a ranglétrát, ha úgy tetszik, és voltam promóciós asszisztens, rendező asszisztens, tekertem a súgógépet és riporter, míg nem aztán egyszer kipróbáltak híradós műsorvezetőként, és így lettem ott híradós műsorvezető. Értelemszerűen az utóbbi lett a kedvencem, de hozzáteszem, hogy szerintem azt a nagyfokú vonzalmat, amit érzek akár egy vezérlő iránt, egy műsorkészítés iránt, azt nagyban köszönhetem annak, hogy súgó és rendező asszisztens voltam. Szerintem baromi fontos, hogy az ember lássa azt, hogy például hogy készül egy műsor, hogy készül egy híradó, annak minden egyes munkafázisát, és nekem az, hogy Szegeden ott ülhettem minden este a rendező mellett asszisztensként, vagy én tekertem akár a súgógépet a műsorvezetőnek, azok szerintem mind hozzátettek ahhoz, hogy eljuthassak oda, ahol ma tartok.
2: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ebből tényleg egy komolyabb televíziós karrier is kialakulhat?
3: Amikor Szegeden úgy alakult a sorsom, hogy aztán már egy ponton túl nem maradtam a tévében, erről azt nyilatkoztam már, úgyhogy ez biztos valakinek ismerős. Minden esetre ekkor találtam, egyrészt elmentem online újságírónak, és ez nagyon-nagyon jó tapasztalat volt egy évig, mert az ember ezt a nagyfokú szabadságot megélte, hogy egy laptoppal megy eseményekre Szegeden, cikkeket ír, amúgy imádtam meg, hogy nagyon pezsgőnek éreztem akkor a szegedi életet abban az életszakaszban, és aztán alakult úgy, hogy felkerült a Sportklub Televízió weboldalára egy álláshirdetés, hogy ők keresnek egyébként kollégákat, és hát ilyen esélytelenek nyugalmával jelentkeztem, kellett kicsinálni egy ilyen kis filmet magamról, sose felejtem el, hogy az egyik operatőr kollégámat megkértem, hogy segítsen, és futottam a Tiszaparton, közben alán arráltam, hogy rólam mit kell tudni, meg nyújtok a múzeum előtt, hogy vicces lenne visszanézni ezt a felvételt, fogalmam sincs, hogy hol van, de hogy ennek az eredménye lett az, hogy igazából mertem jelentkezni erre a hirdetésre, pedig továbbra sem gondoltam, hogy lenne bármi esélyem, hogy behívtak életem tulajdonképpen első és azóta is utolsó hivatalos állásinterjújára az RTL székházba. És úgy mentem be, hogy azt is gondoltam, hogy valószínűleg nem engem fognak

0: választani, mert azért Szegedről úgy, hogy nincs ismerettségem, nem hiszem, hogy túl sok esélyem van. Bár ott kiderült azért, hogy az, hogy már volt élő híradós tapasztalatom mindössze 23-24 évesen, azért az kevés ember tudta elmondani magáról. Jól sikerült az állásinterjú, és nagyjából egy ilyen egy-másfél hónappal később, egyszer csak sose felejtem, az árkád előtt álltam, amikor hívtak, hogy akkor az van, hogy engem választottak. Úgy képzeld el, hogy ez mondjuk egy szerdai nap volt, nekem pénteken olasz nyelvvizsgám volt, úgyhogy még gyorsan egy olasz nyelvvizsga, mert az kellett a mesterdiplomához, én politikatudományra jártam mesterre, kellett a mesterdiplomához a második nyelvvizsga, úgyhogy még egy gyors nyelvvizsga, hétvégén az egész 5 évig egy lakásba értem leadásul életemet hazaköltöztetni, és hétfőre Budapestre költözni a cuccaim 10%-ával, szóval ez egy intenzív élmény volt. Emlékszem, hogy vasárnap azért egy kicsit sírtam, hogy így Jézusom, így felfordult az életem, és hogy az így biztos jó lesz, de hát hál' Istennek jó lesz. Nézd, amikor már mondjuk a Sportklub televízióban dolgoztam, vagy mondjuk mentem az állásinterjúra, akkor az volt a fejemben, hogy az RTL székháza régi, az úgy nézett ki, hogy bementél a recepción, ha jobbra fordultál, a Sportklub is volt, és balra meg a hírigazgatóság, Fókusz híradó. És már akkor azt éreztem, hogy én egyszer majd balra szeretnék menni. Szóval amikor már azért oda kezdtem el járni dolgozni, és felvettek az RTL-be, onnan már azért reálisnak tűnt, hogy előrébb lehet lépni, de ez sem volt egy könnyű út. 2 évig sporttelevízióztam, ugyan már Budapesten dolgoztam egy nagy televízió kis csatornájánál, de hasonló volt, mint még egy Szeged TV, hogy mindenki 5 ember munkáját végzi kis túlzással, szóval, hogy azért jól meg lehetett mászni ott a ranglétrát, meg sokat lehetett tanulni, viszont borzasztóan nehéz volt mentálisan is, meg sok szempontból, úgyhogy nekem volt ott egy pont, amikor majdnem feladtam, viszont az élet valahogy mindig útba irányított, és pont akkor lett 1 órás a híradó az RTL-en, amire talán kevesen emlékeznek, de sok-sok évvel ezelőtt még csak fél óra volt a híradó, szóval akkor 1 órás lett, és ez lett a szerencsém egyébként, mert hogy kerestek női műsorvezetőt, az egyszem férfi műsorvezető Détud Andris mellé, és ez már egy meghívásos casting volt, és akkor engem meghívtak, mivel ott a székházban dolgoztam, bár nem tudták, ki vagyok, de valaki mégiscsak sejtette, hogy hasonló munkát végzem csak egy sporttelevíziónál. Én sosem gondoltam azt, hogy én az RTL híradót vezethetem, ezek organikusan jöttek, egyik feladat a másikból, soha nem az volt bennem, hogy én már pedig az RTL-en álom volt, meg vágy volt, meg cél volt, hanem a célok kellenek, meg el kell hinnünk, hogy egyébként bármit elérhetünk, hogyha szorgalmasak, tehetségesek, meg alázatosak vagyunk, de valójában minden feladatom, ami éppen volt, azt éreztem, hogy az a legnagyobb feladat a Földön, és hogy ez mennyire király, hogy ezt csinálhatom. És nyilván egy ilyen mindset-e jutok el oda, hogy 8,5 év után én képes voltam ott hagyni az RTL híradót, mert az ember változik, és nem biztos, hogy benne kell maradni abban, amiben mondjuk még gyerekként az álmod volt.
1: Beszéltünk itt a híradókról, sokszor szóba kerül, hogy kellő módon működnek a tájékoztatásban. Te belülről hogyan látod ezt, és mit jelentenek számodra a szakmai standardek?
0: Hát egyrészt már nem híradózom, most már szerintem 5. éve, úgyhogy kicsit távolabb vagyok már ettől, bár a Fókusz is egy infotainment magazin, de azért sokkal több benne a bulvár vagy közéleti öntartalom, ami mondjuk nem egy híradóban fér meg. Én azt tudom, hogy az RTL híradóban mindig is a független tájékoztatás és a mindegyik oldal megszólaltatása volt a célunk, mi ezt tanultuk az egyetemen, és ezt tanultam a mindennapokban és egy RTL híradóban. Az más kérdés, hogy mondjuk a hatalom vezetői kialakították az elmúlt években azt a módot, hogy mondjuk nem szólalnak meg bizonyos médiumoknak, vagy mondjuk saját médiáiknak szólalnak csak meg. Emiatt ez azért egy érzékeny kérdés. Szerintem azért ma elképesztő, hogy a független sajtó milyen munkát végzett az elmúlt időszakban. Szerintem nekik nagyon hálásak lehetünk, de azért biztos, hogy a média helyzete az nagyon-nagyon messze áll, amit mondjuk, amit az egyetemi padban tanultunk mi annak idején. Azért az, hogy mondjuk mindkét oldalt megszólaltatunk egy híradóban, és hogy törekszünk a független és objektív tájékoztatásra, és hogy egyébként, amik ami nagyon fontos mondatom, hogy a sajtó az mindig ellenzékben áll valójában. Ezek olyan standardek, amik hál' Istennek az RTL híradóban napi szinten érvényesültek, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy a sorsom arra vezetett, és ilyen csatornánál tanulhattam meg a szakmának a legfontosabb kritériumait.
1: Szerinted egy olyan világban, ahol már tényleg a legtöbben a TikTokról és a közösségi médiából tájékozódnak, mi lehet 2026-ban a televíziós híradózásnak a jelentősége?
0: Szerintem az, hogy még mindig az van, hogy egy online portál tulajdonképpen bármit megírhat, tele van fake news-szal a világunk, és nem biztos, hogy tudod, hogy mi az, ami valódi, amit megírnak. Én azt gondolom, hogy az, ami egy főműsoridős híradóban, például egy RTL-ben megjelenik, az egy ellenőrzött, körbejárt, jogászok által megvitatott, elképesztő munka, ami nagyon sok kézen megy át. Szóval kicsit azt gondolom, hogy igen, a fiatalok valószínűleg jobban híreket olvasnak interneten, telefonon, bárhol, de van az a kor, amikor az ember egyszerűen igenis megnézi 6-tól 7-ig a híradót, mert ott minden oldalt megszólaltatva a legeslegfontosabb hírek, egy válogatás, amit látsz. Kicsit olyan, mint a Libertin könyves volt, hogy van rengeteg könyv a piacon, viszont bizonyos mennyiségű könyvet mi előválogatunk. Kicsit ilyen szerintem egy híradó is, hogy reggeltől esti mindig ebben a felfokozott hangulatban két percenként megjelennek hírek, hogyha belegondolsz. A híradóba egy órányi hír fog beleférni, egyébként nincs is egy óra, az teljesen 47 percnyi hír fér bele, és gyakorlatilag szerintem jó szakembereken keresztül ellenőrzött forrásból és megszólaltató lehetőleg minden oldalt képekkel, kicsit érdekesebb legyen, és minél több érdekes megszólalóval láthatsz ebből egy zanzásított dolgot. Úgyhogy szerintem ez lehet a szeretem ma a televíziós híradónak, hogy úgy zárd le kvázi a napodat, hogy akkor megnézed, hogy ma valójában mik a legfontosabb hírek.
1: Említettük ugye, hogy az RTL-ben a hírozásban kezdted, utána voltál a reggeliben is, és ugye a Fókuszban is láthattak a nézők. Mit adtak neked ezek a műsorok szakmailag?
0: Fú, hát nagyon sokat tanultam. Én nagyon hiszek egyébként a tanulásban. Talán ezért is alakult úgy, hogy a sorsom, meg a szakmai életem az változott, és egy új irányt vett a televíziózás mellett, hogy most van 4 könyves voltam, meg egy könyvkiadom, szóval azért masszívan belecsaptam itt a könyv szakmába, ha ez úgy tetszik, és tényleg nem csak a könyvkiadást csinálom, hanem a csapatommal a könyvesbolt menedzselését, az emberek képzését, a tréningelését, az olvasás népszerűsítés. Szóval tudod, ez nem egy munka, hanem igazából az 5-6 munkának az esetett verziója. Hát kicsit olyan vagyok, hogyha valamit, akkor azt nagyon csinálom. És igen, tehát hogy ezt a könyvezést is tanultam és tanulom folyamatosan, és a televízió is olyan szerintem, hogy folyamatosan muszáj fejlődj, és ezért volt nekem nagyon jó lehetőség, amikor 8,5 év után úgy döntöttem, hogy a híradót abba hagyom, akkor 3 évig reggeliztem, abban a műfajban nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tanulni, élőműsor, korán képben lenni, mert bármi történhet, nem jön el egy vendég, beszélnek a füledre, kérdéseket feltenni, releváns kérdéseket feltenni. Először úgy tűnt, hogy 8 percet kell interjúzni egy vendéggel, hát az nagyon kevés, hát bemutatkozni nem tud, hát azért tud 8 perc is borzasztóan hosszú lenni bizonyos témákban, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt megélni, és rengeteget tanultam, arról nem beszélve, hogy műsorvezető társal kellett vezetni. Azt a dinamikát, hogy egy híradóban hiába van egy műsorvezető társad, ott azért nem beszélgetünk egymással. Itt azért éreztem a szerepét annak, vagy a jelentőségét annak, hogy ketten vagyunk, reagálni kell egymásra, hagyni kell egymást is érvényesülni, úgyhogy ebben én nagyon sokat tudtam szerintem fejlődni, megtanulni, és most épp májusban egy éve, hogy vezetem a Fókusz, ami kicsit így a híradó és a reggeli közötti műfajnak tűnik számomra. Nagyobb szabadság, mint egy híradó, mert mi írjuk a felkonfokat minden egyes riport elé. Viszont azért nyilván a híradós műfajhoz közelebb áll, hiszen egy stúdióban vagy, egy kamera van veled szembe, és gyakorlatilag felkonfokat mondasz el akár csak a híradóban, még hogyha egy kicsit közvetlenebb vagy másabb stílusban is, mint egy híradóban, és hát azért ott is vannak hírek és hírszerű anyagok, úgyhogy ebben is rengeteget tudtam tanulni, most először állok, nem ülök, tudom, ez apróság, de azért mégiscsak az embernek teljesen más, hát kamera előtti szereplést is tanulni kell, teljesen más ülve műsort vezetni, és teljesen más álló helyzetben, akár sétálva A-ból B-be műsort vezetni. Nagyon élvezem, sokan mondják, hogy ez áll nekem a legjobban, szavazza meg mindenki, hogy gondolja, azt tudja, hogy én igazából talán erre utaltam már az előbb, hogy ha valamit csinálok, azt nagyon, én általában, amikor politológiára jártam, akkor a politikai híreket éltem és néztem és olvastam, amikor sportújságíró voltam, akkor minden reggel a Nemzeti Sportot olvastam. Tehát én mindig az tölt el engem lelkesedéssel, meg örömmel, meg energiával, ami épp a feladatom. Szóval én most ezt például nagyon imádom.
1: Hogy érzed, sikerül az egyensúlyt megtalálni a tévézés és a könyves projektek mellett?
0: Igen, a balansz megtalálása az mindig nagy kérdés. Őszintén szólva, én egy kicsit meghekkeltem az életemet azzal, hogy 8,5 évig minden hétvégén dolgoztam, ami nem azt jelenti, hogy hétköznap pihentem, hanem az, hogy 7 napból állt egy hét. Már amikor 25 évesen kapsz egy olyan lehetőséget, hogy te hétvégén vezetheted a híradót, valószínűleg nem fogod azt csinálni, hogy oké, akkor hétfőn kedden pihenek, hanem egyszerűen nekem 7 napból 7 napos lett egy munkahét. És valahol ennek köszönhetem azt, hogy létre tudtam hozni egy önálló vállalkozás mellette, ami hál' Istennek rentábilis, működik és hát fejlődik. De az évek során ez lett az eredménye, hogy a híradózást abba kellett, hogy hagyjon pont ezért. Nem csak azért, mert már kicsit úgy érzem, hogy ez olyan, mint a szerelem, és hogyha elmúlik egy picit a szerelem, vagy alább hagy, akkor egyszerűen rövid az élet ahhoz, hogy őt végezzünk, amiért nem lelkesedünk úgy igazán 100%-osan. Másrészt a saját vállalkozásomban hosszú távon nyilván, ha úgy tetszik, jobban látom a potenciált, vagy legalábbis szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy az unokáimnak is könyvesboltja legyen, és ez ne csak egy ilyen hobbinak tűnjön, hanem ez működjön, és ez embereknek munkát ad, és felelősséggel is jár a részemről. Viszont az egyensúly megtalálás ez baromi nehéz. Szóval vezetőként úgy, hogy közben a hobbitból, szenvedélyedből lett egy vállalkozás. Hát nehéz. Egyébként annyiból nagyon hálás vagyok például az RTL-nek, hogy nagyon tekintetbe veszik most, hogy babát várok, nyáron anyuka leszek, most már azért egyre kevesebbet kell az RTL-ben dolgozzak, és ilyen szempontból nagyon jó fej a televízió, és nagyon hálás vagyok, hogy azért tényleg ezt a 12 évet most egy ideig így tudjuk felfüggeszteni, de hát azért saját vállalkozás ez teljesen más. Szóval ott nem ér véget a munka, miután befejeztük a híradó felvételt, vagy épp az élőadást, mert ugye a híradó élőbe megy, egyébként Fókusz is, szóval, hogy nem ér ott véget, hanem ott folyamatosan az a munka van, hogy le tud tenni, úgyhogy én azért az anyaságban látom azt, hogy picit át tud billenni ez bennem, mert ahogy megint csak már mondtam kétszer, de hogy olyan típus vagyok, hogyha feladat van, akkor nagyon az a fókuszom. Én ebben bízom, hogy az anyaságban is így lesz, hogy semmi más dologgal nem szeretnék foglalkozni, főleg az elején csak azzal, hogy hát egy kisfiam, és neveljem, meg életbe tartsam, úgyhogy muszáj egy picikét ezt megtanulnom, hogy a vállalkozást is hátra lehet állítani, vagy kicsikét így félre lehet tenni, úgyhogy oldalra lépek most egy picit a vállalkozásból, de azért az olvasás az nem marad el, ugyanúgy szeretnék olvasni, meg könyvpróbokat tartani, csak az operatív részéből egy picikét hátrébb lépni, és ezt a balansz. Nyilván a férjem is egy ilyen első lépés volt, de ha nyilván most már egy még nagyobb családunk lesz a gyermekkel, akkor abban bízom, hogy ez még jobban egy olyan motiváció, ami úgy segít abban, hogy a helyére tegyem ezeket a dolgokat.
1: Volt olyan szakmai helyzet, ami igazán próbára tett és formálta azt, aki tulajdonképpen ma vagy.
0: Sok például azért utaltam rá, hogy a szegedi televízióból úgy kellett eljönnöm, hogy ott egy ponton lecseréltek másra. Egy másik műsorvezető kapta meg a híradózás lehetőségét, és bár én maradhattam volna a riporter, de nem szerettem volna úgy ott maradni, hogy azt, amit legjobban szeretsz, azt elveszik tőled. De hogyha ezek a pofonok nincsenek, akkor szerintem nem vagyok az, aki ma vagyok. Emellett arra is utaltam talán, hogy a Sportklub televíziónál is volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy eddig vagyok, ahogy még annak idején Szergályos Cecília mutogatta. Szóval, hogy ott is volt egy pont, amikor majdnem feladtam, de akkor pont jött egy lehetőség. Szóval egy kicsit azt gondolom, hogy segítenek is fentről egyébként, hogy így jó irányba tartsak. Az, hogy felmertem mondani a híradóban, az egy nagyon embert próbára pillanat volt. Hónapokig a pszichológusommal dolgoztunk azon, hogy kimerjem azt mondani, hogy ezt el lehet engedni. Szóval tudod, azért egy kiskunhalasi lányként te is ezzel kezdted, mekkora dolog, hogy az ember RTL híradót vezet. Ki az a hülye, aki ezt ott hagyja? Ott mered-e hagyni? A szüleid büszkék lesznek rád? Mit szól a város? Mit szólnak az emberek? Szóval hogy ezeken dolgozni kellett, hogy ezeket félre tudjam tenni, hogy a szorongásból át tudjak alakítani valamit, ami már a szabadságomhoz vezető út. Hál' Istennek ez jól sikerült, olyannyira jól sikerült, hogy tényleg ezt az egészet is lenni, egészen más szinten tudom most már menedzselni, most ugye a Libertinre utaltam, de azért szerintem a legnagyobb ilyen önismereti út az az, amikor vezetővé válsz. De mostan 25 ember dolgozik a Libertin könyvesbolt és könyvkiadónak, 4 könyvesboltunk van, van egy menedzsment csapatom, és még rengeteg külsős partner. Hát amikor vezetővé válsz, az kőkemény, az egy ilyen gyorsítósáv az önismeretben, akkor tényleg minden félelmed ott ül a meeting asztalnál, az összes kollégád olyan lesz, mint te, mert ők tükröznek téged, és olyanokat választasz, mint amilyen te vagy. És ezt úgy értem, hogy ha te nem tudsz határokat húzni, biztos, hogy olyan csapatot fogsz választani, akik nem tudnak határokat húzni, és így tovább. És akkor ez egy ponton túl neked is egy ilyen felelősség, meg példamutatás, hogy úgy élj, hogy ők azt tükrözzék le, a jó dolgokat tükrözzék le. Úgyhogy szerintem talán ez az, ami a legtöbbet tanít önismeretileg ez az elmúlt pár év. És hát ez egy önismereti út, ami sosem ér véget, úgyhogy ennek hol van még a vége, de az van, hogy szerintem lehet ebben is, megint csak utaltam a tanulásra, fejlődni, tanulni. Én is coachhoz járok, szervezetfejlesztővel dolgozom, járok business clubba, ahol vezető előadást kapunk, és egyébként beszélgetünk is egymással a nehézségekről, és ez szerintem tök fontos.
1: Ha egy tanácsot adhatnál annak, aki most indul ezen a pályán, akkor mi lenne az?
0: Nagyon elcsépelt, mert szlogennek felhasználtam már annak idején egy világmárka, de hogy tényleg nincs lehetetlen, én abban hiszek. Ha hiszel abban, ami a vágyad, álmod, célod, nincs olyan piac szerintem, amire nem lehet belépni. Semmi racionálása nem volt annak, hogy én egyszer RTL híradót vezetek, hogy eljutok az RTL-ig, annak aztán meg végképp nem, hogy nyitok egy könyvesboltot, tehát egy kinyit könyvesboltot, és nyilván nem azért van 4 könyvesboltom, meg egy könyvkiadom, mert hogy ez nem egy rentábilis vállalkozás, mert hál' Istennek azt tudtam belőle csinálni a csapatommal. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy mondjuk a média is, vagy mondjuk a könyvipar is borzasztóan beltéres, és azt mondják, tudod, hogy baromi nehéz elhelyezkedni mindkettő területen. De én például egy picit mutatja azt, hogy ha szorgalmas vagy, meg alázatos, és neten most magamra mondani ezt így fura, hogy tehetséges, de valamilyen formában biztos tehetségesnek kellett lennem, hogy eljussak oda, ahova, akkor szerintem nincs lehetetlen, és bármit el tudsz érni.
2: Kedves hallgatóink, az imént Szabados Ágnest, az RTL munkatársát hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Minden a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén megsérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt, két dolgozó pedig már a munkába is visszatért, közölte a MOL. Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérült. A tiszaújvárosi Olefin egy üzem szénhidrogénmentesítését már befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges áványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. Kiemelték, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. Elindítja a világító torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. Kiemelték, hogy az ökológiai gazdálkodás fenntartható alternatívát kínál a környezet és egészségtudatos vásárlók és gazdálkodók számára, miközben fontos célja a talajtermékenység és az élővilág megőrzése. A biogazdálkodásra való átállás ugyanakkor tudást és tapasztalatot igényel, hiszen az új szemlélet sokszor kockázatokkal jár. A 2026 és 27 köz zajló program keretében a világító torony ökogazdaságok tapasztalataikat saját gazdaságaikban megvalósított szakmai eseményeken, nyílt napokon, valamint online tartalmakon keresztül osztják meg. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a Nemzetközi Bolygó Egészségügyi Étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 19-éig élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő időszakot. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban, szervezik meg a saját strandsuliukat. Az országos programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Fürdőszövetség oldalán található.
3: Az időjárásról.
0: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Zoszti fiú esetén.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
8: A királyné palotája előtt haladtunk el, de persze én nem a királyné palotáját néztem. Csáték sátor előtt is szekerek álltak. A rabok bontották a sátort, göngyölték a hosszú rudakra. A belső szőnyegekkel már tevék álltak ott nagy batyujukkal. Tehát ezek is jönnek. Talán ugyanazon az úton jönnek, amelyiken mi. Az első percben újjongtam, aztán megint okosságra igazítottam az eszemet. Hát megőrültem-e, hogy lelkem minden gondolatával egy olyan leány körül szédelgek, aki mellett maga a hóhér őrködik. Az úton mégiscsak elmaradoztam, minden út kanyarulatnál megállottam és visszanéztem. Jönnek-e már? Hiába való volt minden magam okosítása. Valahányszor azt határoztam, hogy az uram mellett maradok, s nem törődök többé a leánnyal, kis idő múlván láthatatlan kalapács verését éreztem a mellemen. Csak még egyszer szívhassam föl szememmel, mint a nap a harmatot, hogy még a sírom éjszakájában is ő lehessen az álmom. Jönnek-e már? Megint elmaradtam az uramtól, és visszafelé lovagoltam. Vissza-vissza, ameddig csak nem találkozom vele. De látnom kell őt, ha el is veszítem a gazdám nyomait. Látnom kell, ha Deél sorsára jutok is. Látnom kell még egyszer. 3 óra hosszat lovagoltam már. A nap szinte felhőtlen égből sugarazta be a tavaszi zöld világot. A Tisza fölött gólyák kanyarogtak. Végre megpillantottam az úton poroszkáló hunszolgákat és velük a szekereket. Néhány fegyveres hun elől. A napfény úgy szikrázik a lovuk kantárkövein, mint kovács üllőn az izzóvas. Azután egy bársonyos szőnyeggel bevont szekér következik, 4 lóvonja, benne ül Csátné és az Aghun. Szemben velük a vézna kis rableány s a 2 gyermek. Mellettük lovagol Emőke. A szekér után valami 20 rabszolga. Csak léptetést mentem feléjük, s mikor már hozzájuk értem, leszálltam az út mellett a lovamról, s álltam tisztelettel.
9: Mi az, hé? Kiáltott az egyik hun. Tán elvesztettél valamit?
8: Mert hogy a római követségből vagyok, megismerték a ruhámról.
9: El, feleltem készségesen, egy sátorkapcsot vesztettünk el. Nem láttátok-e?
8: S hogy a csáték fogata is odaért, mélyen meghajoltam. Mikor odább mentek, fölemeltem a fejemet, s a leányra néztem. Férfiasan ült a lovon, de a szoknyája olyan hosszú volt, hogy elől-hátul a lovat is takarta. A fején könnyű, turbán alakú patyolat. Az arcán átlátszó, fehér selyem fátyol. Mikor fölnéztem, elfordította rólam a tekintetét, s léptetve lovagolt tovább. De még az a paripa is, mintha tudta volna, kit visz, büszkébben szedegette a lábát. 7 4-lovas szekér következett utánuk, és hátul 4 teve. A szekerek sátort vittek, a tevék nagy göngyölegekben a szőnyegeket. Aztán vagy 25 lovas következett, mindenikük vállán óriás ís, mindenik kezében könnyű lándzsa, amelynek alsó végével olykor a lóra pöccintettek. Megismertem köztük a szarvasbőr csizmás hunt is. Darabig még visszafelé mentem, aztán utánuk haladtam, s néztem az út tavaszi göröngyein a nyomokat, melyik vajon Emőkének a lova nyoma. Valami 1 óra múlva megint a Tisza vize csillant elő. Az út szinte elveszett a kövér fűben, a Tisza végtelen kígyóként kanyarog a mezőségen, néhol fűzfák sűrűje takarja a vizet a szem elől. Boldog voltam, hogy messziről mindig láthattam emőkét. Úgy haladt közöttünk a fehér turbános szép lovas, mint valami liliom. Egyszer azt látom, hogy kiugrat az útból, és a mezőn játszatja a lovát. Nagyokat futtat vele, s néha kerengél. Hol előre siet, hol hátra marad. Egyszer levágtat a vízhez is, és megitatja a lovát. A szívem olyanná vált, mint a fölrepülő pacsirta. Megéreztem, hogy a leány nekem játszik. És megálltam a füzes szélén. Hát csak ugyan. Egyszer csak látom, hogy jön. Egyenesen felém, szinte repül. Előre hajlik, repül. Felém. Leszálltam a lovamról, hogy megint köszönjek neki. De amint így állok égő szemmel, s talán halvány orcával hozzám érkezik, és egy rántással megállítja a paripáját. Meghajlok. Rabszolga, szólal meg gőgösen. A te neved ez Zéta. Az enyém, kisasszony. S hogy a lova ne nyugtalankodjék, megfogtam az ablaszíját. Nézett rám. A nézése méltóságos volt, s oly bájos, hogy a lélek remegett bennem, mint a marokba fogott veréb. Nézett. Te hintettél-e tegnap az utamra virágot? Az út sáros volt, tegetőztem. Igen nagy volt ott a sár. És miért nem fogadtad el a jutalmat? Nem szolgáltam reá, és én nem is vagyok rabszolga, és én az uramat csak szeretetből szolgálom, mert ő apám helyett apám volt. Hebegtem össze-vissza. Ő csak nézett nyugodtan, szigorúan. Adóshoz én nem lehetek. Állj meg anyámnál a lovaddal. Mondtam már neki, mit tettél. Fogadd el, amit ad. Bocsáss meg, kisasszonyom, bókoltam. A te szavadat én mindenben parancsként követem. Halálig is, ha kívánod. De ezt nem lehet. Hanem, ha nem akarsz adósom maradni, engedd, hogy a köntösöd szegélyét az ajkamhoz érinthessem. Nem felelt. Tán azon tűnődött, hogy mit feleljen. Én meg odahajoltam a lábához, és megcsókoltam a köntösét, boldog áhítattal. S hogy eközben a kezére tévedt a tekintetem, mámorosan rebegtem. Ó, ha a kezed is megcsókolhatnám, ezt a szép tündér kezet. Szemtelen! Riadt rám villánló tekintettel. Szemtelen kutya! S a lovagló veszélyével rácsapott az arcomra. Visszatántorodtam. Az ütés tűzként égetett. Éreztem, hogy vér csordul a nyakamon. A leány elporoszkált, én meg leültem az út szélére. Csak bámultam magam elé bután, gondolatlanul. Szív helyett, mintha egy nehéz malom kerék forogna lassan a mellemben. Fél óráig ültem-e úgy, vagy egy óráig, nem tudom. Gondolataimban összekavargott a világ mindenség. Hát mi rosszat cselekedtem én? Olyan nagy bűne az, ha megcsókolunk egy kezet. A leány keze is csak kéz. A kézcsók tiszteletnek a jele. Egy kicsit megszédültem a szépségétől, s megóhajtottam csókolni a kezét. Bűn volt. Ő ment volna jobbra, én balra. Talán nem is találkoztuk volna többé az életben, el is felejtettük volna egymást. Lódobogásra ocsuttam föl. Azt féltem, az én lovam nyargalász, de nem az volt. Az én lovam nyugodtan legelészett a mezőn. A leány tért vissza. Megállt előttem. Én nem néztem föl. A harag átcikázott rajtam, mint a villám a komor fellegen. Éreztem, hogy ember vagyok. Ha ő Jupiter leánya volna is, én meg csak egy tinó, nem volt oka arra, hogy megüssön. Zéta, szólott lágyan a leány. Te jó fiú vagy, s nem tehetsz arról, hogy az eszed kevés. A te hazádban mások a szokások. Itt ez a fátyol, kösd be az arcodat. Lerepesztett a fátyolából egy darabot, és nyújtotta. Nem feleltem, rá se néztem. Egy percig tartotta a fátyolt, aztán eldobta. Hallottam, hogy a lovát megcsapja és elporoszkál. Csak menjen. Micsoda jogon vett meg ennyire engem? Semmi közöm az ő rangjával. Nekem a hun király nem királyom, és nekem a hun mágnások nem mágnásaim. S azt mondja is, hogy megbánta, amit tett, a seb az arcomon marad. Megvetem őt. A vízhez ballagtam, s lemostam a vért az arcomról. Lódobogás közeledett megint. Föltekintettem. Ő tért vissza. Talán bizony megint, hogy megüssön? Ezt már nem tűröm el. Fölkeltem, néztem vadul, elszántan. A leány odajött, és fölvetette a fátyolát. Visszajöttem, mondotta melegen, mert haragszol rám. Nem bírom elviselni, hogy valaki haragudjon reám, ha csak állat is. Hát, itt a kezem, megcsókolhatod. Köszönöm, feleltem büszkén. Már nem kívánom. A leány arcából elsápadt minden eleven szín. Sötéten nézett rám, én meg büszkén néztem vissza. Így állottunk egy minutumig. Azután megrántotta a lova száját, megcsapta. Elporoszkált. Nyolcadik fejezet. A következő nap Delén csáték karaványja utolérte a miénket. Bizonyosan korábban indultak, és hát mi vesztegeltünk is útközben egy lovunknak a kidőlése miatt. Az urak odasorakoztatták a lovukat az út mellé, és meghajlással üdvözölték csátékat. Én nem a szolgák közé álltam, hanem a gazdám mellé. Emő lovon ült, mint tegnap. A ruháján csak annyi volt a változás, hogy a fején a patyolatot feljebb tekerte, s három kócsak tollat is tűzött bele. Miért nem vagyok én festő, hogy azt a lovon közelgő, hattyúnyakú leányt lefesthetném? A ló alacsony, ideges pejparipa. A leányon égszínkék sejem köpönyeg lengedez, s a köpönyegén a termetének minden vonala által játszik. A fején az a fehér gyolcs turbán, piros csizmás lábacskája aranyozott kis kengyelben pihen. Sokszor próbáltam őt lerajzolni. Táblán is próbáltam, papíroson is. Jó rajzos vagyok én. Csak mikor őt rajzolnám, akkor nem vagyok jó rajzos. Sem ő nem az, sem a lova nem az. Pedig úgy látom őt olyan elevenen, akár csak magamat, mikor a tükörbe nézek. Elhaladtak mellettünk, az üdvözlést viszonozták, Emőke is fölvetette a fátyolát, és könnyedén bólintott a követek felé. Éreztem, ahogy végig siklott a tekintete a társaságunkon, rajtam szinte megütközik, szinte hidegen pillant át a gerincemen. Már akkor nem gyűlöltem. Bántam, hogy meg nem csókoltam a kezét. Álmomban ismétlődött a találkozásunk, és én megcsókoltam a kezét. Valami soha nem érzett gyönyörűség volt. Megcsókoltam a kezedet, mondtam neki. Éreztem benne a lelkedet. Megcsókoltam a lelkedet is. És annak az álomcsóknak az édessége rajta maradt az ajkamon. Mikor megláttam őt, annak az álomnak a gyönyörűsége újult meg bennem. Milyen különös az emberi arc. Az ő arca is változatlan volt, az enyém is. Mikor rám pillantott, bizonyára azt gondolta, hogy az én arcom gyűlöletet takar. De mit takart az ő arca? Aztán nem értük őket többé utól. A hetedik napon egy csoport fehér tógás embert láttunk a távolban egy búzatáblán túl az úton. Már messziről megláttuk, hogy a szél tógákat lebegtet.
9: Rómaiak!
8: Kiáltoztunk örömmel. Pedig hát a rómaiakat otthon szinte pökjük. Csak ugyan a nyugat-római birodalom követei voltak, idegenek. De azon a végtelenül sík hún földön mégis úgy üdvözöltük őket, mintha egy anya gyermekei volnának.
9: Salvus sis, salve!
8: Az urak összeölelkeztek. A szolgák kezet szorítottak, és latinra fordult a beszéd. Az idegen követek feje Romulus, horpadt arcús, kiálló orrú barna úr. Mellette Románus főtiszt, egy koromszín bajuszú, kedves vidám úr, és Promotus, Pannónia kormányzója, ősz, kopasz méltóság. Az ő járatuk épp oly keserves volt, mint a miénk. Attila egy néhány aranyedényt követelt a római császáron. Valentinianus adott volna is neki, amennyit akar, de Attilának csak azok az edények kellettek, amelyek Sirmium elfoglalásakor sikkadtak el. A sikkasztó az ő író deákja volt. Az hogyan-hogyan nem elcsalta a szirmiumi püspöktől az aranyedényeket, elzálogosította egy Silvanus nevű római uzsorásnál. Mikor Attila megtudta a sikkasztást, az író deákját azonnal karóba húzatta. Valentinianusra meg ráizent, hogy vagy Silvanust, vagy az aranyedényeket. Hát erre hoztak választ a rómaiak. Valentinianus azt feleli, hogy Silvanus jóhiszeműleg adott pénzt az edényekre, az edények meg templomi edények, hát inkább pénzen váltja meg, ha lehet. A két követség aztán vidám beszélgetésben érkezett Attila városába. Városnak mondom, noha nem hasonlít a világ semmiféle városához. Se templomok, se márványpaloták, se kőépületek, se kövezett utak nincsenek benne. A sátorok sokaságából csupán csak két épületcsoport sárgállik elő. Mind a kettő dombon áll, és fából épült. Tornyok is emelkednek rajtuk, de olyan karcsúk és olyan szellősek, hogy csak galambok és kányák lakhatják. Miféle épületek azok ottan? Attilának a háza, felelte tisztelettel ejtve az Attila szót a vezetőnk. A másik vele szemben a fővezéré. A paloták körül a sátorok rengeteg sokasága tarkállik. 10 000, 100 000, millió. Ki olvashatná meg? A sátorok között házak is fehérlenek, de csak afféle náttetős sárházak, és ember nem lakik bennük. Nyáron legalább nem. És széna és szalma bogják és kazlak minden sátor körül. A város szélén egy néhány száz szénpiszkos kovácsot láttunk. Patkót és nyilhegyet vernek azok napestig. A műhelyek köre szuroktól és körömégetéstől büdös. A mezőségen töménytelen sok ló, ménes csorda és birkanyáj, kutyák ostroma. A gyereknép is lépten nyomon lábatlankodik. A fővezér, akit meg kellett várnunk, már megérkezett. A palotája tetején piros zászló lengett. Azt hírelte, hogy megjött, de az elénk lovagló hunok is mondották. Hol sátorozzunk le? A vezetőink be akartak vinni bennünket a városba. Az urak azonban jobbnak vélték, ha kívül maradunk, amíg alkalmasabb helyet nem jelöl nekünk valamilyen hún főember. Megállítottuk hát a szekereket, és csak árnyékvetőre vontunk fel egy sátoroldalt. Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk. Mikor fogad? Lóra ültünk hát hárman, az uram, Rusztikiosz meg én, s mentünk a vezető után. Akkor láttam csak, miért olyan irdatlanul nagy Attilának a városa. Hát azért, mert a sátorok nem szorosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora térség, elől-hátul. Az előtérségen az asszonyok sütnek, főznek, gyermeket dajkálnak, egy tehén, egy-két ló legelész. A sátor mögött szénakazal, szalmakazal, tűzifa. Elől szárítják a ruhát, elől az edénytartó cölöp is, amelynek neve hunul ösztörű. A sátor csak alvóhely, és esőben menedék. Nappal ott anyáznak a sátor előtt. A gyermekek ott játszanak, a nők és a rabok ott dolgoznak, az öregek s betegek szintén a sátor előtt, vad bőrökön vagy a puszta földön hevernek, a férfiak az utcán csoportoznak, mint már előbb is láttuk, lóháton, örökkön lóháton. Sose dolgoznak, csak beszélgetnek, politizálnak, csereberélnek, s vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakorlatokat rendeznek a fiatalsággal, no meg hát esznek, isznak, de leginkább isznak. Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából meglátni, mekkora a család. Néha két-három sátor áll szorosan egymás mellett, azok a nagy sátorból származott új házasok sátrai. Közös a szív, közös a konyha is. Minél beljebb haladunk a királyi palota felé, annál díszesebbek és nagyobbak a sátorok. A bogjaforma füstös emberi kasokat 4-5-6 szögű széles faalkotmányok váltják föl. Azok már vadbőrökkel vannak betakarva, vagy vastag csergéből készültek, s a tetejükön vagy az ajtó fölött szimbólumot vagy írásjeleket látni. A szimbólum többnyire csak egyes kép. Gólya, lófej, csillag, rózsa, kereszt, kör vagy más efféle. Néhol nem is úgy van ráhímezve a családi jelvény, hanem csak oda van akasztva, például egy nyíl, vagy egy kosfej, vagy egy patkó. Arról aztán megérthető, hogy ott anyáznak nyilasék, amott meg kosék, emitt patkóék. Csak ahol póznán lóg a jelvény, ott nem családi jel, hanem mesterség cégére. A varga sarut akaszt ki, a sátorméves keresztbetett rudat, az ács szekercét, a szaggitárius vörösre festett íjat, a szűcs kis subát, a fegyverkovács kardot, a patkolókovács lópatkót. De nemigen patkoltatják ezek a lovaikat. A további sátorok körül már nyüzsög a rabszolga, s a pompa szemet kápráztató. Nem csoda, ezek az emberek végigrabolták a félvilágot. A lovasok között sok a bekötött fejű és a felkötött karú. Az egyik oda kiállt a vezetőmnek. Erőt adj Isten, szarvas! És egészséget, feleli szarvas. Csak hogy látlak! És kezet nyújtanak, beszélgetnek. Ezek, mondja a vezetőnk, mikor tovább lovagolunk, most érkeztek haza a kazár háborúból. Hát te, kérdem, miért nem mentél velük a háborúba? Nem engedtek, feleli a hun. Csak a hitványa ment. A javának itthon kellett maradnia, hogy ha az urunk a rómaiakra indul, legyen ember kellő. Erre majdnem kilelt bennünket a hideg. Hát van ilyen szándéka Attilának? Nem mondta, de azért tudjuk. Nincs-e a sarkunk alatt már mind a világ? Még csak a római birodalom áll. És azt gondoljátok, hogy megbírtok vele? Nem olyan kicsi nyám az, mint a kazár nemzetség. A hun vállat vont. Ha kicsi, ha nagy, az Isten kardja mi nálunk van. Embernek a kardja nem győzhet azon. Micsoda Isten kardja? Nem tudjátok, az égből vetettek alá egyszer egy kardot. Egy csordás fiú találta meg, ahányszor nagy háború indul, Attila azt csatolja fel. De mi bizonyítja azt, hogy az csak ugyan Istennek a kardja? Mi bizonyítja, hogy nem az? De hát, ha nem az? A táltosok jobban tudják. Az a kard olyan szép, amin őt emberi kéz nem alkothat. Kék lángok lobogtak körülötte szüntelen a földben, míg csak a fiú meg nem találta. Káma is éginek bizonyítja. Ki az a káma? A mi főpapunk. Az ám a szent ember. Szentebb a ti pápátoknál. A beszélgetést dudaszó és tárogatók sivalgása nyomta el. A sátorok között sokfelé szólt a zene, egy domború mellű hun legény táncoltatta felénk a lovát. Három sípos mögötte, kettő tárogatós, egy meg dudás. A legény kulacsot emelgetve dalolt, vigadott. Olykor megállította a lovát egy-egy hun előtt, megkínálta a kulacsából, aztán tovább lovagolt és nagyokat kúriantott.
9: Ennek hát jó kedve van, mondom a hununknak. Bizonyosan rabot adott el, felelte egykedvűen. A figyelmem azonban arra fordult, hogy sok falombot szállítanak a szekerek. S hogy a széles főútra érkeztünk, láttam, hogy a sátorok ormát és ajtaját mindenféle lombokkal díszítik, az utat meg erősen locsolják. Egy óriás barbár akkora nyírfát vitt a vállán, hogy két ökör is nyögve húzta volna, a fákat leásták, állították az út mellé, és a levegő illatos volt az ázott föld szagától és a lombok szagától is. Szitja, uram! Szólok a vezetőnek. Micsoda ünnep készül? Attila jön meg, felelte. Déltájt. És a bajuszám pödört. Szítja különben az öreg apád. Azok a szítják amott, akik a széles hátú lovakon beszélgetnek. Láthassátok, hogy azoknak se szakálluk, se bajuszuk nincsen. Később tanultam meg, hogy a hazájukban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, hanem nemzetségek szerint vagy családok szerint. Egyik azt mondja, besenyő vagyok, másik azt mondja, hun vagyok. Hol hun, hol kun. Egy nekik. A többi mondja, magyar vagyok, kozár vagyok, avar vagyok. Hanem azért egy nép ez. Akkor láttam csak közelebbről a két fapalotát is. Mind a kettő remeke az ácsművészetnek és a faragó művészetnek. Az Attiláé valamivel díszesebb, és csak messziről egy, közelről csak házcsoport. A középső a királyé, a mellette állók a feleségeié, a fogoly királyoké, írástudóké, raboké. Állnak távolabb, hosszú, dísztelen házak is, azok az istállók, külön a király istállója, külön a feleségeié, és külön a többié. Valami 30 ház az összesen, s 20 közüle úri. Aztán a faházak között egy magányosan álló nagy kőépület is fehérlik. Nem valami szép alkotás, csupa apró kerek ablak, az is mind magasan, és persze csak üres lyukablak, de mégis

0: ehhez még pontosabb modell számításokra van szükség, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy minél korábbról tudjuk ezt datálni, tehát az eseményeket minél korábbról tudjuk elemezni, annál pontosabban látjuk a jövőt is. Tehát annál pontosabban láthatjuk majd azt, hogy ez körülbelül meddig tart majd ki, és milyen formában fogják tudni ezeket tározni, például a vízkészletet, és akár felszín alatti tározásra is gondolhatunk, szépen ki kell dolgozni a terveket, de ahhoz egyetlen tudni kell az, hogy milyen készletek vannak még, és azok meddig lesznek nagyjából elegendők.
1: Hát igen, ugye már 2015-ben azt mondta a Német Geotudományos Kutatóintézet, ők akkor vezettek egy kutatást, hogy a 2050-es évekre a megmaradt jég fele eltűnhet Közép-Ázsiában, és hogy a régiót vízhiány fenyegeti. Akkor az önök kutatása az most azért lesz nagyon helytálló, mert hogy önök ki tudják számítani a jégtömegek elmúlt 120 évben végbement olvadási ütemét, igen, és ebből azért igen. Tudnak előre is vetíteni.
0: Igen, tehát igazából ez egy puzzle játék, tehát olyan kirakós játék, aminek bizonyos elemeit most próbáljuk meg helyre tenni, és hozzájárulni igazából egy hatalmas mozaiknak, az összképnek a kialakításához. Na most nyilván azért Prinz Gyula például több mint 1000 helyszínen mérte a tengerszintfeletti magasságát egy területnek. Ezek jelentős részben hágók, tehát nem mindegyik gleccser, de azért egy olyan 30-40 gleccsernél már vannak mérései. Na most 10 000 gleccser van csak Kirgizisztán területén, és abból mondjuk 30-40 az nem egy olyan hatalmas szám. Viszont ezek eltérő hegységekben, eltérő hegyláncokban helyezkednek el, ezért valamennyit azért ebből a múlt ködéből azért csak tudunk rekonstrukciót tenni, és ezáltal egy kicsit talán okosabbak leszünk, pontosabban tudjuk a jövőt is előrevetíteni.
1: A magasabb hőmérséklet miatt nem tudnak vastagodni a gleccserek? Mert ha jól tudom, Közép-Ázsiában a téli hónapok azok nagyon szárazak, a hegyek pedig nagyon magasak, ahogy ön is mondta. És elsősorban nyáron kapják a gleccserek a legtöbb csapadékot, viszont hát azt látjuk, főleg 2022 óta Magyarországon is tapasztaljuk, hogy iszonyatos a szárazság, az asszály.
0: Nagyon jó tetszett mondani, mert itt a téli időszakban egy ilyen magas nyomású anticiklon ül rá, hogy így mondjam, a közép-ázsiai térségre. Néha még nálunk is bebelóg ez a magas nyomású központ. Ugye ilyenkor van az, hogy borzasztó hidegek vannak Magyarországon is akár, és derült idő, tehát nincsen csapadék. És ennek ugye a magas nyomásnak pont ez a jelzőtessége, hogy extrémen lehűl a hőmérséklet. Közép-Ázsiában akár mínusz 30-40 fokok is vannak, viszont nincsen csapadék. Na most itt nem is a csapadéknak a mennyiségi viszonyaival van a fő probléma, mert azért az nálunk is nagyjából sok évi átlagban azért az tartjuk, bár most az utóbbi időben vannak azért nyilván rosszabb évek, és nálunk az időbeli elúszásával vannak problémák, tehát nálunk a nyári csapadék az, ami egyre jobban hiányzik. Ott Közép-Ázsiában pedig a probléma az, hogy a felmelegedés miatt ez a csapadék mennyiség, ami nagyjából stabilan megvan, vagy egy kicsit esetleg csökken, ez már nem hó formájában hullik le, és a hó az pedig nem tud tartósan egy egész nyáron át megmaradni, hanem elolvad. Magyarul a probléma az inkább abban rejtőzik, hogy a hócsapadék mennyisége lesz kevesebb, arányait tekintve, az egész év is csapadék mennyiségen belül, illetve a már meglévő gleccserek is a magasabb középhőmérsékleti adatok miatt jobban olvadnak, és húzódik az örök hó határa is egyre magasabbra és magasabbra.
1: Hogyan lehet ezt laikusként elképzelni, hogy a gleccserek évente mintegy 5 gigatonna jeget feszítenek? Ez mennyi? Legyen fogalmunk erről, mert ez, hogy 5 gigatonna, ezt tudjuk, hogy óriási szám, de hogy mihez fogható ez például? Van olyan ország, aminek mondjuk a víz felhasználása ennyi évente?
0: Ez fogós kérdés. Nem tudom megmondani, tehát nehéz azt így felfogni ezeket a számokat. Ezek nyilván mindig becslések, mint én nálunk is az Alföld kapcsán inkább ilyen köbkilométereket szoktak mondani, hogy hány köbkilométer víz hiányzik, de hát az is az ember, amikor egy ilyen literes mértékben, meg így egy napi fogyasztás mértékében gondolkodik, egy ilyen számot csak úgy vizualizálni nem is igen tudok. Akár csak a millió éveket sem tudom vizualizálni, igen, vagy elképzelni, amik léptékben vannak. Egy dolog az biztos, hogy ez az ütem az, ami aggasztó. Tehát, hogy ilyen gyors ütemi olvadás, ez az, ami nagyon gyors reakciókat és stratégiákat igényel. Tehát ezek itt, amit tetszett mondani, azok a számok, azok teljesen reálisak, hogy néhány évtized alatt is már, nem azt mondom, hogy teljesen eltűnik, de azért nagyon drasztikus vízhiánnyal lehet itt az olvadás miatt számolni.
1: Mennyi előkészületi idő, munkát vett igénybe az, hogy 2026. szeptemberében majd elinduljanak?
0: Most is folyamatosan konzultálunk a kirgiz kollégákkal, illetve ugye Prinz Gyulának több tucat térképét hallgatóink georeferálták, ami azt jelenti, hogy a mostani koordinátorrendszerbe illesztették. Itt volt egy olyan

0: kurzus az egyetemen nálunk, az a címe, hogy térképi örökségünk digitalizációja, amiben nagyon lelkesen közreműködtek egyetemünknek a geoinformatika szakos mester, illetve földrajz BSC és geográfus mester szakos hallgatói. Itt a cél az volt, hogy egy pont az előkészületek kapcsán, hogy ezeket a térképeket, amiket Prinz Gyula nagy alapossággal különböző léptékben, tehát valami részletesebb, valami inkább regionális léptékű elkészített, ezeket a megfelelő koordinátorrendszerbe illesszük, és így a térképeken is már látszódnak a változások. Tehát az, hogy például a térképeken is jelölte a gleccsereknek a végét, azt most lehet összevetni már műholdképekkel, és ezt most folyamatosan készítik, és már készítettek jó párat ebből a hallgatók. Előkészületeknek a másik jelentős része az 1500 oldalnyi anyagnak az olvasása. Ebben most márként a mesterséges intelligenciát is föl lehet használni, és föl is használjuk, hogy a legfontosabb információkat kinyerjük, kivesszük ebből, ezeket táblázatba foglaljuk össze, például a hóhatármagasságot, például a növényzeti öveknek a magasságait is megmérte. Tehát mit tudom, a fenyves öv és a réteg legelők öve az hol határolódik el egymástól, meg fogjuk nézni azt is, hogy ez most hogy néz ki, tehát ez mit változott a 120 év alatt. Mindet igyekszünk kiszűrni, összegyűjteni, táblázatokba foglalni, és napra készen, hogy így mondjam, tehát a terepi kutatásokra készen összeszedni. A másik ilyen előkészület a fotodokumentáció és a panorámarajzoknak a gyűjtése, ezeknek a földrajzi koordinátáinak a megadása. Ezekhez jól lehet használni a Google Föld, Google Earth alkalmazást, amivel a perspektívikus képeknek a helyszíneit tudjuk azonosítani. Ez szintúgy nagyon fontos előkészület lesz, mert hogy az újrafotózáshoz, az újbori telepi felméréshez ezek alap információkat fognak adni, és a következő 3 hónapban fogjuk pontosítani az útvonalat. Az ember ilyenkor úgy van, hogy 1 hónapunk áll rendelkezésre, ez azért mondom, hogy nagyon be kell osszunk minden időt, mert esélyünk sincs arra, hogy 8000 kilométert végigjárjunk. Azért Prinz az Kína, Kirgizisztán, Kazasztán területén és Üzbegisztán területén tette meg az utazását. Nekünk Kirgizisztán és Kazasztán lesz az úti célunk, de hát így is rengeteg olyan helyszín van, amit sajnos ki kell hagyjunk, úgyhogy nem fogunk unatkozni, de hát ez így van jól. Egy jó utazás szervezéséhez és egy ilyen szakmai útnak a megtervezéséhez sokkal több idő kell, mint maga a szakmai út. Ez így van rendjén.
1: De hát azért készülni kell mentálisan is, meg fizikálisan is.
0: Nekünk azért jobb, kényelmesebb a helyzet.
1: Kocsival mennek?
0: Terepjáróval persze. Már lehet 4 kerék meghajtású terepjárókat is bérelni egyszerűen. Azért ahhoz, hogy terepen hatékonyan tudjunk dolgozni, tehát azt, hogy minél jobban kihasználjuk az időnket, és ott a mérésekkel tudjunk foglalkozni, és minél több helyszínre el tudjunk jutni, ahol Prinz is járt, és Prinz is mért, ahhoz viszont gyors mozgásra van szükség, igen, és igyekezni kell minél jobban takarékoskodni az idővel, és minél jobban kihasználni ezt az 1 hónapos lehetőséget. És nekünk itt a Szegedi Tudományegyetemen a Prinz Gyula emléke nem csak amiatt fontos, hogy itt volt ugye díszdoktor, hanem itt volt a nyugdíjba vonulása 1958 előtt, itt volt 1945 és 58 között tanszékvezető egyetemi professzorunk. Az ő tudományos pályafutása és emberi nagysága az zsinórmérték mindannyiunk számára, és ennek fényében 2022-ben nyílt meg itt egy a tanszéken nálunk egy állandó kiállítás, ami az ő gazdag fénykép és térképanyagából egy merítés, és ezt itt a folyosónkon hallgatóink is, a vendégeink is mindig megcsodálhatják és megnézhetik, és a Kirgizisztán Magyarországi Nagykövetségének a képviselői is itt a megnyitón is meg voltak hatódva, és bízunk abban, hogy ennek is egyfajta folytatása lesz az, hogy Bishkekben is lesz hasonló kiállítás majd hamarosan, és egy kicsit az ő emlékét és hírnevét tudjuk majd a kirgiz kollégák és kirgiz közönség előtt is bemutatni majd.
1: Egyébként hány tagú a csapat, a kutatócsoport?
0: Mi részünkről, magyar részről 5 egyetemi hallgató, köztük egy PhD hallgató, illetve én leszek ott egyetemi oktatóként, reményeink szerint még egy másik kollégám is tud jönni Magyarországról. Kirgiz részről még most van tárgyalás alatt, hogy ők hányan fognak csatlakozni ehhez. Nyilván mind ebben a témában szakemberek lesznek, tehát nagy terepismerettel és nagy szakmai tudással nemzetközi hírű publikációkat tesznek közzé ebben a témában. És egyébként érdekes, hogy mai napig is még hivatkoznak Prinzre. Örömteli volt látni azt, hogy 2020-as években a térség eljegyesedési viszonyait taglaló publikációkban ott van Prinz Gyula neve, és 1913-as, 14-es publikációi.
1: Végig megvolt a támogatás, ugye? Tehát ez nem volt kérdés, hogy költségkeret hiánya miatt nem tudnak utazni.
0: Igen, azért mindenképpen fontos, még köszönöm, hogy tetszett szóba hozni, ugyanis ez nagyon fontos aláhúzni, hogy a kiutazásunkat a Magyarország Külgazdaság és Külügyminisztériuma finanszírozza, Lebersberg Kuno kutatói ösztöndíjat nyertem el, ami kimondottan Prince Gyula 1906-os expedíciójának a feltárását célzó kutatásra adott lehetőséget. Ez egy hónapos kutatási időt ad nekem. A hallgatók útját pedig a Pannonia ösztöndíjprogram fogja finanszírozni. A Szegedi Tományegyetem és a Biskeki Állami Egyetem közti együttműködés keretében fognak ők kiutazni. Ők kurzust is fölvesznek, terepi kurzusokon is részt vesznek, tehát tulajdonképpen a terepen tanulnak. De hát ez a földrajznak a szépsége és a lényege, hogy ez nem egy szobatudomány, nem a szobába ülünk és ott gondolkodunk, hanem igenis terepre kell menni, mérni kell, adatot kell gyűjteni, és minél több adatot gyűjtünk, annál pontosabb a kép a jelenkori vagy közelmúltbeli változásokról is.
1: Sőt, nagyon szerencsés az az öt hallgató, aki megy, én úgy gondolom.
0: Én is szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ilyen kiváló hallgatókkal dolgozhatok együtt. A lelkesedésük az átragad rám is, meg hát kölcsönösen támogatjuk, biztatjuk egymást, és rengeteget segítenek ők ebben, tehát nagyon-nagyon hálás köszönettel tartozom nekik ezért. És még egy fontos mondat, ez egy érdekes téma, és sok felé elágazik, tehát itt azért nem csak tudományról van szó, hanem tudomány népszerűsítésről is, és egy kultúrtörténeti értékünkről. A 20. század elején Közép-Ázsiában rengetegen utaztak felfelező utazók, ezek döntő többsége orosz utazó volt, illetve voltak angolok is szép számmal, de magyar utazók voltak egyedül azok, akik nem gyarmatosítási szándékkal, tehát nem a népeknek a meghódítása, hogy így mondjam, vagy a területnek a meghódítása céljából indultak el, hanem kizárólag és csak is a tudományos megismerés céljából. Úgyhogy ezért is egy nagyon fontos aláhúzni, azt mindig is ki kell emelni, hogy Prince Gyula kimondottan egy olyan tudós volt, aki akárcsak az összes tudós, aki klasszikus tudománnyal foglalkozik, a kíváncsiság ajtja és a megismerés vágya és a megértés vágya, és rengeteg olyan anyagot, publikációt tett közzé, aminek a mostani hozadéka, mostani üzenete is aktuális lesz, és ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy ez nem csak egy öncélú tudomány, hogy így mondjam, nem csupán arról szól, most akkor így írunk még egy cikket a sok száz másik cikk után, hanem a gyakorlati mindennapi életben is hasznosítható eredményekkel kecsegtet.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Szilasi Péter, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docense mesélt arról a kutató expedícióról, amely 2026. szeptemberében indul Közép-Ázsiába.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia, ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert és magát a működést is újra kell gondolni, fogalmazott a tárcavezető. Bóna Szabolcs kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon, országosan 12,9, Budapesten pedig csaknem 9%-ra csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos, valamint a majdnem 11%-os fővárosi éves szintű emelkedéssel, közölte friss lakásárindexe alapján az ingatlan.com. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, Budapesten májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban tapasztaltak csökkenést. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés. Példaként említették, hogy Pest megyében 0,4%-kal, a kelet-magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7%-kal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart, 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja. Óvatos optimizmust tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletté a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. Hamarosan megnyílik a 97. debreceni ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A nagymúltú és nagy népszerűségnek örvendő programsorozat idén visszaköltözik a belvárosba, de egy új helyszínre. Szerdától vasárnapig, június 10-től 14-ig az Aranybika épületében is előtte a főtéren várják a könyvek és az irodalom szerelmeseit. 15 standon lehet majd válogatni az olvasnivalók között, lesznek tematikus séták, könyvbemutatók, szerzői alkalmak, pódiumbeszélgetések és gyerekfoglalkozások. Most is főszerepet kap egy meghívott térség, ezúttal Újvidék, Vajdaság, Európa 2022-es kulturális fővárosa az egyik díszvendég. Kovács Béla Lóránt, a szervező Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója tájékoztatott.
3: Már hagyományá tettük azt, hogy a könyvhét az város diplomáciai esemény is. Egy olyan esemény, ami kapcsolatot teremt az irodalmon keresztül különböző más irodalmi hagyományokkal rendelkező városokkal. Debrecennek nagy irodalmi hagyományai vannak. Debrecen ezen keresztül kapcsolatokat épített ki, már ugye a kollégiumi időkben is, a peregrináción keresztül sokan voltak, akik innen elmentek és kapcsolatokat építettek más városokkal, de most új dimenziót szeretnénk ennek adni. Mi magunk is vendégül látunk olyan városokat, akik a magyar irodalom történetben valami izgalmas dolgot hoztak létre, és képviselni tudják nem csak városokat, hanem akár egy egész régiót, egy egész területet. Idén Újvidék a vendégünk, és a program is e köré fog épülni. És ami még ilyenkor fontos, hogy ha már vendégül látunk valakit, akkor hol tudná a város méltó módon fogadni, mint az Aranybikában. És ebben a térben nem egyszerűen meg tudunk jelenni, hanem a tér előtti teret is megkaptuk, vagyis a Könyv utca is a főtéren lesz, az Aranybika előtti területen. Itt van lesz a főtér felé, de a rendezvények bent lesznek. Ezek a rendezvények szerintem azt a színvonalat fogják képviselni, amit eddig, és nem csak az újvidéki költőket, írókat fogja vendégül várni, hanem Debrecen polgárait is.
2: Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A tiszavirág védett rovarfajta. A nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján található meg. Természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint. A természeti érték megóvása érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízitagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 10-e szerda van, a mikrofonnál Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművész és színkapitány. Hogy miért, 7:30 után nem sokkal kiderül. Ez a kínálatunk 7 óráig. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! A mai üzenetet Gál Judit református kórházlelkész tolmácsolásában hallják. Isten igéjét Júdás leveléből olvasom, a 20. és 21. verset. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Másság. Sokszor halljuk ezt a fogalmat különböző értelemben, vagy felhanggal. Más a mai generáció, mint az előzőek voltak. Mások egy megváltozott munkaképességgel élő ember lehetőségei. Más a tradicionális értékrendet elvető, szabadelvű felfogást hirdető férfi vagy nő életlátása, és sorolhatnánk, mikor is használjuk a kifejezést, másság. Másképp. Az igében is találkozunk többször ezzel. De közöttetek ne így legyen, mondja Jézus a hatalom, az emberi nagyság vitáját vívó tanítványoknak. Ti azonban, hangzik Júdás levelében. Az előző napokban hallottuk, hogy Júdás levele tévtanítókkal szemben iratott, ahol magukat a gyülekezethez tartozóknak vallók éppen a Krisztus tanítása ellen éltek. Beszennyezik testüket, megvetik Isten felségét, fogalmaz a levél írója. Krisztus világos és tiszta tanítása helyett káromlók, bomlasztók, saját igazságot hirdetők. Ti azonban, hangzik a bátorítás, ne így, hanem az Úr rendje szerint éljetek és élhettek. Valóban bátorítás, hogy bármilyen körülmények között, bármilyen közegben lehet Jézusra tekintve őt követni, az ő rendjét és a megszentelt élet útját járni. Ez nem a körülvevő ideológiáktól, szokásoktól, trendektől vagy hangos jelszavaktól függ. Ez belső döntés és kitartás a Szentlélek ereje által. Miben másképp? Ti azonban épüljetek szentséges hitetekben, hallottuk. Épülni, építkezni az Istenhez tartozásban, Krisztus megvallásában, a hit erejében, feladat, ugyanakkor ajándék. Mert miközben olvasom az igét, keresem az Úr akaratát, ő maga erősít, formál, végzi a metamorfózist, az átalakító, megszentelő munkáját bennünk. Nem görcsös erőfeszítés ez, hanem felszabadító növekedés. Ti azonban imádkozzatok a Szentlélek által, folytatja a levél. Az imádság évében sokféle módon hallunk a református egyházban az ima lehetőségéről, ami nem csak megnyitja az emberi gondolatokat, hálát, kéréseket, bűnvallást, dicsőítést az ajkunkon, a szívünkben, de ugyanakkor megnyitja a lelket az Isten világának frissítő, tiszta valóságának beáradására. Mássá tesz, kitágítja a hitet, látást, tisztogat. Az imádkozó ember változik, felfrissül, mint a lélegzésben, ahogy kifújjuk a széndioxidot, és beárad az oxigén, frissítve, élettel telítve a testet. Ti azonban tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Érdekes ez a megfogalmazás, hiszen az Úr szeretete mindig kezdeményező, megelőlegező, és soha el nem fogyatkozó. A mi feladatunk pedig, hogy erre nézzünk, újra és újra ehhez igazodjunk. Éppen amikor leginkább csalódunk, vagy hiányoljuk az emberi szeretet jeleit, amikor úgy érezzük, hogy pedig mi mennyi jót tettünk, forduljunk újra ahhoz a szeretethez, amely akkor is átjár és felmelegít, amikor az életesemények hidegsége elkeserítene. Benne maradni az ő szeretetében, még az oroszlánok vermében, a tüzes kemencében is lehet, ahogy a régi történetek tárják elénk. Várván a mi Urunk Jézus irgalmát az örök életre, hallottuk. A jelenben élünk, de mindig szem előtt van a távolabbi cél. Krisztus kegyelme, ami hordoz, átjár, megújít, és az az irgalom, ami teljessé fog válni ebben a világban, mert visszatér a mi Urunk. Mert nem csupán évekre, évtizedekre szóló terve van számunkra, hanem az örök élet távlatában és valóságában tervezett velünk. Micsoda távlat ez? Vajon nem azt teszi sokszor szorongóvá, csüggetté a lelket, hogy csak rövid távon élünk és látunk? Az van, amit ma elérhetünk, annyival számolunk, amit éppen most birtokolunk, és nincs ott a jövőre irányuló hit, reménység. De aki őt, a jelen és jövő urát látja, aki benne bízik, annak számára kitágul a tér, még a mélységekben is. Ti azonban, hallottuk, éljetek ebben a hitben, ebben a reménységben, ebben a gyakorlatban, az élő Jézus Krisztusra tekintve. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, a veled való kapcsolat lehetőségéért, a benned való élet másságáért. Köszönjük, hogy nem kiemelsz a körülöttünk levő világ kereteiből, hanem átformálsz egy másfajta életlátásra. Olyan jó lenne ma is veled betelni, lelked erejét megtapasztalni, megújulni általad. Dicsőség neked, hogy jöhetünk megfáradva is, hiszen te adsz megnyugvást és megújuló erőt, békességet. Áldunk téged, Urunk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: knows I'm safe.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletté a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet Napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Mes Attillát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jaktművész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jaktkapitányként járja a világot. A következő percekben arról is beszél, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Vajda Noa interjúja következik.
2: Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
3: 1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabályvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott annak idején. Ez később következett be bennem, hogy ez átfordult és izgalmasabbá vált bennem, de a filmek világa volt az, amit szerettem. Az, hogy kicsit klasszikus, meg lehető közhelyes, és ez a bármi lehet büntetlenül, nekem érdekesek voltak a világok, amiket láttam, és arra vártam szerintem. Talán egészen pici gyerekkoromban, de már ilyen süldőt én tínédzser koromban, hogy lehessek tulajdonképpen bármi. Furcsa világban nőttem fel, hogy a Szabadkán volt egy úgynevezett híres Risztics korszak, amikor egy Gyübüse Risztics nevű rendező tartózkodott itt Szabadkán, és tulajdonképpen összeolvasztotta a magyar és a szerb társulatot egy ilyen váratlan húzással, és ilyen furcsa kísérletező színházat csinált ez a Risztics korszak. Azt kell tudni, hogy próbált egy ilyen univerzális nyelvet használni, hogy nem voltak magyar vagy szerb előadások, hanem minden előadásban ilyen vagy vegytisztított, vagy ilyen kacsvaszosan összekevert nyelvezettel beszéltek. Ezzel próbált olyan internacionálissá tenni a színházat. Valószínűleg ebből az okból kifolyólag az iskolák már nem szerveztek abban az időben színházlátogatásokat. Az egyik első színházi élményem az viszont egy Zenit című előadás. A Risztics korszakban volt, akiről azt is tudni kell, hogy ilyen furcsán próbálta bejátszani a különböző tereket. Tehát ez az előadás ez úgy működött, hogy beszálltunk egy autóbuszba, ami kivitt bennünket Parizsra, a vasútállomásra, ahol fel volt állítva két vagon, amiben betereltek bennünket, ránk csukták a vagonnak az ajtaját, és ott kezdődött bent az előadás. Ami egy furcsa élmény volt számomra. Előtte max a gyerekszínházból ismerhettem egyáltalán a színház világát, hogy fönn van egy élő ember, én meg lent nézem azt egy az egyben, de az, hogy engem egy ilyen furcsa helyzetbe tesznek be, számomra teljesen ismeretlen volt. Nekem izgalmas volt. És aztán még egy előadást láttam, és abból csak pici emlékfosztályok maradnak meg, hogy egy ilyen színpadon föl volt építve egy ház belső, de valahogy olyan érzésünk volt, mint hogy átlátszóak lennének a falak. Tehát nekem a két első színházi élménye nem is ez az igazi klasszikus színházi forma volt, hanem pont ez a kísérletező színházi forma. Lehet, hogy kiadott utána az én színházi érdeklődésem, mert mai napig is nagyon szeretem a nem klasszikus formákat játszani, meg művelni a klasszikus formákat szeretem jobban, de nézni meg viszonyatosan szeretem azt, ami elrugaszkodik ettől. Most a Risztics korszakában arra rengeteg példa volt, hogy a városnak a főterén játszott az előadást, vagy kivitte az embereket a Palics partjára, vagy a palicsi sétányon két oldalt álltak az emberek, és ott tartott az előadás, meg egy gyerekszínház előadás, amiből egyetlen kép maradt meg, hogy egy hajónak az orra föl volt építve, felénk nézünk fel, és az

0: Azt hiszem, hogy abban az évben talán 5 vagy 6 szerződéses színész volt az Újvidéki Színházban, Szabadkán pedig pont azt az évet fogtuk ki, hogy a Szabadkai Népszínházat akkor Kovács Ugyas, aki átvette a színház művészeti vezetését, oda tettek egy közgazdász igazgatót, ez a városnak a jó húzása volt Edu Dázs Zsuzsanna személyében, hogy jogilag tisztázzák le, és próbálják meg újraindítani a színházat. És mi pont akkor érkeztünk meg. Mi egy üres színházba érkeztünk meg, és úgy építettük fel a társulatot, hogy mi ezért is számítunk egy ilyen arany generációnak, hogy mindenki, még be se fejeztük az akadémiát, és már munkahelyünk volt. Hát az Újvidéki Színházban landoltak, mi a többiek a Szabadkai Színházban. Ugyan megkérdeztek bennünket, hogy hová szeretnénk, de aztán ezt a kérésünket nem mondhatom, hogy maradéktalanul teljesítették, mert én konkrétan például az Újvidéki Színházat kértem abban az időben is, hogy a Szabadkai Színházhoz kerültem, és mi a semmiből kezdtünk színházat csinálni. Tényleg ez a Lisztics utáni korszak, ez a teljes nincstelenség volt. És én azt hiszem, az első színházi előadásom az a Hazudj inkább kedvesen című karácsonyi komédia volt, egy ilyen bűnügyi komédia. A hulla a kanapé alatt, én játszottam a betörőt benne, aztán 4 évig repertoáron volt az előadás, nagyon szerette a közönség, hát ki volt éhezve a Szabadkai közönség eleve a magyar színházra. Volt egy ilyen hihetetlen űr előttünk ezzel a Lisztics korszakkal, amit mi voltunk hivatottak betölteni. És ebből a szempontból nagyon szerencsések is voltunk még azért is, mert ugye általában a színész életében a színészi érés fázis, az ugye nem ott fejeződik, hogy kijárja az akadémiát, és akkor 4 éves korában ő kiesik, ezt már fantasztikus alakításokat tud hozni. Általában egy érés folyamatra van szükség. De rendezőkkel dolgozva, akik tudják vezetni a színészt, akkor biztosabbá válik, tisztázza a reakciós idejét, a színeket helyre tudja magában rakni. De nekünk ez a folyamat nagyon gyors volt, mert ugye bekerültünk egy színházba, ahol nem volt idősebb generáció, nem volt egyáltalán színész, mi voltunk a színészek benne, tehát nekünk már tulajdonképpen nagy feladatokkal kellett megbirkóznunk, de úgy nekünk, mint az újvidéki színházasoknak is. És mi elég gyorsan értünk. Persze nyilván majd az utókor, meg a színház történészek fogják megmondani, hogy vajon jól érlelődtünk-e, szerintem igen, amellett pedig nagyon izgalmas szerepeket játszottunk.
1: Mi volt a legmeghatározóbb darab, a szerep, amit játszottál, vagy amiben játszottál?
0: Ugye a színész életében elvileg ugye minden szerep, amit rábíznak, az valamilyen formában egy kihívás kéne, hogy legyen, építkezik önmagából. Én így tudtam mindig megközelíteni egy-egy kedvenc szerepemet, hogyha mondhatunk ilyet, de igazából nekem általában kedvenc előadásaim voltak, amik valamilyen formában lehetőséget nyújtottak arra, hogy ne csak azt érezzem, hogy valami fajta repetícióban van része. Mert a színész az megcsinál egy szerepet, jobb esetben eljátsza 25-ször, 50-szer, ha a közönség imádja, akkor 100-szor, de nekem igazából mindig azok volt az izgalmas előadások, amikben azt érezhettem, vagy hihettem, hogy minden estén valahol egy picikét más. Vagy én magam is mindig a játszás alkalmával élek, vagy értek meg valamit. Ezt most már persze én a másik oldalról is tudom, mert nagyon sokat rendeztem, ugye olyan helyzetbe hozni a színészt, hogy ez nem csak megcsinálja másfél hónapja alatt ezt a bizonyos karaktert, hanem utána még van lehetősége megérteni, megérlelni azt a szerepet. Rendezőként nyilván én biztosítom most számukra, annak idején meg nyilván számomra ezek más rendezők biztosították, de én azokat a darabokat szerettem, amiben úgy érezhettem magamat, hogy minden játszáskor valami újat fölfogok erről a karakterről, vagy erről a világról. Például a Szabadkai Posztanyadősű Színházban volt egy relatív közönség sikert, nem túlságosan arató előadás. Ezt nem mondhatjuk, hogy dőltek rá nézők. A Danilo kis Siratófa című produkciójára, amit Szaboda Tibor rendezett, az akkori igazgatója a Posztanyadősű Színháznak, de egyébként évfolyam társam is volt, kitűnő színházi szakember, ilyen két lábon járó enciklopédia volt, összegyűrt 2-3 Danilo kis novellát, regényt egy színházi előadássá, és ez valami olyan furcsa költői módon tudta megcsinálni, hogy én, aki játszottam benne, én bevallom, most már így a 25-30 év táblatában nyilván magamnak is bevallhattam meg a nézőnek is, én nem feltétlenül értettem, hogy én mit játszok ahol. Szerettem a karakteremet, szerettem a helyzeteket, de én nem értettem, hogy ez a darab miről szól. Ezt csak később értettem, és ezért volt izgalmas pont konkrét ez a darab, mert lehetőségen nyúlt arra, hogy egyébként is specifikus volt ez az előadás, mert úgy volt kitalálva, hogy a kétszer bejött a színpadra, azonnal már nem távozott, tehát mi tulajdonképpen néztük utána a többieknek a jelenetét, és ahogyan néztem a jeleneteket, a saját dolgomat végeztem, kezdve értettem meg előadásról előadásra, hogy mi a francot akart a Szabada Tibor ezzel a szöveggel, meg ezzel a millióval, ezzel a világgal elmondani. De ugyanakkor volt például arra is példa, megboldogult Péter Ferenc színész kollégám és rendező kollégám, ő rendezett egyszer egy tasnádi darabot, a Közellenség címét, amiben Lajkó Félix készítette a zenét, és egy vajdasági underground operetnek tituláltuk ezt a szöveget akkor, és abban egy ilyen valószínűleg pszichésen labilis

0: Szemétkerekátszon Nagy Vencelnek hívták, mi csak a szép módszerrel mondva a szemeteknek a kapitányát, vezetőjét játszottam, és ez meg komplexitásában, összetettségében volt egy izgalmas szerep. És nagyon érdekes világa volt annak az előadásnak, egy ilyen akkor cyber punk-szerű színpadi kép volt, a bluháink is ilyen nem korhoz illő valamik voltak, a zene, amit a Lajkó Felix készített hozzá, az is ilyen érdekes keveréke volt a szinti és a klasszikus zenének, amiről híres a Lajkó Felix, és ettől kapott egy olyan furcsa milliót ez a világ, de nagyon jó volt belelépni este 7:30-kor, de nekem nagyon izgalmas volt magam öltenem ezt a figurát, és ott nem bántam, hogy mindig ugyanazt játszom, ugyanazokat a helyzeteket játszam.
1: A kishegyesi szép szó táborban, ami a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének a tehetségvonuló műhelye, évről évre készítesz fel versmondó gyerekeket, és verspárkészítőként is tevékenykedsz. Ez mellett pódiumművekben is szoktál szerepelni. Mit ad neked a versek világa?
0: Van ez a furcsa nyelvünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, az egyik leggazdagabb nyelvnek számít, de persze könnyen mondhatjuk mi, nem tudom, francia, nyilván a francia is egy gyönyörű szép nyelv, és valószínűleg fantasztikus irodalmi művek születnek francia nyelven is, de én azt nem beszélem, viszont a magyart igen, és a magyarról tudom, hogy lehetőséget ad arra, hogy mi nagyon sokféleképpen fejezzünk ki gondolatokat és érzéseket. Ennek még izgalmasabb formája szerintem a vers, ami egy hihetetlenül tömör forma. Egy csát novellával lehetne párhuzamot húzni, hogy két oldalas az egész, de valamitől mindig úgy érzem a csátnál, amikor elolvasom, hogy annak a karakternek, aki mindösszesen két oldalon jelenik meg, az egész életét ismerem. Most a versnek kell ezt megcsinálnia, hogy mindösszesen néhány sorban, vagy rímekkel való játékban, szavak furcsa egymás mellé rakásával játszva kell, hogy elmondjon hatalmas dolgokat, akár egész emberi sorsokat, és ezt teszi nagyon tömör formában. Én ezért szeretem ezt a formát, ezért szeretem ezt. A másik meg az, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember akár profiként, akár most csúnya szóval élve nyilván a hétköznapi ember, és hogyha úgy dönt, hogy verset mondjon, akkor lehetőséget kap arra, hogy csiszolja még inkább saját magát, hiszen ezekkel a rövid, néha kacifántos, néha egyszerű, de mégiscsak tömör formájú mondatokkal kell megpróbálni a sok érdekes dolgot elmondani, és ez nem könnyű. Szerintem tanítható, nyilván kell hozzá egy alapvető képesség, a képesség egy külső szemmel nagyon ügyesen csiszolható, és megéri, mert aztán visszaköszön az embernek az énjébe. Magyarán, amikor éppen nem verset mond, akkor is visszacsöng benne az, hogy valamitől ez az ember tud közölni tőmondatokkal, vagy tud közölni kacifántos szinte nem magyar mondatokkal. Ez az, ami számomra izgalmas benne. Szeretném hinni nyilván azt, hogy ezt mindenki így érzi, amikor verseket olvas, hogy valamitől az a világ, amit ez a költő, akár ebben az egy versében, akár az egész életművében képviselt, az szól nekem valamiről, az viszel engem valahová. Én ezért szeretem a verseket, és amikor azt meg tudom érezni vagy látni, hogy egy gyerek fog egy szöveget, és ez olyan fantasztikusan találkozik vele, hogy egyszer csak az, amit a költő el akart mondani, az ő mondani valójában, a vers mondónak a mondani valójában válik, ez egy ilyen picin csoda.
2: Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági akt művész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a világot. Mes Attilával Vajda Noa beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetedben csupa-csupa önvád. De minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Minden a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén megsérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt, két dolgozó pedig már a munkába is visszatért, közölte a MOL. Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérült. A tiszaújvárosi Olefin egy üzem szénhidrogénmentesítését már befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges áványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. Kiemelték, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. Elindítja a világító torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. Kiemelték, hogy az ökológiai gazdálkodás fenntartható alternatívát kínál a környezet és egészségtudatos vásárlók és gazdálkodók számára, miközben fontos célja a talajtermékenység és az élővilág megőrzése. A biogazdálkodásra való átállás ugyanakkor tudást és tapasztalatot igényel, hiszen az új szemlélet sokszor kockázatokkal jár. A 2026 és 27 köz zajló program keretében a világító torony ökogazdaságok tapasztalataikat saját gazdaságaikban megvalósított szakmai eseményeken, nyílt napokon, valamint online tartalmakon keresztül osztják meg. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 19-éig élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő időszakot. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban, szervezik meg a saját strandsuliukat. Az országos programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Völgyomályán fákűsében kert megett, zengalantos hévszarami éneket,

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Június 10-én szerdán köszöntöm Önöket, az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Demeter Zsuzsát hallják. A tiszántúli református egyházkerület negyedéves lapjában most nagyrészt az imádság éve adja a tematikát, vagyis nyíregyházi adásunkban az első órában, hamarosan a református tiszántúl idei második számáról, annak tartalmáról fogunk beszélgetni.
2: Erre az imádság évére reflektál néhány más cikk is, espereseket is megnyertünk, erre két esperes írt a tiszántúlról, Koncz Tibor esperes úr és Gál Sándor esperes úr. Koncz Tibor inkább általánosságban az imádságról, Gál Sándor esperes úr pedig inkább, mint gyülekezeti lelkész, a Nyíregyháza városi gyülekezetnek az ő saját gyakorlatukról ír, de ezek is mind reflektálnak az imádság évére. És tulajdonképpen ez a másik fókuszpont, amit Gál Sándor is már a cikkében megmutat, ott konkrétan egy férfi bibliakör gyakorlatát mutatja meg már az elmúlt hónapokban, hogyan működött az imádság évében ez a férfi bibliakör, és a képek pedig az egész gyülekezeti imádság éve gyakorlatra is reflektálnak. Ez tehát a másik fókuszpontunk, imádság a gyülekezetekben. Hogyan valósul meg különböző gyülekezeti szinteken, egészen eltérő gyülekezetekben, kisvárosi, nagyvárosi gyülekezetben, és hát egy picit az egyén szintjén is a gyülekezeten belüli imádság. Úgyhogy jó, hogy látunk már visszafele is, meg egy kicsit az egész évre is, hogy hogyan lehet ezt az imádságot, ami a legbelsőbb szobánk dolga, de mégiscsak egy kicsit intézményes szinten, gyülekezeti szinten, közösségben megvalósítani.
1: Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével a 7:30-as hír összefoglaló után beszélgetünk majd, előtte még a kalendárium és az útra való szól itt a Nyíregyházi Stúdió műsorában. Kedves hallgatóink, ha tehetik, töltsék velünk a reggelt!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Június 10-e van, a Margitok és a Gréták ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. A Margit a görög eredetű latin Margareta név magyarosodott alakja. Jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta a Margareta, Margaréta, Margit névnek a több nyelvben önállósult becézője. Nézzük, milyen jeles események kötődnek ehhez a naphoz. 1880. június 10-én született Kafka Margit író, költő. Nagy Károlyban született, apja főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Margit ösztöndíjasként tanult a szatmári irgalmas nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, majd pedig tanári oklevelet is szerzett. Visszatért Miskolcra, itt tanított. Tanítványai imádták. A borsodi megyeszékhelyen jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. Később Budapesten dolgozott tanárként, majd az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, melyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol náthajárvány áldozatává vált. 1943-ban, szintén június 10-én történt, hogy bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. A véglegesített technológiájú, ma is használt változatot szabadalmaztatta, a bíróféle golyóstoll gyorsan elterjedt, például az USA hadseregek 20 ezer darabot rendelt. A gazdaságos és megbízható golyóstollak gyártását a hosszas kísérletezés mellett a modern kémia és a 20. századi precíziós gyártást tette lehetővé. A sok más találmánnyal is rendelkező bíró Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29-e, az argentin feltalálók napja. És még néhány jeles dátum június 10-éhez kapcsolódóan. 1918-ban ezen a napon süllyedt el a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. 1914-ben június 10-én halt meg Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. 1926-ban Antonio Gaudí katalán építész hunyt el, a barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője volt ő. 2004-ben pedig szintén június 10-én hunyt el Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

csak az Isten bocsáthat meg. Be kellett húzni a függönyt, mert a nap szinte vakította mindkettejüket, és az erős fény zavarta az öreg embert. Vékony hangja időnként elfulladt, ahogy beszélt, de újra és újra erőt vett magán és folytatta. Apám katonatiszt volt, kemény kézzel nevelte három fiát, és irgalmatlanul megbüntetett minket a legapróbb dolgokért is. Idősebb bátyámnak négy ujját tört el a nadrág szíja csatjával. A szeretetét csak akkor éreztette velünk, ha okot adtunk neki a büszkeségre, felnéztünk rá, csodáltuk a kardját, kitüntetéseit, de elelkünk mélyén gyűlöltük. Az első világháborúba századosként vonult be, és már az első évben egy huszárezred élére került, ezredes lett. Ha katonái élén bevonult a városba, hősként ünnepelték. Mi édesanyánkkal rettegtünk, mert ivott, és olyankor nem maradhattunk meg előtte. Egyszer, amikor szabadságon volt, egész napra felmásztunk előle a diófára, és le se jöttünk egész estig, míg édesanyja haza nem jött, csak ő tudta lenyugtatni. Ma már tudom, hogy így dolgozta fel a háború borzalmait, de akkor és ott megígértem a bátyáimnak, hogy a sírjánál nevetni fogok, és egy cseppet sem sajnálom majd, ha meghal. A háború végén egy katonaszökevény jött a hírrel, és apám kardjával, néhány katonája a lövészárkok között rekedt. Nem mertek mozdulni, apánk kirohant, és maga terelte, hajtotta őket vissza az állásba, de mielőtt beugrott volna, a katonái közé lelőtték. A katona könnyes szemmel köszönte meg nekünk, hogy az ezredes úr megmentette őket. Erre én hangosan nevetni kezdtem, édesanyánk pofon vágott. Én kirohantam az utcára, és mindenkinek nevetve újságoltam, hogy meghalt. Itt elcsuklott a hangja, remegve sírni kezdett az öreg tanár, és nem tudta folytatni, csak annyi bukott ki a száján. Csak Isten bocsájthatja meg nekem, amit apám ellen védett.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal korábbi elnökét. Óvatos optimizmust tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezés. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet Napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az imádság éve, a református egyház ennek jelölte ki 2026-ot, és ez adja a fő tematikát a református tiszántúli idei második számában. A tiszántúli református egyház kerület negyedéves lapjában most nagyrészt erről szólnak a rovatok és a cikkek. Az imádság elmélete és gyakorlata is több írásban megjelenik. De emellett az idén aktuális évfordulókról és az egyházi választásról is lehet olvasni. Fazekas Gergely főszerkesztővel, az egyházkerület presbiteri főjegyzőjével Olá Ilona beszélgetett.
2: Mindig azzal szoktuk kezdeni, amikor egy-egy számot bemutatunk, hogy megmondjuk, hogy mi a fő címe, ami most tulajdonképpen nem csak ennek a lapnak a címe, hanem az egész évnek a hívó szava, az imádság éve.
3: Valóban, most a második számban foglalkoztunk azzal a tematikus évvel, amely a Református Egyház idei éve, általában az első számban szoktunk foglalkozni. Ezt most megfordítottuk, ott egy rovatot szenteltünk ennek a témának, és most a második számot egészében az imádságnak, az imádság évének szenteltük, és folytatni fogjuk azért a harmadik és negyedik számban. Általában így szoktuk, hogy egy-egy rovatot még a későbbi számokban is az adott tematikus évhez kapcsolunk, meg hát az imádságnak mindenkor ideje van, mindenkor ideje van a zsoltároknak, mindenkor ideje van az imádságnak, úgyhogy ebből a szempontból is reméljük, hogy nem csak idén imádságével református egyházunkban a imádságével, hanem a következőkben is van olyan szerzőnk, aki ezt az igényt meg is fogalmazza, hogy ne játsszuk el azt, hogy csak idén imádkozunk, hanem éppen akkor működik az egyház, gyülekezetekben, az egyéni kegyesség szintjén és magasabb szinteken, hogyha napi kapcsolatban vagyunk az Úristennel.
2: Tulajdonképpen egy-egy ilyen tematikus év, vagy az év tematizálása arra jó, hogy ráirányítsa egy kicsit még jobban a figyelmet az amúgy is fontos dolgokra, amik tényleg nem egy-egy szezonra szólnak. Hányféle oldalról, hányféle szemszögből próbálták körbejárni ezt a témát most?
3: Ha össze akarnám számolni, akkor mondhatom azt, hogy annyi szempont van a hány szerző, de azért nagyjából ez két fókuszt jelent. Egyrészt valóban az imádság évére fókuszálunk, mit is jelent ez a keret, mit jelent ez a gyakorlatban. Ez tehát az első fókusz, és valóban az imádság évének a program felelőse, Hajdú Zoltán Leventét sikerült megnyernünk, ő ennek a programnak az országos vezetője, Szóládi lelkipásztor egyébként, de hát a egyház missziós szolgálatának a vezetője, illetve pontosan ennek a programnak a vezetője. Ő ugye zsinati döntés volt ez, és tulajdonképpen az egyházi kereteket próbálja megmutatni, nem csak imádság elmélet

0: udvar, ahol eddig a rendezvényeinket is tartottuk, az udvari rendezvényeket, most foglalt volt egyéb rendezvény miatt, és így meg kellett osztanunk a programsorozatot, hogy ezért ez volt az oka annak, hogy 4 éjszakára tevődik a Múzeumok Éjszakája programsorozat.
1: Nézzük az elsőt, június 17-én szerdán este mi várható?
0: Igen, ez lesz az első rendezvényünk. Hát Orbán Bori és Páncél Kristóf, akik már szintén jubilálnak, 5-ször vannak Nagykálóban, ők fognak egy koncertet adni Évszakok címmel. Balázs Fecótól Koncs Zsuzsáig különböző számokat hallhatunk tőlük. Ez az Óbester étterm udvarán lesz 18 órától, mint minden nap a rendezvényeink.
1: Június 18-án érdemes ezt a dátumot felírni, hiszen ekkor egy különleges találkozónak lehetnek szemtanúi a Korányi Házban.
0: Igen, Korányi Házat most már egy bő éve üzemeltük be és rendeztük be. Most egy újabb programmal fog csatlakozni a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz. Korányi Imre Patikusról lesz szó, tehát az lesz a cím, hogy Korányi Imre Patikus a városlakók szolgálatában, és dr. Pásztor Nikoletta gyógyszerésznő fogja az előadást tartani a Korányi Emlékházban szintén 18 órától. Na most ennek a programnak van egy érdekesség, hogy pár nappal ezelőtt, sőt most hétvégén jött egy család, akikről kiderült, hogy a Korányi Imrének a déd unokája jött, és megkérdezte a telefonon az édesanyját, aki Korányi Imrének az unokája, Korányi Lívia, hogy eljönnének erre a rendezvényre, és igent mondott a hölgy, és nagy öröm ez számunkra, mert ő is előadást fog tartani olyan dolgokról, amiről nem is tudtunk még a Korányi családdal kapcsolatban.
1: Esetleg azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, a Korányi Emlékházban milyen tárgyakat lehet megtekinteni, esetleg vannak-e újak?
0: Korányi Emlékházban próbáltunk kialakítani egy szalon helységet, úgy, mint régen volt. Van egy helység, ahol az oklevelek, kitüntetések, vitrinekbe tárgyak találhatóak. Itt nagyon sok tárgy Korányi Frigyeshez, vagy Korányi Sándorhoz köthető. Akkor van egy helység, ami szintén kiállítótér, és ott van, ez egy orvosi, egy korabeli orvosi szobaként működik, ott is sok műtárgyal, és van egy nagy kiállítótér, ahol a patikusi ágnak a tárgyai vannak kiállítva, és hozzá csatlakozik egy patika bútor, ami egy nagykálói patikának, az isteni gondviselés patikának a bútorzata volt.
1: Június 19-e péntek este egy különleges előadásnak lehetnek majd szem- és fültanúi, vetített képes előadás lesz, és dr. Sipos László tartja majd, akit ugye ismernek Nyíregyházán, Debrecenben is, hiszen rendszeresen tart hasonló előadásokat.
0: Igen, Sipos László is már egy kedvelt vendége az alapítványunknak, rendszeresen jár Nagykálóba és tartja a nagy sikerű előadásait. Most a 19-i pénteken a Ratkó József Városi Könyvtárban fog szintén 18 órától előadást tartani, és reméljük egy érdekes előadás lesz, ahol sokan el fognak jönni.
1: Egészen pontosan az előadás címe az, hogy jöjjön velem Magyarországra, Magyarország különleges tájaira kalauzol majd el László bennünket, és különleges történeteket is megtudhatnak egy-egy településről. Június 20-án szombaton pedig a fény ünnepét tartják itt a Szent Iváni éjjelén. Egészen pontosan hol lesz megrendezve az esemény, és mire számíthatnak a kilátogatók?
0: Igen, most ez egy újdonsült helyszín, amit az idén vett át a városunk önkormányzata. Most ez is tulajdonképpen sokan mondták, hogy miért az ökopark, hogy csatlakozhat hozzá, de hát az ökopark is egy kiállító hely, csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvényéhez, ráadásul egy nemrég átadott kiállító hely. Na most itt lesz az utolsó nap, az záró program, és sok programból tevődik össze ez az egy éjszaka. Például lesz 16 órától 18 óráig a Szent Iván éjjeli mesék filmvászon címmel, és a Szent Iván éjjeli álom című film lesz levetítve. 18 órakor kezdünk tulajdonképpen a tényleges programokkal, ott egy kis köszöntő lesz, utána 18 óra 30-tól 19 óráig Harsányi Margit városunk díszpolgára és az alapítványunk tagja fog előadást tartani a Szent Iván éjjeli

0: hagyományokról, és 19 órától 21 óráig reméljük, hogy addigra feloldják a tűzgyújtási tilalmat, hogyha nem, akkor valami más módon próbáljuk imitálni a tüzet, de a debreceni sugalló zenekar fog zenélni és húzza a talp alá valót. Most itt a nagykálói táncikáló csoport Kádár Mihály vezetésével fog fellépni, és vonja be majd a közönséget a körtáncba és a különböző tánctanításokba, tehát egy táncházat is fogunk tartani. Mondom, ez egészen 21 óráig fog tartani, és az utolsó program az 21 órától 22 óráig tart előre láthatólag. Elek Tamás fog előadást tartani a nyári égbolt csodáiról, és egy távcsöves megfigyelés is lesz.
1: Mi várható, és hogy látják, több látogatót tudnak így ide vonzani, mint hogyha egy nap rendeznék meg?
0: Hát mindenképpen reméljük, hogy több látogatót tudunk vonzani, bár a tavalyi a programunknak és a Beatles koncertnek is köszönhetően igen látogatott volt, körülbelül 400-an látogatták meg a Múzeumok Éjszakája programunkat. Most reméljük még többen, sok újdonsággal szolgálunk, most a koncert is, vagy az ökopark bevonása, a Korányi ház bevonása, úgyhogy mind bővíti majd a program helyszíneket, hát a könyvtár is ide tartozik, úgyhogy reméljük, hogy sokan el fognak jönni, és sokakat érdekelni fog.
2: Jónás Sándort a Nagykállói Múzeumok Éjszakája helyi programjairól hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes második könyve 21. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Ezek azok a törvények, amelyeket eléjük kell tárnod. Az Ószövetségnek ez a része a 10 parancsolat után Isten népének a mindennapi életére vonatkozó törvényeket tartalmazza. Itt nem elvont jogi szabályok vannak, hanem az Istennel való szövetségből fakadó élet mindennapi gyakorlata. Hogyan bánjunk egymással, hogyan védjük az életet, a méltóságot és az igazságot. Az előző részekben a pusztai vándorlás kalandjait, eseményeit követhettük nyomon, hiszen Izraelt Isten megszabadította az egyiptomi rabszolgaságból, és most egy teljesen új élethelyzetben vannak. Hosszú éveken át rabszolgaként élték a mindennapjaikat, most pedig egy felszabadított, szabad közösség lettek. S mint ilyennek, Isten ebben is segítségünkre siet. Megmutatja, hogyan kell, hogy bánjanak a szolgákkal, a gyöngékkel, az elesettekkel. Felelősséget vár tőlük, s tudtukra adja, hogy szolgáikkal legyenek emberségesek, irgalmasak. Törvénnyel védi a nőket, sérülteket, árvákat. Szabályokat ad az erőszak, a testi sértés, emberölés, állattartás és kártérítés területén. Az első 11 versben a szolgák és a szabadság témája jelenik meg. A 12. verstől a 27-ig az élet védelme kerül előtérbe. Végül pedig a 28. verstől a felelős haszonállattartásra hívja fel a figyelmet az Úr. A törvény célja minden esetben az, hogy a bajt, a kárt kerülje el mindenki, és bár ne lenne szükség utólag büntetni. Isten törvénye a szeretet és az igazság egyensúlya. Nem engedi a kegyetlenséget, ahogy nem tűri az igazságtalanságot sem. A felelősség kiterjed a ránk bízott emberekre, állatokra, javakra is. A hűséges sáfárság Isten szemében már az Ószövetségben is nagyon komoly dolog volt. Ezért számunkra is üzenet. Isten ma is arra hív, hogy életünkben a szabadság ne legyen önkény, hanem felelős szeretet, amely védi a másik életét, méltóságát és javát. Mert a Krisztusban megjelent kegyelem nem eltörölte, hanem beteljesítette a törvényt. Ő maga lett a mi szabadságunk, igazságunk és irgalmunk. Ha ő benne élünk, akkor törvénye nem külső parancs, hanem szívünkbe írt útmutatás, amely az ő lelkének vezetése által formál bennünket. A mai ige magyarázat Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Tisza Szent Imrén szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájával folytatta munkáját kedden az országgyűlés. Az előterjesztő szerint örökre eltűnhetnek a közterekről és az internetről a gyűlöletkeltésre alkalmas plakátok, tartalmak. Az előterjesztőként felszólaló Tárkányi Zsolt az elmúlt másfél évtizedben életünket mérgező hazug gyűlöletkampány visszásságát emelte ki. A reklámszabályok módosításáról szólva kiemelte, a módosítás kimondja, hogy a hirdetés nem sértheti meg mások emberi méltóságát, nem kelthet gyűlöletet, nem veszélyeztetheti a gyermekek egészséges fejlődését, egyben megfelelő jogi eszközöket ad a média tanácsnak a törvények érvényre juttatásához, hatékony és egységes jogalkalmazást téve lehetővé. Szólt arról is, a módosítással megtiltják a sok helyütt a településképet aránytalanul rontó, nagyméretű reklámhálók kihelyezését, valamint kiszűrnek eddig meglévő, de indokolatlan szabályokat is. Minden sérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt. Két dolgozó pedig már a munkába is visszatért, közölte a MOL. A közlemény szerint a tiszaújvárosi Olefin 1 üzem szénhidrogén mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. Kiemelték, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát, olvasható a MOL közleményében. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére Hadja Lahib, az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A végrehajtó testület tájékoztatása szerint a támogatásból 6,5 millió euró jut az afrikai kórokozó genomikai kezdeményezés megerősítésére, a járvány sújtotta országokban dolgozók felszerelésének, az egészségügyi dolgozók képzésének és a diagnosztika javításának támogatására. 5 millió euró jut majd az egészségügyi világszervezetnek a felügyelet megerősítésére és a védőeszközök biztosítására, valamint további 5 millió euró tesztek elvégzésére, beleértve a gyors diagnosztikai eszközöket és a laboratóriumi tesztkészleteket. Hadja Lahib hangsúlyozta, az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll, az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. A közös kiállás többről szól, mint egy vírus megfékezéséről. Bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az egy hónapja kezdődött kongói ebola fertőzés halálos áldozatainak száma elérte a 100-at. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A rendezvény sorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén. A mozgás éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, azt szerettük volna megmutatni, hogy a sport nem csak nappal, nem csak versenyhelyzetben lehet vonzó, Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között különleges hangulatban több tízezer emberrel együtt mozogni, egészen egyedi élmény, mondta Kis Gergely, a Nagy Sportág választó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető. Nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a fiatal felnőttek bizonytalanságának nyomába eredünk, vendégünk Fercsák Norbert pszichológus lesz.
2: A legtöbb esetben azt látom, hogy tulajdonképpen nem képességbéli hiányokról van szó, hanem inkább egy önmagáról alkotott feltételezésről, ami ezt az önértékelési deficitet hozza, és azt hozza, hogy nem mer cselekedni, és önmagát megmutatni az ember. És amikor ezt elkezdi megtenni, akkor elkezd oldódni ez a szorongás is.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Céltalanság, kontrollvesztés, magány. Csak néhány jelenség, amely elbizonytalaníthatja a fiatal felnőtteket. Vajon a pszichológia szemüvegén keresztül ezeket mennyire érthetjük meg? Fercsák Norbert pszichológus, a Kortárs Aid csoport vezetője, mai vendégünk így fogalmaz, a bizonytalanság az, hogy nem tudom, hogyan lesz a jövő, és nem biztos, hogy a kezemben van az irányítás. Az egyik tanítványom Rádi Krisztián, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató, őt kérdezi a szorongásról, az identitás krízisről és az útkeresésről. Mai vendégünk tehát Fercsák Norbert pszichológus.
2: Először a bizonytalansággal kezdenénk, ugye három témánk van. Egy témánk ezek összefüggenek, de három felé bontjuk. Ugye a fiatal felnőttek útkeresése, identitáskeresése és bizonytalansága. Azt vettem észre, hogy egy meglehetősen bizonytalan világban élünk, aminek számos okai vannak. Aha. Tehát szociológiai, gazdasági, meg technológiai olyan jelenségek bizonytalanítják el a fiatal felnőtteket, de úgy általában az egész társadalmat, de fiatal felnőttek a témánk, mint például a lakhatás kérdése, a szülőtől való anyagi függés, kapunyítási pánik, ez ebben a korban nagyon egy népszerű fogalommá válik, és eközben ugye nehéz is elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és a technológia változás miatt a társas kapcsolataink meg az internetre kerülnek. Ugye a munkád egyik része a pszichoedikáció, és szerinted ezen jelenségeket a pszichológiával mennyire lehet megérteni, megmagyarázni, és mennyiben tud segíteni, mennyiben tud megoldást találni?
3: Hát egy pszichológusként ennek a eléggé átfogó, meg sokrétű témakörnek egy részét tudom fókuszba tenni, és hogy gyakorlati tapasztalatot, vagy hát így a gyakorlatban tudott szakmai dolgokat hoznék be. Kutatást ezekben a témákban külön nem végeztem, ami publikálva lett volna. Nagyon sokat találkozok vele az életvezetési tanácsadóban és a magánpraxisban is, főleg ebben a korosztályban, de nem csak ebben. Amiket mondál, azok tulajdonképpen mind összefüggenek, és hogy így mind együttesen hatnak arra, hogy ki tud alakulni egy ilyen erős bizonytalanság érzet, már az egyetemisták esetében, főleg a végzéshez közeledve. Ott ugye már arra is kell gondolniuk, hogy akkor hogyan tovább, hol fogok én pontosan elhelyezkedni, az én szakmámon belül milyen szakterületre menjek, tehát hogy ott a kapunyítás tényleg fokozottan jelentkezik. Ez a bizonytalanságnak kicsit ugye az alapjaitól kezdeném akkor ezt a dolgot. Pszichológiailag a bizonytalanság az, hogy én nem tudom, hogy majd hogyan lesz a jövő, és nem biztos, hogy a kezemben van az irányítás. Bizonytalanság tulajdonképpen egy olyan állapot, amikor én nem érzem a kontrollom. Kontroll az pedig egy ilyen alapszükséglete az embernek, tehát hogy ez mindenkinek ott van, nem mindenkinek az életében ugyanolyan erősen, adott életszakaszokban azért ez más-más módon jelentkezik, de hogy ha nem érezzük azt, hogy nálunk van az irányítás, akkor nagyon könnyen úrrá tud lenni rajtunk a bizonytalanság. Hát tulajdonképpen olyan szorongást tud beindítani ez a kontrollvesztett állapot, ami különböző tünetekbe jelentkezhet utána. Rosszabb az alvás, nem tudom, hogy mi a bajom, de valami miatt szorongok. A tanulmányokban szorongok, az emberektől szorongok. Sokszor ugye a szorongás mögött az van, hogy nem merem aktivizálni magam. A legtöbb esetben azt látom, hogy tulajdonképpen nem képességbéli hiányokról van szó, hanem inkább egy önmagáról alkotott feltételezésről, ami ezt az önértékelési deficitet hozza, és azt hozza, hogy nem mer cselekedni, és önmagát megmutatni az ember. És amikor ezt elkezdi megtenni, akkor elkezd oldódni ez a szorongás is. Nyilván ez tud mélyebb lenni, másokkal is tud lenni, stb. Ez inkább úgy egy példa volt, amit mondtam, ami sokszor előfordul, és így a bizonytalansághoz köthető.
2: A pszichoedikáció mennyire tud rálátni arra, hogy igen, ezek úgy a te problémáid, hogy nem, ahogy fogalmaztad, hogy nem szakmai, vagy ő nem tehetség kérdése, hanem ezek ilyen belső folyamatoknak a... Mennyire tud rá világítani egyáltalán, hogy az embert
3: hogy mennyire tudja megmutatni a pszichoedukáció például, hogy téves erős feltételezésről, hiedelemről van inkább szó, mint képességbéli hiányról. Valamennyire tud, mert hogy ha ezt már említjük és elmondjuk valakinek, és ő ott ezen elgondolkozik, az már valamennyire tud. De nyilván megvannak a korlátai egy ilyen kis csoportos edukációs előadásnak.
2: És akkor mik ezek a korlátok?
3: Az egyik az, hogy annyira nem megy mélyre, annyira nem lesz specifikus az adott személyre, mint egy olyan tanácsadás, amiben négy szem közt vannak, és elmondja az élet történetét, vagy annak egy részét az adott illető. Sokszor olyan párhuzamokat találni egyébként a bizonytalanság és az adott személy élete között, ami tényleg specifikus, mert hogy az ő életében történt az, hogy elbizonytalanította őt, akár az egyik szülő, vagy osztálytársak. Belekényszerítették valami olyan helyzetbe, valami olyan versenybe, amiben nem akart volna részt venni. És amiben kudarc élménye adódott ebből kifolyólag, ezt betette annak, hogy ő nem elég jó bizonyos dolgokba, és így egy ilyen csökkent értékűség séma kialakulhat tulajdonképpen.
2: Tulajdonképpen akkor a bizonytalanság az mennyire a társadalmi elvárásoknak való megfelelési kényszer okozza, vagy mennyire ez inkább belülről fakad, vagy ez egy hibrid, vegyes dolog?
3: Igen, tehát jogos a kérdés, de ugye ez is nagyon specifikusan személyre szabott, hogy kinél. A gyerekkor élmények ugye nagyon erősen meg tudják határozni azt, hogy én akkor milyen kontrollt érzek utána az életemben. A társadalomból is jönnek bizonyos elvárások, és a társadalom is el tud bizonytalanítani. Nagyon sok a lehetőség, így a választásnak és a szabadságnak a terhe, és a szabadságnak a szorongása is erős tud lenni. Az egzisztenciális pszichológia irányzatában négy alapszorongást különböztetnek meg, és erre fűznek fel különböző más szorongásokat. A halálszorongás, ez ugye elég egyértelmű, nem kell magyarázni. Magány-szeparációs szorongás, egyedüllét szorongása, céltalanság, hogyha nincs meg a pontos célom, ami nekem jó lesz, vagy nem érzem a mostani célomon azt, hogy az igazából én vagyok, az úgy ebben az életkorban fokozottan tud jelentkezni. Mert itt még alakul az identitás. Még nem próbáltam ki magam annyi dologba, hogy meglegyen, hogy ki is vagyok én igazából, ezért a céljaim se annyira biztosak. A negyedik alapszorongási kategória a szabadság. Ez így furán tud hangzni, mert hogy a szabadság hát az egy jó dolog, ugye ezt gondolnánk alapból, jó is. És ha nincs szabadság, az meg nagyon rossz. De hogy amikor megvan a szabadságom hirtelen, akkor a teret érezhetek, amiben még nem tudok kapaszkodókat megfogni. Szükség is van rá, de a megfelelő mértékben, meg megfelelő ütemben. A gyerekkorban még ugyan nagyon sok szabadságunk nincs. Ez így jobb is, mert hogy jobb, ha megmondják, hogy ne szaladjunk ki az útra, csak úgy csukott szemmel.
2: Nagyon fontos a szocializációnk számára és a szülői nevelés.
3: Igen, és a megfelelő korlátok.
2: Igen.
3: Aztán, amikor ezek olyan viszonylag gyors ütemben szűnnek meg felnőtté válás folyamatában, akkor hirtelen ez a tér kitágul, és olyan hirtelen tágul, hogy ehhez alkalmazkodni azért nem egyszerű. Főleg manapság nem egyszerű, amikor már számtalan lehetőség van minden területen, és gyorsan elérhetünk mindent, és ez nagyon hirtelen tágul ez a tér.
2: Te gyakorlatiasabb oldalról tudod nézni ezeket a jelenségeket. A munkád során a fiatal felnőttek milyen dolgokkal keresnek meg téged, amik bennük bizonytalanságot vált ki vagy okoz?
3: Ami még ehhez a résztémánkhoz is kapcsolódhat, ugye az, hogy vajon jó szakon vagyok-e? Vajon ez a munka, ez így hozzám való-e egyáltalán? Tehát, hogy ez is sokszor előfordul. Vagy hogy fejezzem-e be még azt az egy évet, ami hátra van így az alapszakból, és utána lehet, hogy más irányba megyek, vagy be se fejezzem. Ezek úgy elég sűrűn előfordulnak. Ugye nem mi mondjuk meg, hogy mi lesz a tuti, hanem elősegítjük azt, és egy teret teremtünk arra, hogy önmagát elkezdje jobban megismerni, máshonnan is ránézzen önmagára. Olyan nézőpontot mutatunk be, hogy mi van, ha ezt az egészet olyan szempontból nézzük, hogy átkeretezzük kicsit a dolgokat. És akkor jöhetnek neki olyan válaszok, amik már úgy ott voltak a kapuban, de még nem jöttek át rajta. Különböző eszközöket alkalmazhatunk ehhez, technikákat, stb.
2: Ezek a átkeretezések, ezek sikeresek tudnak lenni? Tapasztalod az, hogy ténylegesen sikerül az átkeretezés, vagy annak az embernek, tehát hogy azoknak az embereknek kellene még valamilyen lökés?
3: Igazából van, hogy az a kis rövid folyamat is, amit ugye az egyetem biztosítani tud, az is elég lehet. Nyilván óriási a túljelentkezés, ebből kifolyólag is rövidebb folyamatokat tudunk így adni a hallgatóknak ingyenesen, de van, hogy már ebben a folyamatban kirajzolódik az a térkép, amin ő tulajdonképpen mozogni akar, és hogy mik is az irányok, és van, hogy ezen a térképen tud lépéseket tenni és haladni is ebben a 5 alkalmas tanácsadásban, és már látszik, hogy milyen lesz számára ez az irány.
2: Azt mondtad az előbb, hogy túljelentkezés van, de miért?
3: Több rétű, ennek van egy ilyen dinamikája ugye így a társadalomban, hogy egyre ismertebb a pszichológia és ennek különböző szakterületei, egyre közelebb áll az emberekhez ez a téma, illetve az, hogy elmenjenek pszichológushoz, most már közvéleményben nem mindenhol azt találni, hogy csak a hülyék mennek pszichológushoz, tehát hogy így hál' Istennek ez már oldódott. Ezért többen is fordulnak itt segítséghez. Az átkeretezés kapcsán, hogy jobban szemléltessem, az egyik esetemben előfordult, hogy egy orvostan hallgató azzal a nehézséggel jött hozzám, hogy a gyakorlatok során betegekkel kell találkoznia, és velük dolgozni, és a betegség így hozzá közelebb kerül, és látni egy emberen azt, amit előtte még inkább csak tankönyvben tanult, ugye, akkor ez megterhelő számára. Van egy olyan szorongása, hogy ott akkor ő hogyan kommunikálja le ezt az adott illető felé, és átérzi az ő problémáját, fájdalmát tulajdonképpen, és ugye attól félt, hogy ez ráhathat a munkájára. És ez okozott egy szorongást. Ezt úgy kereteztük át, hogy behoztam azt a szempontot, hogy milyen jó is, hogy ő ilyen empatikus. Ugye, mert hogyha kevésbé lenne empatikus, kevésbé érezni át az adott illető problémáját, de hogy azért így futószalagon kezelni a betegeket, az meg nem lenne jó. Legalább ő empatikus is bele tudja ebbe magát élni. Az pedig idővel majd megtanulja, hogy a megfelelő érzelmi távolságot ettől hogyan tartsa meg. Tulajdonképpen örült annak, hogy ez szakmai szempontból egy elég erős és fontos dolog, hogy empatikus tudok lenni. És szűnt a félelme azt illetően, hogy akkor az empátiája miatt hoz rosszabb döntéseket.
2: Jó, bizonytalanságról úgy gondolkodunk, hogy ez tényleg egy rossz dolog, az leterheli az embert, megfagyasztja. Viszont bennem fölmerült, hogy létezhet-e egészséges bizonytalanság, és ezt, amit hoztál példának, ez tulajdonképpen ezt mondható annak.
3: Igen. Kicsit bizonytalan volt ugye ő például abban, hogy akkor most empatizáljak, és kerüljek hozzá közelebb emberileg, de még nyilván a szakmai keretek között, avagy hűvösebb legyek, és tartsam magam távol a dologtól, és hogy ebben olyan nyugvó pontra tudott jutni, hogy milyen jó is az, amikor tud empatizálni. De ez mellett meg tud állni, tud venni néhány mély levegőt, és be tudja hozni azokat a szakmai szempontokat, amiket így be kell vinni a folyamatba az adott pácienssel, és meg tudja csinálni.
2: Említetted a szorongásnak azt a 4 fázisát, vagy 4 típusát, és az egyik a céltalanság volt, ami hatással van az identitás építésünkre. Ebben az időszakban, ebben a 18 és 26 mondjuk, vagy 25 éves korban, mik lehetnek azok a tényezők, amelyek befolyásolják az identitás építést?
3: A kapcsolatok nagyban befolyásolják, mert így mások szemében tükröződünk vissza tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát, hogy én ki is vagyok, azt ugye sok esetben a másik emberen tapasztalom. És hogy hogyan alakulnak a kapcsolataim, mennyire merek a kapcsolataimban önazonos lenni, autentikus lenni. Ahogyan próbálgatjuk magunkat tulajdonképpen, hogy akkor mi az, amit egy adott kapcsolatba be lehet vinni, el lehet mondani, minek mi a következménye, így akkor kapjuk ezeket a visszajelzéseket is, és akkor gyakorlatilag így erősítődik bennem az, hogy akkor ezt előhozzam, vagy pont ellenkezőleg tartózkodok tőle. Tehát így a kapcsolatok például ilyen módon tudnak hatni. Akkor a döntéseink, hogy mennyire merek meghozni egy adott döntést. Mert ebben az életkorban olyan döntéseket kell hozni, aminek még nem látjuk, hogy milyen is lesz az, amikor belehelyezkedek, és benne vagyok, és csinálom már azt, amit választottam. Tehát kicsit ilyen zsákba macska, mert még saját bőrén nem tapasztalta meg igazából az ember ilyenkor sok esetben azt. Ehhez pedig hát kell az a bátorság, hogy így valahogy döntsünk. Keleten azt mondják, hogy mindegy, hogy döntesz, dönts valahogy, és utána azt tapasztalod, és éld meg igazán azt, amit döntöttél. Próbáld meglátni a pozitív oldalát, azt erősítsd magadban, az, ami nehéz benne, abból pedig próbálj meg tanulni. Mm. És hogy ez így, tényleg így van. Tehát, hogy nem feltétlen kell úgy gondolkodni, hogy akkor az én döntésem, akár szakmába, az teljesen életem végéig el fog kísérni, és akkor azt fogom én csinálni biztosan. Nyilván, amikor így a döntés előtt áll, valaki ebben az időszakban szeretne úgy dönteni, ami így mindörökre jó lesz neki. De igazából ilyen nincs. Aki elkezd egy szakterületet, úgy is fog mozogni a szakmán belül valamerre, vagy teljesen szakmát vált, mert lehet, hogy később más igényei lesznek. Addig lehet, hogy lesznek komoly dolgok az életében, amik szintén formálják őt, amik által új oldalát ismeri meg. És újra kell kezdeni, többször újra kell kezdeni majd.
2: Ebben az időszakban akkor ugye egyrészt mondtad, hogy a kapcsolatok nagyon fontosak az identitás építésében, a másik meg a döntések. Érdekel az, hogy mi van akkor, amikor nincsenek meg ezek a kapcsolatok, és nem tudunk döntést sem hozni.
3: Valamilyen kapcsolatok azért úgy vannak, ha más nem a család, tehát ugye az identitás alakuláshoz erősen hozzájárul.
2: Igen, ebben a időszakban a fiatal felnőttek meg próbálnak elszakadni. Ez egy egészséges folyamat is, hogyha sikerül, csak hogy épp mondjuk a lakhatási válság miatt, vagy éppen a valamilyen oknál fogva a szülőtől még függenek a fiatal felnőttek, vagy nem tud elhelyezkedni, nem tud munkát találni, vagy ugyanígy továbbra is abba a térbe van beleszorulva, el akar mondjuk költözni, vagy nem, szóval ezek mind ilyen, amit említettem már, hogy ilyen szociológiai, gazdasági jelenségek miatt, ezek így megakadályozzák, és hogy mi van ekkor, amikor ilyen akadályokba ütközik?
3: A nem kapcsolat
2: igen.
3: is itt egy befolyásoló tényező kapcsolati szempontból. Tehát ez olyan, mint a valamiről való nem tudás. Az is egy erőteljes befolyásoló tényező. Tehát ha pont arról van szó, hogy szakad meg a kapcsolat, avagy távolodik a kapcsolat, mert vál le a szülőről, vagy inkább úgy mondanám, hogy módosul a kapcsolat, az szintén nagyon erősen hozzájárul az identitásnak az alakulásához, tehát hogy mennyire tud leválni az adott illető, az az egyik legmeghatározóbb ebben az egészben. És hogy ez a leválás, ez hogyan történik, meg mi lesz aztán az eredménye. Sokan jönnek egyébként azzal is, hogy nehéz leválniuk, mert a szülő sem engedi ezt. És ez nyilván valahol a szülő oldalából is érthető, meg nem szándékos ez az egész nyilván. Ahhoz kell erő, ahhoz kell egy bizonyos típusú energia, hogy leváljak. Ahhoz a korábban, jó esetben korábban elsajátított lázadási energia. Ami kamaszkorban is például ott lesz az embernek a zsebében már, és hogy tudja azok a túlkontrolláló, túlgondoskodó energiák ellen ezt alkalmazni, amik néha a családból őt érik, le tud válni. A konfliktus kezelés egy másik dolog, hogy amikor elkezdődik a szülőről a leválás, az hoz-e konfliktusokat, azért, mert mit képzelsz te, hogy önálló akarsz lenni például, és akkor ezt hogy kezelem, tud-e jó kapcsolat lenni utána belőle, vagy hogy pont, hogy már kilökni akarják a gyereket. Ezek most nem a legkedvezőbb esetek, nyilván nem csak ezek vannak, hál' Istennek, de hogy meg tudom-e tartani a kapcsolatot valamilyen szinten, hogy meg akarom-e, ehhez milyen eszközöket használok. Vagy meglátom-e azt, hogy ez a kapcsolat már toxikus, hogy egy divatos szóval éljek, ami nem teljesen szakkifejezés. Ugyanígy a párkapcsolatokban is ugye ezek a dinamikák meg tudnak jelenni ebben az életkorban már főleg.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Fercsák Norbert pszichológussal, a Kortárs Aid csoport vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket, jelentette be Tar Zoltán miniszter, hozzátéve, a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. A demokrácia és az európai érdekekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése, a média szabadság biztosítása az elmúlt majd két évtized folyamatosan bővülő központosítása után, írta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A politikus ismertette, a miniszteri biztos feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és majd az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása. Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a nyilvános pályázaton megválasztott független vezető átveszi a közmédia irányítását, jegyezte meg a miniszter. Óvatos optimizmust tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkáltatók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre, közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján a Manpower Magyarország. Varga Péter, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, a magyarországi politikai változások a gazdasági környezetre is kihatnak, és az alakuló makrogazdasági környezet az új gazdaságpolitikai irányvonal kidolgozásának időszakában a piaci szereplők egy részénél óvatos kivárás tapasztalható. Ennek ellenére alapvetően pozitív a munkáltatók várakozása, amit jelez, hogy egyharmaduk létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben. A szakember hozzátette, különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. Bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. A modern technológiai megoldások segítségével, korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. Tavaly óta a program országos kiterjesztésű lett, az Országos Magyar Vadászati Védegylet drón szakbizottsága a megyei koordinátorok segítségével 2026-ban is folytatja a kaszálások előtti hőkamerás drónos őszgidamentést és jelölést.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a fiatal felnőttek bizonytalanságának okairól és megoldási lehetőségeiről. Fercsák Norbert pszichológus a vendégünk.
2: Felépítjük az identitásunkat, de vannak olyan kritikus pontok, amikor ez krízisbe kerül, mármint az identitásunk, hogy az identitás krízis kapcsán érdekelnek azok, hogy konkrétan mi váltja ki ezt a fajta, vagy hogy mi okozza az identitás krízist.
3: Krízis az egy olyan állapot, amikor az addigi eszközeimmel én nem tudok jól megküzdeni azzal a helyzettel, ami van. És új eszközöket kell elsajátítani hozzá. Az identitás tekintetében ez jelenti azt is, hogy olyan területek jönnek be az életemre, például elkezdek dolgozni, és ott olyan hatások érnek, ami előtte még nem volt. És hogy hogyan küzdök meg ezzel? Mit tudok ott ebben alakítani? Hogy ott, akkor ott például van egy főnököm adott esetben, vannak munkatársaim közülük, van olyan, aki barátságosan áll hozzám, van olyan, aki nem barátságosan. Ki leszek ott én? Mindenkinek meg akarok majd felelni ebben? Vagy megtalálom azt, aki én vagyok, és amire azt mondom, hogy így nyugodt a lelkiismeretem. Hogy ennél az embernél? Határt húztam, ehhez az emberhez mertem közeledni, és mélyült a kapcsolatunk. Ez mind-mind a cselekvés által tud megtörténni. Tehát ennek az egésznek egy fontos pontja az
2: És mondjuk
3: is.
2: A szorongás miatt meg pont nem tud cselekvés történni, akkor bele lehet ragadni, vagy mi történik?
3: Lehet, persze, bele lehet ragadni, és adott esetben ugye alakulhat úgy, hogy ez az identitás, ez az én, ez nagyon fluid lesz, vagy úgy nem lesz meg az adott illetőnek, hogy ki ő igazából. Nagyon attól fognak majd függni a cselekedeteid, hogy milyen a környezete. Mit akar a környezete? Hát történhet így. Ilyenkor érdemes segítséget kérni. Ezt meg kell látni. Látni kell azt, hogy akkor ezzel én most egyedül nem tudok megküzdeni, ha már tényleg nem tud, és akkor lehet fordulni segítséghez.
2: Szó volt a társas kapcsolatok az identitás szempontjából, hogy mennyire fontosak. Ez adja tulajdonképpen az önértékelésünket, ha jól értem. Akkor kérdezem, hogy mennyire fontos az önértékelésünk szempontjából, hogy milyen társas kapcsolatban vagyunk.
3: Nagyon fontos, nagyon meghatározó tud lenni. Nyilván nem csak ez van benne, tehát a teljesítmény, különböző kompetenciáim, stb. De hogy főleg annak, aki nagy igénye van a kapcsolódásra, úgy fogja önmagát is értékelni, hogy ezek a kapcsolódások hogyan sikerülnek.
2: De mikor mondjuk homogén, szóval hogy én úgy gondolom, hogy minél heterogénebb a társas kapcsolatunk, annál erősebb az önértékelésünk. De mi van akkor, hogyha homogén, hogyha csak egy forrásból tudjuk, egyetlen fajta társas kapcsolatunk van, amiből tükröződik, amiből le tudjuk vonni.
3: Kevés a kapcsolat.
2: Igen.
3: És az az identitás, vagy az önértékelés?
2: Az önértékelés és ez az identitáson belül.
3: Kicsit ugye attól függ, hogy mi a célja az adott illetőnek, vagy így mit szeretne. Tehát, hogy ha valakinek nincs sok kapcsolata, mert mondjuk jobban van a szüleivel, meg van egy-kettő barátja, akivel egyébként szinte olyan mélyebb a kapcsolat, egyikőjükkel sem nagyon eseménydús.
2: De akkor nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség.
3: Igen, de hogy lehet, hogy neki ez így jó. Mert olyan introvertált típus, hogy neki ez így tökéletesen jó, és hogy a minőségileg, meg hogy ez neki kielégítő, akkor ez így neki elég. De ugye ez kell az önismeret, nyilván ez az egészhez. Az adott illető tudja magáról, hogy mi a szükséglete. Hogyha ő extrovertáltabb, akkor más típusú, meg mennyiségben is más lesz ez az igénye.
2: Útkeresés. Kapunyítási pánik. Arra lennék kíváncsi, hogy a tapasztalatod során, hogy a fiatal felnőtteket ezt hogyan érinti, ugye állandóan keresnek meg azzal kapcsolatban, hogy elvégezzem ezeket a szakokat, vagy szakot, tovább tanuljak-e, stb. Hogy te ezt hogyan látod?
3: Ugye itt ez a tapasztalat hiánya még, ami úgy meghatározó, és hogy okozza ezt a szorongást, nem tudja, hogy milyen lesz majd azon a kapon túl, melyik kaput választja. Az, hogy a munka, helyi kapcsolatok, a munkahelynek a jellegét megélje, és így elhelyezze magában az egyéb kapcsolatokhoz képest, tehát mondjuk majd annak is alakulnia kell, ezt valahol ugye érzi mindenki, hogy ez egy teljesen más közeg lesz, és akkor vajon hogyan alkalmazkodok oda be, milyen elvárásaim lehetnek az adott munkahelyekkel kapcsolatban, tehát ez így mind jelen van a kapunyítás során, és ez mind tudja a szorongást így fokozni, de mondom, egyébként legtöbb esetben az történik, hogy amikor tényleg belehelyezkedik már abba a helyzetbe az illető, és ez nem csak a jövőre kivetített félelem, hogy akkor ezek úgy nagy részük úgy magától megoldódik. Jelentős részt ebben a szorongásból ez a félelem és a feltételezések, hiedelmek tesznek be.
2: Van akkor, amikor nem tud megoldódni, amikor továbbra is sem marad ez a pánik érzés, továbbra is szorongatva érezzük magunkat.
3: Már egy új helyzetben?
2: Egy új helyzetben, igen.
3: Akkor ott van a szorongás. Megint csak az, hogy megismerni önmagam, milyen új eszközöket tudok esetleg elsajátítani, milyen erőforrásaim vannak, amiket bevethetnék, de nem vetettem be, hogyan tudnék új erőforrásokat találni. Ehhez is megint csak azt tudom mondani, hogy szakember a segítsége például itt jól jöhet. Vagy van, hogy olyan helyzetekben találjuk magunkat, amit így nagyon nem lehet megoldani kívül. Akkor azt kell nézni, hogy belül én hogyan tudok máshogy állni, hogyan tudok ebből profitálni, mit tudok ebből nyerni. Van, hogy a helyzet olyan, hogy nem is tudok belőle sok mindent nyerni. Kívül se tudok mit csinálni, belül se nagyon van lehetőségem, vagy egyszerűen ez a helyzet szomorú, és nem ezt akartam, és stb. Ebben az esetben például sokszor az, hogy megengedem, hogy akkor megéljem azt, amit ez kiváltott bennem, és hogy engedjem azt az érzést magamon átfolyni, engedjem meg azt az érzést lenni a megfelelő körülmények között, tehát nem az, hogy mindig megakadályozzon, és se enni ne tudjak se, a munkahelyen ne tudjak kommunikálni senkivel, tehát nem akkor kell feltétlenül ezt magamnak megengedni, de otthon meg lehet rá teremteni egy adott

0: jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne. A gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene.
1: Na hát most fültanúi lehettünk annak, hogy hogyan születnek a jó projekt ötletek, kívánjuk, hogy mindez összejöjjön, és végül annyit, hogy ez a műhelykonferencia arra is nagyon jó alkalom, hogy itt ismerkedés is folyik, tehát névjegyek cserélődnek, emberek, kapcsolatok, szakmai összefonódások esetleg összejöhetnek, tehát mindenféleképpen egy nagyon hasznos kulturális kapcsolat.
0: Tehát én is úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki. Vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerő jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
1: A Történeti Abaúj Művészeti és Kulturális Emlékei címmel tartott konferenciát a Miskolci Éltető Lélek Alapítvány. A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Művészet Történeti Munkabizottsága támogatásával jött létre. Június 5-én az Encsi Művelődési Központban a Boldogkőváraljai Uradalom Urbáriumáról, a Premontrei Rend Abaúji jelenlétéről, Ádám Gyula rozsnyói templom festőmunkásságáról, Borsos István encsi szobrászművész munkásságáról, Encs 1940-es évekbeli kereskedelméről, vagy Felső vadász, mint Rákóczi emlékhely címmel hallottunk előadásokat. A konferencián készült összefoglalónkat hallották. Köszöni figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
2: Legendák, tájak, emberek.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére, hagyja Lahib, az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A végrehajtó testület tájékoztatása szerint a támogatásból 6,5 millió euró jut az afrikai kórokozó genomikai kezdeményezés megerősítésére, a járvány sújtotta országokban dolgozók felszerelésének, az egészségügyi dolgozók képzésének és a diagnosztika javításának támogatására. 5 millió euró jut majd az egészségügyi világszervezetnek a felügyelet megerősítésére és a védőeszközök biztosítására, valamint további 5 millió euró tesztek elvégzésére, beleértve a gyors diagnosztikai eszközöket és a laboratóriumi tesztkészleteket. Hagyja Lahib hangsúlyozta, az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. A közös kiállás többről szól, mint egy vírus megfékezéséről. Bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az egy hónapja kezdődött kongói ebola fertőzés halálos áldozatainak száma elérte a 100-at. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájával folytatta munkáját kedden az országgyűlés. Az előterjesztő szerint örökre eltűnhetnek a közterekről és az internetről a gyűlöletkeltésre alkalmas plakátok, tartalmak. Az előterjesztőként felszólaló Tárkányi Zsolt az elmúlt másfél évtizedben életünket mérgező hazug gyűlöletkampány visszásságát emelte ki. A reklámszabályok módosításáról szólva kiemelte, a módosítás kimondja, hogy a hirdetés nem sértheti meg mások emberi méltóságát, nem kelthet gyűlöletet, nem veszélyeztetheti a gyermekek egészséges fejlődését, egyben megfelelő jogi eszközöket ad a média tanácsnak a törvények érvényre juttatásához, hatékony és egységes jogalkalmazást téve lehetővé. Szólt arról is, a módosítással megtiltják a sok helyütt a településképet aránytalanul rontó, nagyméretű reklámhálók kihelyezését, valamint kiszűrnek eddig meglévő, de indokolatlan szabályokat is. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint. A leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak, közölte az Országos Rendőr Főkapitánysága honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e között tartott fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világító berendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte. Olvasható a polisz.hu oldalon. Az ORFK közölte, a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban. Bukósisak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket. Jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás, például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Az Akteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt. Szögliget és Égerszög területén azonban anyamedvét boccsal 2017-ben Jósvafő térségében láttak utoljára. A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a Nemzeti Park weboldalán.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen nagyerdei református gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több 100 fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy 1 év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
0: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
0: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a Nagy Erdei Gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk, tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
0: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
0: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként élteti és tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette. És a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
0: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalom is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
0: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak, és hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
0: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
1: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő programunk, így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 8:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt. Ez egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket.
0: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
1: Igen, igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben.
0: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
1: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük, vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat, és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
0: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
1: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek, és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb, tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házaspár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóczi Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt, püski házas pár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgáltat a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
1: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni reménység szerint, ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet megint, olyan 300 fővel kalkulálunk.
0: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
1: Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
0: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
1: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagyváros és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
0: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt 2 év tapasztalata?
1: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül, és itt 2 dologra is gondolok, tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell. És hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most 2 év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
0: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt. Megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
1: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a két évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti egy napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a hét nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.
2: Bolygók vagyunk,

0: mutasd utunk. Míg célhoz jutunk.
1: Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben.
2: Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
3: Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
2: Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról, hogyan kezdődött?
3: Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam if is, aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifivezető, és a segédlelkész év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a Nagyerdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdtem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
2: Hány év az akkor összesen?
3: Az összesen 40-1, amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelkész életében, hogy elköteleződik valahová.
2: Akkor ön jól ismerte ezt a gyülekezetet.
3: Igen, és ennek van egy másik oldal is, hogy a gyülekezet is jól ismert engem, ténylegesen a születésem óta, és ezért nagyon különleges ez. Nyilván én csak a saját életemet élem meg, de kevés olyan lelkipásztor van, aki abban a gyülekezetben tölthet be lelkészi szolgálatot, ahol született, és ez azért is különösen csodálatos, mert hogy nyilván minden ember fiatalon, gyerekként, kamaszként, 20 évesként azért egészen más képet mutat magáról, meg egészen más élethelyzetben és életszakaszban jár, annak a szépségeivel és hátoldalaival, amiket egy gyülekezet megismer, hogyha valaki ide jár. És úgy érzem, hogy ez a gyülekezet egy nagyon biztonságos és bensőséges közösség. Ezt mutatja az, hogy el tudna fogadni valakit, akit megismertek már a hibáival együtt. Sokan kérdezték már a beosztott lelkész időszak alatt is, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájában. Engem nem prófétának hívott el Isten, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet, hanem lelkipásztornak, de nyilvánvalóan értem a kérdésnek azt az oldalát, hogy valóban ez ott van benne, hogy el tudjuk-e fogadni egymást. De én a lelkipásztori szolgálatban nem azt az oldalt látom, amiben néha nehéz megragadni, illetve hát sokan abba belefáradnak és beletörnek, hogy tökéletesnek kellene mutatkozni lelkészként, hanem éppen arról szól a lelkészség, hogy mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk, ugyanolyan esendőek, de vannak, akiket arra hív el az Isten, hogy a napi 8-10-12, vagy még több órában az ő ügyével foglalkozzon, és így segítse a rábízott közösséget.
2: Milyen ez a gyülekezet? Hogyan foglalná össze?
3: Az első szó, ami eszembe jut, az a bizalom, mert valóban ezt éreztem meg. Bizalom abban, ahogy az idősebbek néznek a fiatalabbak felé, de ugyanígy megvan ez a másik oldalra is, ahogy a fiatalabbak az idősebbek felé. Bizalom abban a nyitottságban, ahogy szeretnénk azok felé fordulni, akik még nem ismerték meg az Isten evangéliumát, de bizalom abban, ahogy amikor valaki így lép be egy bibliaiskolába, vagy egy érdeklődők Isten tiszteletére, akkor tud olyan légkör lenni, hogy ő benne is megszületik. Ez az érzés. Nem frázis az, hogy azt mondom, hogy tényleg testvéri közösség, így tudunk egymásra figyelni.
2: Változott az ön feladata most, hogy hivatalosan is ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora lett?
3: Változott természetesen, mert abban a 11 évben úgy nézett ki a felállás, hogy én voltam a beosztott lelkész, most is egy beosztott lelkészünk van, és akkor is volt két megválasztott lelkész. 3/4 év, amióta most már itt vagyok, ténylegesen itt szolgálok nyár vége óta, és ebben azért sok mindent át kell lett, és nem is múlt időben mondom, hanem át kell gondolnom, újra meg kell tapasztalnom, meg kell ismernem, mert más egy olyan státuszban lenni, ahol én pályakezdőként indultam el, és úgy fokozatosan nőtt benne a felelősségem, a tapasztalatom, a gyakorlatom. És más volt ez az elmúlt 4 év is, amikor a gyülekezetben csak fogyasztóként voltam itt, a családommal együtt csak hétköznapi gyülekezeti tagként, persze voltak akkor is különböző szolgálataim, de most újra itt napi szinten itt a gyülekezetben, egy új csapattal, egy új lelkészi közösséggel, sok mindenben egymást is meg kell ismernünk, meg kialakítanunk azt a fajta munkarendet, amiben mindenki igazán önmagát tudja kiteljesíteni az Isten által.
2: Az könnyebbség volt, hogy ismerte a gyülekezeti tagokat, ismerte a programokat, a lüktetését ennek a gyülekezetnek?
3: Mindenképp. Tehát sok kört nem kellett futni, amikor egy-egy programról volt szó. De azért az alatt az idő alatt, amíg én nem belülről láttam, ez sok minden változott. A Covid időszaka volt, pont az átmenet, itt a gyülekezet és az iskola között. És aztán 4 év azért mégiscsak sok idő, különösen azon a területen, ahol én a leginkább benne voltam korábban, az ifjúsági szolgálat terén, mert az hasonló egy iskolához, hogy az ifisek konfirmálnak, aztán néhány év után már nem ifisként vannak itt a gyülekezetben, úgyhogy azon az oldalon az összetétel azért változott, úgyhogy érzem teljes erővel az újdonságát mégiscsak ennek a szolgálatnak, annak ellenére, hogy mindig is ember a gyülekezetben éltem.
2: Milyen volt a Dócés iskola lelkészi időszak?
3: Nagyon sok áldást tapasztaltam meg. Nekem régi álmom volt az, hogy iskola lelkész legyek. Olyannyira régi, hogy én igazából ezért mentem a teológiára. Sőt, ha egyet visszalépünk, akkor egyszerűen csak azért mentem a teológiára, mert itt a gyülekezetben olyan ifjúsági csoportnak a tagja voltam, ahol az ifi vezetőm, aki teológus volt, olyan mintát és példát adott előttem, hogy úgy éreztem, hogy ilyen szolgálatot én is szívesen vállalnék, különösen akkor, amikor Isten ebben az elhívásban megerősített engem, tehát én eredetileg ifi vezető szerettem volna lenni, és azt mondtam, hogy lelkész gyülekezetben nem, nyilván 18 évesen ezt nem tudtam elképzelni egy ilyen gyülekezeti háttérrel, ahol ilyen lelkipásztorok szolgáltak, mint Püski Lajos és a felesége Judit, az ő mintájukat látva, én nagyon-nagyon kicsinek éreztem magamat, úgyhogy azt mondtam, hogy fiatalokkal foglalkozva, hogyha ha lelkészként, akkor egy iskolában intézményi lelkészként, és akkor is úgy éreztem, hogy úgy, mint az én iskolámban a Dóciban, mert hogy oda jártam gimnáziumba, és amikor viszont ez a lehetőség adódott, tulajdonképpen benne már teljesen el is felejtődött ez az indíték, és ez az érzés, hogy én ezért is mentem teológiára, és aztán a meghívás kapcsán erősödött ez meg bennem. És érdekes volt, hogy ott is hasonló volt egy picit a helyzet, mert voltam még tanárok, akik engem is tanítottak, meket egyáltalán maga az iskola, a légkör, a hangulat az szintén nagyon jól ismerős volt és otthonos volt, de mégis egészen más, mint a gyülekezeti. Hát egy kicsit azt érezhettem meg benne, amit a nem lelkészek, hogy olyan munkabeosztással, olyan munkakörnyezetben, ami mégiscsak világiasabb, mint egy gyülekezet, ott kötött munkaidővel, kötött programokkal, rajtam kívül, meg más vallástanárokon, lelkészeken kívül azért ez mindenkinek egy világi

0: azért is, mert az én lelkem nagy része még a fiatalságban bennem maradt, de ez nem is működik másként. Tehát azokat tudjuk megérteni, akikkel tudunk azonosulni még valamilyen szempontból. Az, hogy felgyorsult a világ, az nagyon világosan érezhető volt a szóhasználatukba, az, hogy mi érdekli őket, milyen filmeket, zenéket hallgatnak, na, ebben már éreztem, hogy nagyon eltávolodtam tőlük, de azért azok az alapvető kérdések, alapvető problémák és élethelyzetek, amikkel találkozik egy tizenéves fiatal, az bennem még élénk emlékekként élt, és emellé társítva a lelki teológiai gondolatokat, tapasztalatokat, nagyon jó érzés volt, hogy nyitottan tudtak fordulni a szolgálataim felé.
1: Azt a tapasztalatát tudja itt hasznosítani?
0: Igen, és éppen azt az oldalát, amit én korábban sosem éltem meg, hogy itt a gyülekezetben mindenki szabadon jön el, mindenki önként jön el egy vasárnapi istentiszteletre, egy bibliakörbe, egy ifire, de nem kötelességből jár el valaki. De ahogy mondtam, az iskola az mégis egy olyan munkahely, meg egy olyan közeg, ahol a diákok nem önként mennek be napról napra. A tanárok is, nekik is ez a munkahelyük, ők sem választhatnak, hogy most egy kicsit fáradtabbak, vagy nem olyan hangulatban vannak. És ez a fajta légkör a missziói szemléletemet erősítette, és olyan tapasztalatokkal ajándékozott meg, amik éppen azok a kritikus helyzetek, amikor valakinek az életében a hit, vagy az Istennel való kapcsolata sok kérdéssel küzd, vagy esetleg fásultabbá válik, vagy eleve háttérben van szorulva, az abban szerzett tapasztalataimat az itteni gyülekezeti életben is tudom hasznosítani.
1: Mit vállal fel az itteni gyülekezetben? Mi az ön feladata, ami teljesen a sajátja?
0: Az a különleges, hogy ebben még, bár lehet, és azt kell mondanom, hogy még, de nem határoltuk el úgy a szolgálati területeket, hogy valaki csak ez, vagy csak ez a terület. Nyilván megvan ez, hogy elsősorban az ifjúság életét én koordinálom, vagy a könnyű zenei szolgálatot, van a kis csoportok, amiket állandó rendszerességgel én tartok, de azt nagyon jó érezni a lelkisztársakkal, hogy egyik dologban sem vagyunk magunkra hagyva. Tehát mind a hárman tudunk egymástól kérdezni, beszámolunk egymásnak, amikor leülünk a hét elején, és tudunk örülni együtt, tudunk ténylegesen úgy segítséget kérni, hogy ez nem gyűjünk, hanem érezzük, hogy egy dologért szolgálunk, egy dologért vagyunk itt.
1: Van elképzelése, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani?
0: Sok mindent kell még újra felmérni itt a gyülekezetben. Nyilván az, hogy a személyi összetétel, a lelkészi csapat teljesen megváltozott, az a gyülekezetben is felteszi azt a kérdést, hogy mi fog vajon változni, úgyhogy nagyon nagy változásokat egyelőre még nem tettünk, viszont abban fontos ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek előre lépnie, ami egyrészt a nagyon nagy erőssége, amiről beszéltem is, hogy ez egy jó közösség, ahol egymásra nagyon odafigyelünk, nyitottak vagyunk egymással, viszont az évek során már korábban is, amit itt töltöttem, sokszor merült fel az kritikaként, meg tapasztaltuk is, hogy egy nagyon jó közösségbe nehéz becsatlakozni, és ennek a tudatosságát, bár mindig is hangoztattuk, és mindig szó volt erről, ennek próbáljuk megkeresni annak a módszerét, hogy hogyan lehet valóban őszintén, bátorító módon nyitni kifelé. Ennek például egy olyan eleme lesz az, hogy most májusban egy olyan családi napot tervezünk, amire ténylegesen bárkit az utcáról próbálunk meghívni, behívni egy olyan közösségbe, ahol hívő emberekkel találkozik, de felszabadult, kötetlen légkörben lehetünk együtt.
1: Akkor ön jól érzi magát kifejezetten ebben a gyülekezetben?
0: Rendkívül jó, hiszen itthon vagyok.
1: Mit kell Berta Zoltánról tudni, mint magánember?
0: A feleségem orvosként dolgozik, és két kicsi gyerekünk van, akikkel megáldott minket az Úr. Emellett nyilván, mint mindenkinek van hobbija, már amennyi időt lehet erre szakítani, nagyon szeretem a sportot, de a legfontosabb az életemben a zene, hiszen a zene egy olyan rész lehet mindenkinek a lelkében, ami nincsen helyez időhöz kötve, zenét lehet hallgatni útközben is, lehet fáradtan is, vagy lehet reggel is, de a legjobb az, hogy lehetőségem van arra, hogy én magam is zenéjek. Van egy keresztény zenekarunk, többen a gyülekezetből vannak, illetve hát a gyülekezetből is indult ki, de ez a zenekar most már nem kötődik hivatalosan gyülekezethez, hiszen nem is mint dicsőítő zenekar, vagy mint kántorként funkcionálunk, hanem saját dalokat írunk, hétről hétre próbálunk, és szolgálunk sok helyen. Az első lépés a zenekar neve, és az Európa Rádión egyébként néha hallhatók is a dalaink.
1: Milyen hangszeren játszik?
0: Én gitározom és énekelek.

0: A beszélgetés során Berta Zoltán Első lépés nevű zenekarának dalait hallották. Ezzel véget ért magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja, és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az EB elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi. Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket. A neurodiverzitás azt jelenti, hogy az emberek különböznek az agyműködés, a gondolkodás és a viselkedés terén. A neuroinkluzív szemlélet pedig az emberi sokszínűség természetes részeként, nem pedig betegségként kezeli az atipikus idegrendszeri állapotokat, például az autizmust, az ADHD-t, a diszlexiát. Ezen a területen végzett egy kutatást a Kékerdő Alapítvány, ami elsősorban a szenzoros zavarral élő gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozik. 4 nagy debreceni cégnél több mint 300 munkavállalót vontak be a vizsgálatba. A Neurofis projekt egyik fő célja az volt, hogy vállalatok vezetőit segítse a dolgozók motivációjának megismerésében. Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője tájékoztatta rádiónkat.
2: Ez a Neurofis projektünk volt, ami a neuroinklúzió és az iroda munkahely közötti kapcsolódást vizsgálta. Portugál partner szervezettel dolgoztunk együtt, és összeraktunk egy kérdőívet, ami nem diagnosztikai alapú. Itt Magyarországon 4 nagy céggel dolgoztunk, több mint 350 munkavállalót mértünk ezzel a módszerrel, és az eredmények azt mutatták, hogy valamilyen feldolgozási rendszerünkben mindannyian érintettek vagyunk. Akár a hallás, akár a látás, akár a hőmérséklet érzékelésében, de valami mindig befolyásolja azt, hogy éppen hogy érezzük magunkat, és 2 nagyon fontos eredmény jött ki. Az egyik, hogy nagyon magas stressz szinten vannak a munkavállalók, függetlenül attól, hogy jó helyen érzik-e magukat a munkahelyükön vagy sem. És a másik fontos eredmény az, hogy a multitasking folyamatát azt még mindig erényként számoljuk Magyarországon, holott az egyik olyan tevékenység, ami a legeslegjobban terheli az idegrendszerünket. Ugye a multitasking az azt jelenti, hogy egyszerre több mindenre figyelünk, ha csak otthon szülőként gondolunk arra, hogy mennyi mindent csinálunk egyszerre, ez mind-mind terheli az idegrendszerünket, és egy olyan állapotba tesz minket, amiből aztán nagyon nehéz átkapcsolni a pihenésbe. Mindegyik cégnek a vezetőkkel, akikkel együtt dolgoztunk ebben a projektben, számukra összeállítottunk egy olyan fejlesztési tervet, amivel tovább dolgozhatnak ezeken a témákon, tovább vihetik akár velünk, akár más módszerekkel.
1: Adománygyűjtést hirdett a katolikus Caritas a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára, közölte a segélyszervezet. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel rázta meg 7,8-es erősségű földrengés. Kedd délelőtti adatok szerint a halálos áldozatok száma 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000 hagyták el az otthonukat. A legsúlyosabban érintett Sarangani tartományban egyes régiókat csak helikopterekkel lehet elérni, és a gyakori utórengések is nehezítik a mentési munkálatokat. A közlemény szerint a Magyar Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, hogy magyar adományozók is hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A szervezet kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a bajba jutottakat és imádságukkal is fejezzék ki együttérzésüket az áldozatokkal, a sérültekkel, a veszteséget szenvedett családokkal. Adományozni online a Katolikus Caritas honlapján a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, illetve a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet. Különleges kiállítással emlékezik a 260 éve született Fazekas Mihályra a Debreceni Református Kollégium Múzeuma. A neves író botanikus volt az egyik szerzője a Magyar Füvészkönyvnek. Erre építve hirdettek meg egy rajzpályázatot általános és középiskolásoknak. A több mint 130 alkotás legjobbjait az eredmény hirdetésen pénteken mutatják be, de minden képet kiállítanak majd a múzeumok éjszakáján. Részletek Hegyesiné Lázár Edit, múzeumpedagógustól.
3: Fazekas Mihály a kollégium diákja volt, valójában a botanika és az irodalom volt a legközelebb hozzáálló ismeret vagy tudományág, és ezeket a tárgyakat művelte inkább kimagaslóan. Sógorával, Diószeg és Ámuellel közösen megalkották azt a Magyar Füvészkönyvet, amely 1807-ben jelent meg. Innen jött az ötlet, hogyha már most ilyen szép kerek évfordulóját ünnepeljük Fazekas Mihály születésének, akkor egy rajzpályázat keretében szólítsunk meg minél több diákot, és nagy örömünkre szolgált, amikor az esmeret Ismeretlen alánták címen meghirdetett pályázatunkra 135 munka érkezett be. Itt, ahogy a címben is szerepel, a gyerekek számára ismeretlen vagy szokatlan hangzású növényneveket választottunk, 10 növényt, és az volt a kihívás számukra, hogy nem látták, nem ismerték eddig ezeket a növényeket, és hogy az ő fantáziájukban hogyan jelent ez meg. Korcsoportonként megszületett az eredmény, és mi úgy gondoltuk, még ahogy így a kollégákkal körbenéztük, hogy még szeretnénk azért egy-egy külön díjat adni. Ezeknek a díjaknak az átadására kerül sor június 12-én péntek délután. Többi gyermek pedig, akinek a díjátadáson nem kerül ki a munkája a kiállításunkra, az a múzeumok éjszakáján június 20-án megnézheti, mert mindenkiért ki fogjuk állítani.
1: Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voit orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
1: esetleg.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rusti fiú esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 9. fejezet. A város bözsgött, mint a rajzó mékos. Az utakat mindenfelé locsolták a rabok, és falevéllel, fűvel hintették be. A sátorok előtt férfiak és nők rendezgették az ünneplőjüket. A fehér lovak sörényét, farkát befestették börzsönnyel vagy sárga festékkel. A sátorokat kívülről virágos szőnyegekkel aggatták tele. Porfellegek, trágyaszag, lombillat, lovak csengőinek csilingelése mindenfelé. Siettünk, hogy Maximinosszal idejekorán visszajuthassunk a fővezér palotájába. A fővezér egy szolgája az emeletre vezetett bennünket, egy tágas szobába, amelynek nyitott ablakából leláthattunk a főútra és a királyi palotáig elnyúló térségre, már hát én csak az urak háta mögül. A nyüzsgés egyre elevenebb. Délfelé a lovasok eltisztultak a főútról, s a helyüket fehér ruhába öltözött nők foglalták el. A nap már az ég közepén delelt, mikor a királyi palota tornyából erős kürt hang rikoltozott alá. Néhány perc múlván három vágtató lovas porzott fel keletről a főutcán, és megállott a fővezér palotája előtt. A fővezér csak hamar elő is lovagolt. Arannyal hímzett, könnyű piros mente volt rajta, süvege is piros, sastól elől rajta. Valami 30 fiatal előkelő hun csoportosult köréje. Köztük 5 ifjúnak a süvegén aranykarika ragyogott. A legfiatalabbig 14-15 éves lehetett. Az az egy égszín kék selyem ruhába volt öltözve. A király fiai, mondta Rustikiosz. A vezér megindult velük Attila elé. Negyed óra múlván már hallottuk a nép örömzúgását a távolból. Hasonlított az kezdetben a tenger morajlásához, de aztán, hogy nőttön nőtt, nem tudom semmihez se hasonlítani. Mintha a földnek is szíve volna, és dobogna, zúgna az örömtől. Akkor már a királyi palotából is elővonult egy különös csoport. Fehér selyemben pompázó asszonyok, hervat levél színű lovakon. A lovak kicsinyek voltak, s minden lovat apród vezetett. A női lovasok egy fél dió alakú, nagy, aranyozott réda köré csoportosultak. A rédában királyi hölgy ült, halvány és sovány asszony. Mellette egy 10 éves hosszúhajú fiúcska, fehér selyemben, mint az asszonyok. Csak a süvege kék, égszín kék, talán, hogy a haja szőkesége jobban előtessék. A fő királyné, Rika asszony, susogta Rustikiosz. A gyermek neve Csaba. A rédát 8 fehér ló vonta. Micsoda lovak! Hogy hányták a fejüket, hogy táncolt a lábuk. A réda hátulján egy vigyorgó, fekete női rabszolga állt, és pávatolból készült ernyőt tartott a királyné fölé. A kocsi széle körös körül virág, de még a kereke küllő is. Amint megjelentek, a nép mosolyogva kiáltozta. Áldás, Csaba! Áldás, Reád! Éjjen helyett áldás a szó a hunoknál, csak az idegenek vivátoztak náluk. A kis Csaba mosolyogva integetett mindenfelé a süvegével. Később hallottam, hogy miért tüntetik ki annyira azt az egy királyfit. Hát azért, mert annak a születésekor a papok azt jósolták, hogy a hun nép Attila halála után széthull, mint szélben a polyva. De az a királyfi mégis megmenti majd a nemzetet. A jóslatot nemigen hitték, de azért a kis királyfi kedves volt mindenki szemének. A királyné mellett lovagló tündérek között megismertem Emőkét. Repülj szívem a mennyországba. Hát repül is, ott repes mellette, míg csak meg nem gyorsul a réda. Csak hamar eltűnik ez az álomképcsoport. De íme előföllegzik a királyi násznép útipora. Napsütésben gomolygó aranyköd. Legelőször is kilovagol belőle egy kunkorgós, bajuszú, zászlós vitéz. A zászló nagy, fehér. Rajta arannyal hímzett sasröpköd. Hun nyelven kurul, de turulnak is mondják. Következik egy gyalogzenekar. Vérszínpiros a ruhájuk. Hangszerük fából való tárogató és dob meg különféle csontból való sípok, két nagy részcsincsa, egy néhány csengős bot, apró ezüst csengők rajtuk. A muzsikusok százan is vannak. Az egyik dobosuk szerecsen. A többi zenész se lapos orru hun. Lehet különben, hogy hunok, csak hogy a muzsikus hunokat talán gyermekkoruktól kezdve nevelik a zenére, s azért nem lapítják be az orrukat. A hun zene különös a római fülnek, de jól lehet rá lépni. Annyiszor hallottam az ünnepi utcai melódiájukat, hogy nem nehéz lekótáznom se. A zenészek mellett az 5-10 éves rabgyerkőcök nagy raja ugrál ficánkol, újjong a zene örömére. Egyik még kereket is hány közbe-közbe. A zenészek nyomán aranytól és ezüstől ragyogó lovasok jelennek meg, valamennyinek a süvegénél araszos zöld gajacska és gyöngyvirág vagy tulipán. A nép mind a főútra tolong. Az elsősorban a hun leányok és hun asszonyok állnak, a sok leány csupa fehér fátyol, a fátyolok alól előcsillog az aranylánc, aranyfüggő, aranykarperec, aranymelboglár, gyémánt homlokcsillag. A fiatal asszonyok fején aranypillangós női süveg. Azokon is annyi az arany, hogy káprázat. Áldás! Közeledik, s nőttön nő az öröm hangviharja. Attila nagy fehér paripája léptet elő, büszke nyakát hányva, mintha tudná, kit visz. Mellette lovagol jobbról a kis Csaba királyfi, balról a fővezér. Mögöttük a királyfiak. Utánuk vonul be az asszonyhad, Rika királyné aranyozott rédájában az új menyecske. Az arcát nem látni, oly sűrűn befátyolozta, csak a fején zöldellő koszorú jegyzi, hogy ő a legújabb. A rózsalevélből csinált koszorún mogyorónyi gyémántok csillognak. A rédát a királynék és udvari hölgyek rajozzák körül. Most már nincs az arcukon fátyol. Emőkét ismét megismerem köztük. Milyen szép, milyen méltóságos. A lovat egy apród vezeti. A fátyolát ő is hátravetette, s beletűzte a végét aranyos övébe. A fátyol nagy divat náluk, és én nekem is tetszik. A nők minden ünnepi alkalommal fehérbe öltöznek, az előkelő nők hétköznap is. Mikor Attila odaért a nők sorához, a sok asszony, a sok leány valami hun dalba kezdett. Ennyi nőt egyszerre énekelni sohase hallottam. Ha nem láttam volna őket, azt hittem volna, hogy meghasadt a menny, s az angyalok millióinak kara hangzik le a földre. A fővezér háza előtt lombokból összeválogatott széles ernyő alatt álltak a hun vezérek asszony népei, s az öreg mamák. Egy csúnya, kövér vénasszony mérgesen nézett reám, nem tudom miért. Amint Attila közeledett, azok is eléje indultak, s az út közepén csoportosultak össze. A fővezér felesége tálat tartott a kezében, s egy másik asszony serleget. Mikor Attila hozzájuk érkezett, a süvegéhez emelte a kezét, és üdvözletet intett nekik. De akkor is szimpla szürke ruhába volt öltözve, csak a süvege volt tornyosabb a többinél, s valami különös, nagy, gyémántos forgó villogott rajta. No meg a paripájának a szerszáma volt csupa tündöklő ékkő, gyöngy, rubin, zafír, smaragd, a szivárvány minden megkövült színe. A tálat és serleget ezüst asztalkára tették, és két aprót fölnyújtotta Attilának. A király kivett egy falat ételt. Én bizony nem láttam jól, hogy kenyér volt-e vagy hús. Valami jelentősége volt annak az egy falat ételnek s egy kortyitalnak. Talán azt mondták vele, hogy a hazatérőnek az itthon való étel és ital a legkedvesebb. Minden arc mosolygott, minden szem ragyogott. Csak Attila arca márványos, vértelen. Az éneklő leánycsoport eközben felgyülekezett Attila és a királynék csoportja köré. Emőke is mosolygott. Nem nézett rám, nem is láthatott volna a ház előtt álló hársfától, de hogy ő mosolygott, nekem is vidámság szállta meg a szívemet. Én is mosolyogtam. Abban a pillanatban szerettem Attilát, a hun népet, a lószagot, az ünnepet, a napot, a földet. Szerettem volna megcsókolni mindenkit, még a lovakat is. Aztán Attila tovább haladt, s utána húzódott a hosszú nátszsereg is. Minden lovon színes fátyolok, minden süvegen virág. Csáték visszavonultak a palotába, és az erkéről gyönyörködtek tovább a néphullámzásban. Mi még ott maradtunk. Néztük, hogyan kísérik be Attillát a nők és testőrök az ászlókkal díszített palotába, s hogyan újjong és éljen ez a nép, s azután hogyan maradott a palota körül a nagy ember sokaság. A nők ott zengték tovább az éneküket. Hasonlított az a jelenet ahhoz, mikor a méhek rajzás után a kason belül és a kason kívül mozdulatlanul állnak, és csak a szárnyukat rezgetik. Ember és állat oly egy az érzésben. Később, hogy a népsokaság összekeveredett, egy sovány vén szerecsen keltett nagy vidámságot, tarkára festett összvéren nyargalászott fel alá a nép között, közben széles fakarddal hadonászott maga körül, és különféle nyelven rikoltozott. A király bolondja, mondotta Rusztikiosz. Cerkó a neve. Már jól elmúlt dél, mikor a fővezér hozzánk küldötte csátot, hogy az uraink üljenek az asztalhoz. Ő maga alig lehet velünk az ebéden, mert jelentést kell mondani Attilának a hadjáratról és a fia balesetéről, hanem ott lesz a felesége meg a családja. És ott leszek én is, mondotta csát. Vajon Emőke is ott lesz-e? A szívem elszorult. Az uramra néztem, hogy maga mögé rendele. Öröm ebédeken mögötte kellett állnom, s ő római szokás szerint a hajamba törülte időnként a kezét. Irgalom istene, ha most is odarendel. Hogy mondhassam neki, uram, most az egyszer ments fel? Nem mondhatom, mert hiszen minden úrnak a szolgája a fő dísze a nyilvánosság előtt. Priskosz, mintha megértette volna az aggodalmamat, magához intett. Egy óra múlva hozz föl egy tál datolyát a legszebbik ezüstálban. Hozd be az ajtón, s állj meg vele ott, ahol Maximinosz úr ül. Ő veszi el majd tőled. Tehát nem szolgáltat velem. A datolyát hamar összerendeztem, szépen leraktam babérlevelekre, s középre néhány kis virágot illesztettem. Azután nekiálltam víz, fésű, illatkenőcs. Bekentem a hajamat az uram finom nárduszával, és középen két felé választottam, mint a szabad emberek szokták. Inkább szidjon meg az uram a kenőcsért, mint sem, hogy beletörölje a hajamba az ujjait. Mikor a homokóra az egyfelé pergett, fölfogtam a kis tálat, és vittem az emeletre. Az ebédlő ajtaja nyitva volt. Pecsenye szag áramlott ki rajta. Ültek ott valami húszan. Az asztalfőn a fővezér neje, egy ékszertől csillogó, májfoltos arcú asszony, mellette jobbról Maximinosz, balról az én uram, aztán nők és férfiak vegyesen. Emőke is. Egy minutumig csak álltam az ajtó mellett, vártam, hogy az uram meglásson. Közben Emőkére is rászemlélődtem. Ült egy szeplős leány mellett, aki hunyorgó szemmel fecsegett neki valamit. Emőke gyöngyházas késsel munkált egy csibecombon. Komoly volt. Nem tudom miért. 10. fejezet. Az uram minden nap jegyezgeti, hogy miket látott, miket hallott. Könyv lesz abból. Beteszik majd a császári könyvtárba. Persze a jegyzetek mindig az én kezem írása. Dilib darab papírosokra jegyzek fel mindent, ami velünk történik. Az uram néha diktál, néha nem. Otthon majd összeolvassuk valamennyit, és letisztázom szép fehér pergamerre. Azon a napon annyi volt a jegyezni való, hogy én meg se vártam, míg az uram hazatér, belefogtam az írásba. Hát az uram csak ugyan későn érkezett haza. Kellemesen lepte meg, hogy a sátor előtt az íródeszka mellett talál. Derék fiú vagy, dicsért meg. Mennyire haladtál? És kivett a zsebéből egy öklömnyi mákos süteményt. Még gyermekkoromban kényeztetett el azzal, hogy néha süteményt hozott. Én mindig is örültem a süteménynek. De akkor, életemben először, kedvetlenített a figyelme. Hiszen nem vagyok már gyerek. Addig haladtam, feleltem, a süteményért kezet csókolva, hogy Attila bevonul a kitárt kapun a palotájába, és a küszöb előtt megáll. Az új asszonyt felöleli, s így viszi be, mint valami gyermeket. Olvasd el, amit eddig írtál. Olvastam. Mikor a hun királyné környezetét írom le, azt a részt szinte szavalva olvasom. Olyan volt az, mint egy nagy fehér galambraj, a hunnők angyalok, és van köztük egy, aki olyan szép, hogy a föld is gyönyörűségtől remeg, ahol ő jár rajta. Micsoda szamárság ez, öffent rám Priskosz. Csak hebegtem. Töröld, Nolám! Aztán látva, hogy nekem még a fülem is vörös, rám néz különös nézéssel. Vigyázz, fiam, mondja nyugodtabban egy percnyi csöndesség után. Abban a korban vagy, amelyikben az emberi test a virágzása korát éli. Ilyenkor sok lepke kering körül. Vigyázz a lábadra, nehogy elveszítsd a fejedet. Aztán Maximinosszal beszélgetett tovább. Nem tudom, mit beszélgettek, nem is érdekelt. A lélegzetem ellassúdott. Mellemen feküdt a gazdám szava. Ebben a korban a testi virágzás, vigyázz a lábadra. Igaz a szava. Emőke lelkét én nem ismerem. Csak egy női test az, amely kifordított az okosságomból. Ó, de ha az a nő a legcsodálatosabb teremtése az Istennek. Ha azt a nőt én úgy szeretném belehelni, mint a virágillatot. Tizenegyedik fejezet. Másnap korán keltünk, hogy a fővezérnek elvihessük a császár ajándékát. Nekem kellett a vasas ládából előbontanom. Aranyból készült remekek voltak. 5 serleg, 2 tál és 5 tányér. A serlegeken ki volt domborítva Nagy Sándor vadászata. Ha az 5 serleget egyszerre forgatták, a vadászat megelevenedett. Aranyemberek vadászata aranyerdőben, aranyvadakra. A tálakat is művészi rajzok ékesítették. Egyiken Ádám és Éva a fa alatt, másikon a vízözön. A tányérok szélén összefogódzott amorettek köre. Fehér bársonnyal bélelt cédrus faládika volt a kincsek tokja, s fölötte néhány rőt, rózsaszínű, világos selyemkelme a takaró. Mikor a nap fölkelt, már ott ácsorogtunk az urammal, Rusztikiosszal és 3 szolgával a fővezér kapuja előtt. De a kapu még zárva volt. Este bizonyára sokáig fenn voltak. A zene csak éjfél után hallgatott el. Emőke bizonyosan táncolt. Vajon kivel táncolt? Most táncoltak-e együtt először? A ház minden ablakát sűrű fehér kárpit takarja, a nap odasüt, de jobb is, ha nem jön elő az a leány. Amint ott várakozunk, egy fekete szemű hún jön, lobogós ingújú cifrafegyverzetű javakora beli ember. Lépked felénk. A nyakában és a mellén aranyláncok, mint minden gazdag húnnak. A fején magas fekete posztós üveg, mellette darutól. Bajusza, mint a villás ökör szarva. Haja 3 csimbókban. Az oldalán türkizzel kirakott görbe kard. Az is a gazdag hunok fegyvere. Fekete szemöldöke alól Reá mosolyog Priscosra. Kájre! Üdvözöllek. Kájre! Ámul rá Priscos. Ki vagy te, hogy hazám nyelvén üdvözölsz? Hogyan kerülsz ide? S miért váltál hunná? Mert sokféle nép élt abban a városban, csak görög ritkásan. Görögöt, ha láttunk is, rabszolga volt. Borzas fekete hajáról és rongyos ruhájáról egyszerre meglátszott, hogy rabszolga. De ez a hun úr volt. Csörgött rajta az arany. Megállt és mosolygott. Miért kérdezed mindezt? Azért, feleli a gazdám, mert te görögül köszöntesz engem. Holott, ha hun ember volnál, hun nyelven köszöntenél, és a képed is, akárhogy viaszkolod a bajuszodat, hát én hun vagyok, feleli az ember, a bajusza két ágát megtapintva. De az is igaz, hogy görögül születtem. A nevem most Szabad Görög, mivel hogy görögnek neveztek rabszolgakoromban. És könnyedén sóhajtott. Bizony, atyám fia, görbe az útja némelyik életnek. Sose tudhatjuk, hová jutunk rajta vénségünkre. És elmondta, hogy olajkereskedő volt Isztriában, de a hunok oda is betörtek, és a vagyonát elrabolták. Őt magát láncra verték. A fővezérnek lett a rabja, mert a gazdag embereket a főurak maguknak tartják meg. Miért? Sokféle okból. Az egyik az, hogy gazdag embernek bizonyára gazdag a rokonsága is, nagy váltságdíjat sózhatnak rájuk, s ha a rokonság nem jelentkezik, az úrból vált szolgatartása akkor se vész kárba, értelmesebb, figyelmesebb, ügyesebb szolga a parasztinál. A háznak úri tekintete, kelleme, pompája, művelt rabszolgákon fordul. Hát bizony, sóhajtott Priscos. A civilizáció van ide hurcolva és láncra kötve. A civilizáció szolgálja itten a barbárságnak. A görög hun vállat vont. Hát, ha nem váltott ki a rokonságom, kiváltott maga a jóisten. A gazdám magával vitt a kazárháborúba. Vitézül küzdöttem mellette. Nagy zsákmány lett a jutalmam. Azzal a zsákmánnyal váltottam ki magamat. Azután hunnőt vettem feleségül, gyermekeim is vannak. Látnád, micsoda életre való gyerekek. Aztán hát a fővezérrel egy asztalnál ülök. Azelőtt úgy szólítgatott, hogy te barom, most meg azt mondja, pajtás. Jó barátom. Bizony azt mondom, hála Istennek, hogy olyan szerencsétlenül jártam Isztriában. Priscos a fejét rázta. Ha már egyszer szabad ember lettél, szabad lett volna hazatérned is. Akármikor. Miért maradtál akkor a barbárok között? Barbárok? Csak ti mondjátok őket barbároknak. Különb nép ez valamennyinél. Mert amikor háború nincsen, itt mindenki zavartalanul élhet a házában, vagyonában. Azt cselekszem, amit akarok. Adót nem fizetek. Hozzám nem tolakodik be semmiféle állami tisztviselő, se törvényszolga, se végrehajtó. Örökkön háborúskodtok. Akkor is nálunk nem rongy az ember élete, mint a rómaiaknál. A ti birodalmatokban mindig folyik a vér. Ha nem hadak ellen küzdötök, a rablókkal bajoskodtok. S ha rablók se bolygatnak, bolygatnak a hivatalos rablók, a végrehajtók meg az állami tisztviselők. A római birodalomban a hatalmasnak és a gazdagnak mindent szabad. Az igazságot pénzért szolgáltatják, s a végtelenik nyúló perekben az ügyvéd meg a bíró kizsarolja a feleket. Priscos védte a rómaiakat, amire a hun bólogatott legyintett. Legyen a te szavad igaz, de azért az is igaz, hogy ahol a fejedelem Isten, ott a nép sorsa pokoli. Lágybeszédű és nyájas tekintetű ember volt, mikor elvált tőlünk, nekem is kezet nyújtott. A kaput eközben egy rab kinyitotta, s azt mondta, hogy a fővezér éppen kijönni készül. Hát nem is mentünk föl, csak az udvaron vártuk meg. Már akkor elő is vezették a lovát, s a vezér kilépett a házból. Akkor láttuk, hogy alacsony termetű és lőcslábú ember. A hunok többnyire kis emberek és lőcslábúak, csak lovon fenségesek. Gyalog úgy járnak, mint a vízimadarak. Meghajoltunk. Priscos előre lépett, és elmondta, hogy a kelet-római követ itt van. Üdvözletét küldi, s ebben a cédrus faládában a császár ajándékát. Egyúttal helynek és időnek a meghatározását kéri, hogy hol lehetne beszélgetniük. Érdeklődéssel szemléltem a diadalmas vezért, a féle lesőkutya szemű, mosolygó arcú ember, de igen értelmes arc. Hol? Hát, ha olyan igen fontos az ügy, akkor mindjárt is. Ő nála, felelte szimplán. Csak eredjetek előre, magam is mindjárt ott leszek. Na, gondoltam, ezek nem ceremóniáznak úgy, mint a mi előkelőink. A fővezér meg se nézte az ajándékokat, csak fölküldte a feleségének, mi pedig elsiettünk, hogy Maximinosnak ideje legyen az ünnepi tógát fölrántania. De bizony nem ránthatta föl az a tógát, nyomunkban ott termett a fővezér is, és barátságos jó reggelt kiáltott. Maximinos valami üdvözlő beszédet indított a torkán, de a fővezér rögtön

0: kitölti, az iskolánk is 50 éves, és itt is vannak különböző programok. Ezekre bevonjuk a diákokat, és folyamatosan készülünk.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült Strankula Katalin, a Sipkai Barna Technikum cukrász oktatója. A Magyar Cukrász Ipartestület a cukrászak oktatásban végzett több évtizedes áldozatos munkáját díjazta. A csaknem 4 évtizedes pályafutásáról, a tanítás szépségeiről és a szakmai sikerekről Pokrovenszky Gergely kérdezte Strankula Katalint.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájával folytatta munkáját kedden az országgyűlés. Az előterjesztő szerint örökre eltűnhetnek a közterekről és az internetről a gyűlöletkeltésre alkalmas plakátok, tartalmak. Az előterjesztőként felszólaló Tárkányi Zsolt az elmúlt másfél évtizedben életünket mérgező hazug gyűlöletkampány visszásságát emelte ki. A reklámszabályok módosításáról szólva kiemelte, a módosítás kimondja, hogy a hirdetés nem sértheti meg mások emberi méltóságát, nem kelthet gyűlöletet, nem veszélyeztetheti a gyermekek egészséges fejlődését, egyben megfelelő jogi eszközöket ad a média tanácsnak a törvények érvényre juttatásához, hatékony és egységes jogalkalmazást téve lehetővé. Szólt arról is, a módosítással megtiltják a sok helyütt a településképet aránytalanul rontó, nagyméretű reklámhálók kihelyezését, valamint kiszűrnek eddig meglévő, de indokolatlan szabályokat is. Minden sérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt. Két dolgozó pedig már a munkába is visszatért, közölte a MOL. A közlemény szerint a tiszaújvárosi Olefin 1 üzem szénhidrogén mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. Kiemelték, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát, olvasható a MOL közleményében. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Idén mintegy 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázatra idén 652 egyesület összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be. Közölték azt is a pályázatokat elbíráló bizottság munkájában, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek. A 652 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 551,8 millió forint támogatásban részesül. A fennmaradó keretösszeg a természetbeni támogatásként központilag beszerzett EDR rádiók árának változása esetére biztosít fedezetet. Óvatos optimizmust tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkáltatók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre, közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján a Manpower Magyarország. Varga Péter, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, a magyarországi politikai változások a gazdasági környezetre is kihatnak, és az alakuló makrogazdasági környezet az új gazdaságpolitikai irányvonal kidolgozásának időszakában a piaci szereplők egy részénél óvatos kivárás tapasztalható. Ennek ellenére alapvetően pozitív a munkáltatók várakozása, amit jelez, hogy egyharmaduk létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben. A szakember hozzátette, különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. Bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Délalföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedést tervezők száma.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. A régió krónikát, regionális hírösszefoglalónkat 16:30-kor hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a nyári szünettel kezdődően az alkalmak egy része is szünetel a Nyíregyháza városi református egyházközség életében, de a legfőbb alkalmak, vagyis az Isten tiszteletek nem maradhatnak el, mint ahogyan a minden hónapban megrendezett ima nap sem. Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgetünk, 5 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 5 óráig, maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Június 10-e van, a Margitok és a Gréták ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. A Margit, a görög eredetű latin Margareta név magyarosodott alakja. Jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta, a Margareta, Margaréta, Margit névnek a több nyelvben önállósult becézője. Nézzük, milyen jeles események kötődnek ehhez a naphoz. 1880. június 10-én született Kafka Margit író, költő. Nagy Károlyban született, apja főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Margit ösztöndíjasként tanult a szatmári irgalmas nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, majd pedig tanári oklevelet is szerzett. Visszatért Miskolcra, itt tanított. Tanítványai imádták. A borsodi megyeszékhelyen jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. Később Budapesten dolgozott tanárként, majd az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, melyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol náthajárvány áldozatává vált. 1943-ban, szintén június 10-én történt, hogy bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. A véglegesített technológiájú, ma is használt változatot szabadalmaztatta, a bíróféle golyóstoll gyorsan elterjedt, például az USA hadseregek 20 ezer darabot rendelt. A gazdaságos és megbízható golyóstollak gyártását a hosszas kísérletezés mellett a modern kémia és a 20. századi precíziós gyártást tette lehetővé. A sok más találmánnyal is rendelkező bíró Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29-e, az argentin feltalálók napja. És még néhány jeles dátum június 10-éhez kapcsolódóan. 1918-ban ezen a napon süllyedt el a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. 1914-ben június 10-én halt meg Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. 1926-ban Antonio Gaudí katalán építész hunyt el, a barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője volt ő. 2004-ben pedig szintén június 10-én hunyt el Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Csak az Isten bocsáthat meg. Be kellett húzni a függönyt, mert a nap szinte vakította mindkettejüket, és az erős fény zavarta az öreg embert. Vékony hangja időnként elfulladt, ahogy beszélt, de újra és újra erőt vett magán és folytatta. Apám katonatiszt volt, kemény kézzel nevelte három fiát, és irgalmatlanul megbüntetett minket a legapróbb dolgokért is. Idősebb bátyámnak négy ujját tört el a nadrág szíjacsatjával. A szeretetét csak akkor éreztette velünk, ha okot adtunk neki a büszkeségre, felnéztünk rá, csodáltuk a kardját, kitüntetéseit, de elelkünk mélyén gyűlöltük. Az első világháborúba századosként vonult be, és már az első évben egy huszárezred élére került, ezredes lett. Ha katonái élén bevonult a városba, hősként ünnepelték. Mi édesanyánkkal rettegtünk, mert ivott, és olyankor nem maradhattunk meg előtte. Egyszer, amikor szabadságon volt, egész napra felmásztunk előle a diófára, és le se jöttünk egész estig, míg édesanyja haza nem jött, csak ő tudta lenyugtatni. Ma már tudom, hogy így dolgozta fel a háború borzalmait, de akkor és ott megígértem a bátyáimnak, hogy a sírjánál nevetni fogok, és egy cseppet sem sajnálom majd, ha meghal. A háború végén egy katonaszökevény jött a hírrel, és apám kardjával, néhány katonája a lövészárkok között rekedt. Nem mertek mozdulni, apánk kirohant, és maga terelte, hajtotta őket vissza az állásba, de mielőtt beugrott volna, a katonái közé lelőtték. A katona könnyes szemmel köszönte meg nekünk, hogy az ezredes úr megmentette őket. Erre én hangosan nevetni kezdtem, édesanyánk pofon vágott. Én kirohantam az utcára, és mindenkinek nevetve újságoltam, hogy meghalt. Itt elcsuklott a hangja, remegve sírni kezdett az öreg tanár, és nem tudta folytatni, csak annyi bukott ki a száján. Csak Isten bocsájthatja meg nekem, amit apám ellen védett.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 10-én szerdán 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Már a 2025-26-os tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a Tiszapárt két képviselője által kedden benyújtott törvényjavaslat szerint, mely hatályon kívül helyezné a rendszerről szóló belügyminisztériumi rendeletet is. A javaslata a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023-as törvényt módosítaná, rögzítve, hogy 2025-26-os tanévben, illetve óvoda esetében nevelési évben a teljesítményértékelést a munkáltató nem folytatja le. Emellett hatályon kívül helyeznék a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 2024-es belügyminisztériumi rendeletet is. Az indoklásban azt írták, a pedagógus társadalom számára a korábban kialakított rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas. Ezért olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítását tartják indokoltnak, mely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását, áll az indoklásban. Ezúttal a közigazgatásban dolgozókért imádkoznak a júniusi imanapon a Nyíregyházi Belvárosi Református gyülekezetben június 21-én, mivel a 2026-os esztendőt az ima évének nyilvánította a Református Egyház, ezért minden hónapban kijelölnek egy vasárnapot, amikor a társadalom valamely szegmensében dolgozókért imádkoznak. Dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye Esperese rádiónknak elmondta, a nyári szünettel kezdődően az alkalmak egy része is szünetel a Nyíregyháza városi Református Egyházközség életében, de a legfőbb alkalmak, vagyis az Isten tiszteletek nem maradhatnak el, mint ahogyan a minden hónapban megrendezett imanap sem. Az Esperes arról is beszélt, hogy ebben az évben is megrendezik az ötnapos Biblia klubot, a Herczegkúti Egyházmegyei ifjúsági tábort, valamint a Berekfürdői több nemzedékes tábort.
2: Hát az alapszándékunk, az nem titok, ha azt mondom, hogy nem az elhelyezés megkönnyítése, az, hogy ez egy másodlagos, nagyon nagy érték, hogy a szülők biztos helyen tudhatják a gyermeküket egy-egy nyári héten, az tényleg nagy segítség lehet, nagy feladat, ami koncentrált célunk az, hogy az első osztályt kijárt és hatodik osztályt már befejezett hittanosok számára ötnapos bibliai klubot szervezünk. Ez ebben az évben július 6-ai hétfői nappal kezdődik, és a szombati családi nap programjával záródik. Tényleg szem előtt tartottuk azt korábbi években, kora délután befejeztük ezt a programot, de most már lehetőséget biztosítunk arra, hogy 4 óráig együtt maradjunk a hittanosokkal, és hát akik már voltak, ők tudják, ők a hitelesítői, hogy nagyon gazdag programsorozat reggeltől délutánig menően igyekszünk úgy táplálni őket fizikailag is, hogy jól érezzék magukat. Ez a hét a lelki megerősödés, növekedés, elmélyülés hete, amikor a hittanos gyermekeink egy-egy bibliai témában elmélyülhetnek, illetve aktivizálódhatnak. Ennek a feldolgozása nem kizárólagosan szellemi dolog, hanem rengeteg kreativitás kapcsolódik ehhez, hogy az elmélyítés valóban így is megtörténhessen. Kis zenekarunk várja őket, mindig meghatározó az a muzsika, azok az énekek, amiket a hét során tanulnak. Zeng, azt mondom, hogy a város egy bizonyos része ezektől az énekektől, lépcsőházak, családi házak, ahova a gyerekek hazaérkezve boldogan éneklik tovább.
1: Népszerű szerzők és helyi alkotók is érkeznek az idei 97. ünnepi könyvhétre Nyíregyházán. A hatnapos rendezvénysorozatot gyermekprogramok nyitották meg, de könyvbemutatók, író-olvasó találkozók és irodalmi beszélgetések is helyet kapnak a kínálatban. A látogatókat dedikálások, könyvvásár, népi játékok és egy különleges kiállítás is várja június 10-től, azaz mától 15-ig a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szervezi. A nyitónapon Fiala Borcsa találkozott a gyerekekkel, emellett fellép a nemrég a települési értéktárba felvett Dongó együttes is Mohács 500 című zenés műsorával. A Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz idén is csatlakozott Nagy Kálló, a programok ezúttal a megszokottnál is gazdagabb kínálattal várják az érdeklődőket, hiszen a szervezők 4 napra és 4 estére bővítették a rendezvényt, mondta Jónás Sándor, a kulturális ügyeket is segítő önkormányzati képviselő.
3: Úgy repül az idő, most már az 5. alkalom, hogy megrendezzük a Múzeumok Éjszakáját, 2022-ben rendeztük az elsőt, akkor még a pár hónapos kiállító termünk kapcsán, amin még szinte a festék meg se száradt, már megrendeztük az elsőt, és most ez az 5. úgy alakult, hogy az Óbester étterem udvar, ahol eddig a rendezvényeinket is tartottuk, az udvari rendezvényeket, most foglalt volt egyéb rendezvény miatt, és így meg kellett osztanunk a programsorozatot, hogy ezért ez volt az oka annak, hogy 4 éjszakára tevődik a Múzeumok Éjszakája programsorozat. Az első rendezvényünk, hát Orbán Bori és Páncél Kristóf, akik már szintén jubilálnak, 5-ször vannak Nagykállóban, ők fognak egy koncertet adni Évszakok címmel, Balázs Fecótól Koncsuzsáig különböző számokat hallhatunk tőlük. Ez az Óbester étterem udvarán lesz 18 órától, mint minden nap a rendezvényeink. Korányi házat most már egy bő éve üzemeltük be és rendeztük be. Most egy újabb programmal fog csatlakozni a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz. Korányi Imre Patikusról lesz szó, tehát az lesz a cím, hogy Korányi Imre Patikus a városlakók szolgálatában, és dr. Pásztor Nikoletta gyógyszerésznő fogja az előadást tartani a Korányi Emlékházban szintén 18 órától. Na most ennek a programnak van egy érdekesség, hogy pár nappal ezelőtt, sőt most hétvégén jött egy család, akikről kiderült, hogy a Korányi Imrének a déd unokája jött, és megkérdezte a telefonon az édesanyját, aki Korányi Imrének az unokája, Korányi Lívia, hogy eljönnének erre a rendezvényre, és igent mondott a hölgy, és nagy öröm ez számunkra, mert ő is előadást fog tartani olyan dolgokról, amiről nem is tudtunk még a Korányi családdal kapcsolatban.
1: Több mint 40 alkotásból nyílt kiállítás a Nyíregyházi Egyetemen hétfőn. A tárlat a David Attenborough 100 születésnapi alkotói pályázat címet viseli, mely a természetvédelem iránti elköteleződést és Sir David Attenborough életművét állítja középpontba. A kiállítás célja, hogy megemlékezzen a világhírű természettudós munkásságáról, valamint felhívja a figyelmet a környezet tudatosságra, írja a nyíregyháza.hu. Attenborough 100. születésnapját május 8-án ünnepelték, több mint 7 évtizedes munkásságával emberek millióit ösztönözte arra, hogy jobban megismerjék és megóvják a Föld élővilágát. A természettudós születésnapját a Nyíregyházi Egyetem is előadásokkal ünnepelte, melyen hangsúlyozták a környezetvédelem fontosságát. Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a kiállítás megnyitóján kiemelte, a pályázat is azt a célt szolgálja, hogy a fiatalokat a természet szeretetére és annak védelmére ösztönözzék.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A nyári szünettel kezdődően az alkalmak egy része is szünetel a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség életében, de a legfőbb alkalmak, vagyis az Isten tiszteletek nem maradhatnak el, mint ahogyan a minden hónapban megrendezett imanap sem. Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével Gál Tamás beszélgetett.
2: Nézzük a közeljövő történéseit, ami az egyházközség, illetve az egyházmegye életét érinti. Az egyházközség életével kezdjük. Ugye minden egyes hónapban imanapot tartanak, mert hogy 2026 az imádság éve a reformátusoknál, és ebben a hónapban főként kik azok, akik a középpontban vannak, akiket az imáikba foglal a gyülekezet?
3: Hát a kijelölés szerint ebben a hónapban a közigazgatásban, a közhivatalokban dolgozók és ezen belül, vagy ezek mellett a pénzügy és a könyvelés területén dolgozókat szeretnénk látni, velük találkozni és értük imádkozni, hiszen a közigazgatás az egy olyan terület, amelyik a mindennapos életünket meghatározza, talán sokszor nem is vesszük észre, de behálózza mindennapjainkat. Közhivatalokat nem lehet megkerülni, sokszor bosszúsággal közelítünk egy-egy intézni való felé, pedig hát ez is az életnek a része, ők pedig azért vannak, hogy segítsenek bennünket eligazodni, illetve különböző engedélyeket kiadni, különböző jogosultságokat megszerezni, ami jár az állampolgároknak. Keveset gondolunk rájuk, pedig a hivatali munka az, azt gondolom, a modern társadalomban olyan jelentőségű, ami ha megállna egyik napról a másikra, akkor hát sok minden megállna a környezetünkben.
2: Melyik napon, melyik vasárnapon lesz ez az imanap?
3: Június 21-én, tehát már a tanítás befejeződése után általános iskolai ballogások is meg lesznek ekkorra, úgyhogy pont egy olyan határvonalra tűztük ki, amikor befejeződik a köznevelés, közoktatás, általános iskolai, középiskolai része, tehát még egyszer mondom, június 21-én, és ez a Nyíregyháza városi templomban reggel 8:30-kor, 9:30-kor, 17:30-kor, bármelyik istentiszteleten jelennek meg az érintettek családtagjaikkal, mind a három alkalommal köszönetet mondunk, megemlékezünk róluk, illetve imádkozunk azért, hogy Isten adjon nekik nagyon sok türelmet, illetve a kihívásuknak való megfelelést, hiszen a hivatalokban, közhivatalokban rengeteg változás történik. A modernizációval, technikai fejlődéssel, digitalizációval, és ez egy komoly kihívás jelent ezeknek a dolgozóknak. Persze mindig azt halljuk, tudjuk, hogy megkönnyebbedik a munkájuk, meg a mi életünk is, de hát emögött azért odafigyelés, továbbképzések és fáradtságos munka van.
2: Hogyan fog telni a nyár a gyülekezet életében? Ilyenkor azért az alkalmak már csökkentett üzemmódban, ha lehet így mondani, működnek. Mikortól?
3: Hát a mi gyülekezetünkben itt nincs csökkentett üzemmód, ha szabad ezt mondani. Nyilván a két nyári hónap, a július-augusztus hónap az, amikor a réteg alkalmak úgy szünetelnek, hogy a nyaralások, szabadságolások miatt a fiatal felnőttek bibliaköre, a felnőttként konfirmáltak bibliaórája, férfi kör, női kör szünetelnek, de az összes többi alkalmunk, tehát a reggeli áhítatok, a kedd esti hétközi istentisztelet is, tehát természetesen a vasárnapi alkalmak, azok mozdíthatatlanul várják a testvéreket.
2: És imanap is lesz minden hónapban, illetve hát minden hónap egy-egy vasárnapján, tehát ugye nem vonul nyári szünetre.
3: Nem, hát az imádság az hozzánk tartozik, tehát lesz júliusban, augusztusban is.
2: De hogy pontosan kikért, az egyelőre akkor legyen meglepetés.
3: Majd legközelebb bejelentjük, most koncentráljanak a közigazgatás, közhivatalok, pénzügykönyvelés területén levők.
2: Rendben, így legyen. Viszont hamarosan véget ér a tanév, és ilyenkor azért nagy segítség a szülők számára, hogyha a gyerkőcöket legalább egy hétre el tudják helyezni valahol, és hát ebben azért különösen tud segíteni a gyülekezet. Nem is akárhol.
3: Így van. Hát az alapszándékunk, az nem titok, ha azt mondom, hogy nem az elhelyezés megkönnyítése. Az, hogy ez egy másodlagos, nagyon nagy érték, hogy a szülők biztos helyen tudhatják a gyermeküket egy-egy nyári héten, az tényleg nagy segítség lehet, nagy feladat. Ami koncentrált célunk az, hogy az első osztályt kijárt és hatodik osztályt már befejezett hittanosok számára 5 napos bibliai klubot szervezünk.

0: motiválni őket fizikailag is, hogy jól érezzék magukat. Ez a hét a lelki megerősödés, növekedés, elmélyülés hete, amikor a hittanos gyermekeink egy-egy bibliai témában elmélyülhetnek, illetve aktivizálódhatnak. Ennek a feldolgozása nem kizárólagosan szellemi dolog, hanem rengeteg kreativitás kapcsolódik ehhez, hogy az elmélyítés valóban így is megtörténhessen. Kis zenekarunk várja őket, mindig meghatározó az a muzsika, azok az énekek, amiket a hét során tanulnak. Zeng, azt mondom, hogy a város egy bizonyos része ezektől az énekektől, lépcsőházak, családi házak, ahova a gyerekek hazaérkezve boldogan éneklik tovább.
1: Napközis táborról van szó, de egyébként lesz, hát, hogy így mondjam, bentlakásos tábor, és ez már az idősebbek számára, Hercegkúton, és ezt minden egyes évben az egyházmegye megszervezi, így ezúttal is.
0: Hát ők nem biztos, hogy örülnének, hogy így mondjuk, hogy idősebbek, de valahogy ki kell fejezni, ez teljesen jó. Azt gondolom, a már konfirmált, nálunk konfirmált, tehát 8. osztályt befejezett fiataloktól kezdődően egyetemista korosztállyal bezárólag 20 éves korig a Hercegkúti Egyházmegyei Ifjúsági Tábor, amely idén július 26-a vasárnap délutántól 31-e péntek ebédutánig tart. Tényleg festői környezetben, és hát a tartalma az megint a fiatalokat kellene megkérdezni, akik már ott jártak. Nagyon jól megszerkesztett tartalom a napi programokkal. Igazából kikapcsolódás és bekapcsolódás. Kikapcsolódás az egész éves iskolai kihívásokból, óralátogatások, nyelvvizsgára való készülés és egyebek, és bekapcsolódás a korcsoportnak vagy a korosztálynak megfelelően a téma feldolgozásban. Az idén az ifjúsági munkacsoport a hűség tematikáját választotta, és ebben a Hercegkúti táborban is a hűség lesz a központi téma, aminek nyilvánvalóan lesznek központi előadói, illetve kis csoportos feldolgozási lehetőségei, meg a kreativitás a fiatalok között is megjelenik, kirándulásokkal, túrákkal, sporteseményekkel. Az elmúlt évben is közel 200-an vettek részt az Egyházmegye területéről, és most is várjuk a jelentkezéseket. Facebook kommunikáció biztosít lehetőséget a tájékozódásra, illetve a jelentkezésre is. Ennek a tábornak hozzá kell tennem, bocsánat, a költségeit jelentős mértékben támogatja az egyházmegye, illetve minden gyülekezet egy kisebb összeggel segíti a részvételi hozzájárulást.
1: Később majd egy külön beszélgetést szentelünk ennek a témának Veres Péterrel, illetve Bodnár Máté lelkipásztorral. Esperes úr, még beszéljünk egy több generációs táborról is, ez is már hagyomány, Berekfürdőn. Itt viszont már a regisztráció az már régen lezárult, ugye? Minden évben nagyon korán elkelnek a helyek.
0: Így van. Hála Istennek nagy az érdeklődés. Idén is több mint 150-en jelentkeztek a gyülekezeti több generációs táborba, ahova családok, házaspárok, egyedüllevők, több generációból álló családok is meg szoktak jelenni. Unoka, gyermek, nagyszülő. Még dédszülős generáció csoport nem volt, de talán egyszer az is elérkezik. Itt is annak ellenére, hogy így nevezzük, hogy több generációs, azért a napi programok kialakításában arra törekszünk, hogy a legkisebbek, óvodások, iskolások, ifisek, szülőkorúak, nagyszülőkorúak külön-külön foglalkozásokban részesedjenek, illetve vannak közös programok, amelyek a kikapcsolódásra, elmélyülésre adnak lehetőséget.
2: A nyári szünettel kezdődően az alkalmak egy része is szünetel a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség életében, de a legfőbb alkalmak, vagyis az istentiszteletek nem maradhatnak el, mint ahogyan a minden hónapban megrendezett imanap sem. Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével Gál Tamás beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik.

0: Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes második könyve 21. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Ezek azok a törvények, amelyeket eléjük kell tárnod. Az Ószövetségnek ez a része a 10 parancsolat után Isten népének a mindennapi életére vonatkozó törvényeket tartalmazza. Itt nem elvont jogi szabályok vannak, hanem az Istennel való szövetségből fakadó élet mindennapi gyakorlata. Hogyan bánjunk egymással, hogyan védjük az életet, a méltóságot és az igazságot. Az előző részekben a pusztai vándorlás kalandjait, eseményeit követhettük nyomon, hiszen Izraelt Isten megszabadította az egyiptomi rabszolgaságból, és most egy teljesen új élethelyzetben vannak. Hosszú éveken át rabszolgaként élték a mindennapjaikat, most pedig egy felszabadított, szabad közösség lettek. S mint ilyennek, Isten ebben is segítségünkre siet. Megmutatja, hogyan kell, hogy bánjanak a szolgákkal, a gyöngékkel, az elesettekkel. Felelősséget vár tőlük, s tudtukra adja, hogy szolgáikkal legyenek emberségesek, irgalmasak. Törvénnyel védi a nőket, sérülteket, árvákat. Szabályokat ad az erőszak, a testi sértés, emberölés, állattartás és kártérítés területén. Az első 11 versben a szolgák és a szabadság témája jelenik meg. A 12. verstől a 27-ig az élet védelme kerül előtérbe. Végül pedig a 28. verstől a felelős haszonállattartásra hívja fel a figyelmet az Úr. A törvény célja minden esetben az, hogy a bajt, a kárt kerülj el mindenki, és bár ne lenne szükség utólag büntetni. Isten törvénye a szeretet és az igazság egyensúlya. Nem engedi a kegyetlenséget, ahogy nem tűri az igazságtalanságot sem. A felelősség kiterjed a ránk bízott emberekre, állatokra, javakra is. A hűséges sáfárság Isten szemében már az Ószövetségben is nagyon komoly dolog volt. Ezért számunkra is üzenet. Isten ma is arra hív, hogy életünkben a szabadság ne legyen önkény, hanem felelős szeretet, amely védi a másik életét, méltóságát és javát. Mert a Krisztusban megjelent kegyelem nem eltörölte, hanem beteljesítette a törvényt. Ő maga lett a mi szabadságunk, igazságunk és irgalmunk. Ha ő benne élünk, akkor törvénye nem külső parancs, hanem szívünkbe írt útmutatás, amely az ő lelkének vezetése által formál bennünket. A mai ige magyarázat Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Tisza Szent Imrén szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja, és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az EB elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi. Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbörzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint. A leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak, közölte az Országos Rendőr Főkapitánysága honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e között tartott fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világító berendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte. Olvasható a polisz.hu oldalon. Az ORFK közölte, a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban. Bukósisak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket. Jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás, például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A rendezvény sorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén. A mozgás éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, azt szerettük volna megmutatni, hogy a sport nem csak nappal, nem csak versenyhelyzetben lehet vonzó, Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között különleges hangulatban több tízezer emberrel együtt mozogni, egészen egyedi élmény, mondta Kis Gergely, a nagy sportág választó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Egy nagyon érdekes tanulmányról beszélgetek majd vendégemmel, Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Többek között kérdezem majd arról, hogy miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése, mi az a hagyományos tájhasználat.
2: Ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód. Legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás. Tehát az nem merült fel, hogyha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm.
1: És miért fontosak az őslakos népek, a helyi közösségek a biodiverzitás fenntartása kapcsán?
2: Tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, saját helyzetükre nézve.
1: Remélem, most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Áll a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet munkatársainak meghatározó szerzőségével készült tanulmányban. A kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták, mind a 195 részes állam esetében, és Európa negatív értelemben tűnt ki. Sok ország, bár gyakran említette a hagyományos tájhasználatot, ugyanakkor jelentéktelennek tartotta az őslakos népekkel és a helyi közösségekkel, valamint a hagyományos tudással kapcsolatos kérdések kezelését. A tanulmány aktualitását a most benyújtandó újabb országjelentés adja, valamint az a tény, hogy a Kunming-Montreáli globális biodiverzitás megőrzési keretstratégia kimondja, céljaink elérése lehetetlen az őslakos népek és a helyi közösségek teljes körű bevonása nélkül. A további részletekről Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával beszélgettem.
2: Számos globális egyezmény van, amely a biológiai sokféleséggel foglalkozik. Különböző csoportokra lehetne ezeket osztani, de ezek közül a legjelentősebb a biológiai sokféleség egyezmény, sokak számára a Riói egyezményként ismert, és ez a biodiverzitás megőrzését célozza, annak fenntartható használatát, és van benne egy olyan rész is, hogy úgynevezett genetikai erőforrásokból származó haszon igazságos megosztása. Tehát, hogyha a biológiai sokféleségből például gondolhatunk gyógynövényekből kivonható hatóanyagokra, és hogyha például egy helyi közösség ismeri ezt a használatot, és jön egy nemzetközi cég, amely ezt a használatot szeretné majd valamilyen gyógyászati célra kamatoztatni, akkor a helyi közösség, mivel megosztotta a tudását, ezért kéne ennek a gazdasági vonzataiból részesüljön. Tehát ez így röviden az egyezménynek a három nagy célja.
1: Mi annak az oka, hogy mostanság nagyon előtérbe került a biológiai sokféleség, a biodiverzitás megőrzése?
2: Úgy mondják, hogy poliválságban vagyunk, a legtöbben főleg a klímaváltozásnak a hatását érzik, sajnos szó szerint a bőrükön is, de például a Világgazdasági Fórumának legújabb kiadásában is benne van. Sajnos nem a rövid távú veszélyek között, ugyanis háború, meg tényleg ilyen vírusos megbetegedések voltak, tehát ezek rövid távon sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, viszont a hosszabb távon, tehát már 10 éves távlatban nemzetközi összefogást és olyan szintű cselekvést igénylő veszélyek között már ott van a biodiverzitás csökkenése, ugyanis mi ettől függünk, bár egy urbánus környezetben lévő személy ezt nehezebben tudatosítja, de viszont vannak azok a közösségek, akik közvetlenül függnek az élőhelyeknek a változatosságától.
1: Ha a világot nézzük, akkor számos olyan hely van a világon, ahol az őslakosoknak a tudását elismerik és használják. Ha Európát nézzük, és akár Magyarországot nézzük, akkor nekem nagyon furcsa, hogy az, amit egykor dédapáink tudtak, vagy ükapáink tudtak, azt kevésbé hasznosítjuk, illetve van, aki hasznosítja, valaki nem. Tehát nekik természetes volt, és egyébként, hogy ha visszamegyünk, és nem csak Magyarországot, hanem az egész világot nézzük, akkor miért van az, hogy a régen élt emberek tudták, hogy hova kell építkezni, hova kell ültetni azt a növényt, mit szeret az a növény. Tehát ők ennyire összhangban éltek a tájjal, és mi ezt felejtettük el?
2: Bizonyos értelemben igen, ugyanis az, amit mi hagyományos tájhasználatnak hívunk, annak az egyik, talán a legfontosabb eleme az az, hogy az adott táj adottságaihoz alkalmazkodik, és hosszú idő, akár évszázadok alatt kísérletezéssel létrejött használat. Tehát ilyen próba, siker vagy sikertelenség eredményezte azt, hogy végül milyen tájhasználati módot találtak a legszerencsésebbnek abban a tájban. Tehát számos próbálkozás volt így az évszázadok során, és a bevált mód az maradt meg. És ez az, amit a mai globalizált, városiasodott világ, ezt már nem tudja használni, hogyha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag Európa szerte bárhová megyünk, ugyanazokat a termékeket látjuk, ugyanazokat az építkezési megoldásokat, és az már nem a helyi adottságokhoz alkalmazkodik.
1: De most az a tanulmány, ami megjelent nemrég az önök szerzőségében, az rávilágít arra, hogy sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Hogy jött ez a tanulmány? Egyáltalán hogy jött ez az egész kutatás?
2: A kutatócsoportunk ezzel foglalkozik, hagyományos ökológiai tudással, és így fokozatosan többen már belefolytunk úgynevezett szakpolitikába, tehát hogy ez hogy történik döntéshozói szinten. Tehát mi kutatóként így látjuk meg terepen, hogy milyen változások vannak, de hogy ez kormányok szintén ez mennyire tudatosul, illetve ők mit szeretnének tenni, ez egy más világ. És a korábban említett biológiai sokféleség egyezmény pedig konkrétan megfogalmazza azt. Tehát tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, a saját helyzetükre nézve. Tehát, hogy adott ország, akkor most pont Magyarországról beszéljünk, hogy ők mit mondanak a jelentésben, hogy szerintük mennyire fontos a hagyományos tájhasználat, illetve konkrétan, amit mi szerettünk volna tudni. Mert az egyezmény ezt is előírja, hogy a döntéshozatalban a helyi közösségeknek a tudását, a véleményét mennyire veszik figyelembe.
1: És azért, hogy mekkora munka volt ez, mert hogy a kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták, 195 részes állam esetében, ami összesen több mint 400 jelentést, és mintegy 58 ezer oldalnyi anyagot jelentett. És amikor átvizsgálták ezt az egész jelentést, akkor azért az kitűnt, hogy Európa az negatív értelemben tűnik fel, ami engem meglepett.
2: Igen, minket nem annyira, mivel azért láttuk, hogy mi történik, de azért, hogy ennek a mértéke ekkora, igen. Ennek az előzménye az, hogy a biológiai sokféleség egyezményben úgy van megfogalmazva, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a tudását kell figyelembe venni, az ő véleményükre kell tekintettel lenni, és sajnos sok ország vagy félreértelmezte, vagy határozottan megbújik emögött az őslakos fogalom mögött, ugyanis jellemzően, mikor ezt a fogalmat halljuk, akkor Dél-Amerikára gondolunk, vagy csendes óceáni közösségekre, de nem az európai őshonos, tehát van ez az őslakos, őshonos ki, hogy értelmezi közösségekre, pedig ahogy korábban említette ön is, tehát igazából mi is ugyanazon a helyen nőttünk fel, ugyanúgy a dédapáinknak a leszármazottai vagyunk, tehát ilyen szempontból nem történt változás, itt a nagy különbség az ugye a gyarmatosítás, és az ellen, tehát aki őslakos közösségekről beszél, az általában a gyarmatosításra való ellenreakcióként is gondol, tehát ez az, ami nálunk nem történt így Európában konkrétan, volt egy urbanizáció, meg voltak falurombolások, tehát hogyha mélyen belemegyünk, azért itt is hasonló folyamatok zajlottak le, de nem külső erők hatására, tehát nem az volt, hogy jött egy gyarmatosító idegen nemzet. És Európában az egyedüli olyan közösség, amely az ENSZ-nél elismertette magát, mint őslakos közösség, az az északi államokban élő számi közösség, tehát ők Finnországban, Svédországban, Norvégiában, részben Oroszországban is élnek. A többi közösség nem lobbizott ennek az érdekében, tehát őket az ENSZ nem is ismeri el így, úgyhogy sok esetben, amikor azt mondják, hogy európai közösségek, akkor csak rájuk gondolnak. Pedig biodiverzitás megőrzése szempontjából, tehát itt most erre kell figyelnünk, igazából a helyi közösségek hagyományos használata a cél, tehát ezt szeretnék megtartani, ezt szeretnék figyelembe venni. Úgyhogy ha arra mennénk vissza, tehát mi ennek az egész elgondolásnak a gyökere, akkor helyesen értelmezhetnék az országok, hogy mivel is kell itt foglalkozni, és ez a jelentésekből ki is tűnik, hogy sokan már elkezdtek így ez irányba megmozdulni, tehát azt mondják, például ahol kellett válaszolni arra, hogy most van-e önöknél őshonos helyi közösség, azt mondják, hogy nincsen, de a jelentési másik pontjában már elkezdenek a hagyományos tájhasználatról beszélni. Viszont ami érdekes, hogy az, hogy hagyományos tájhasználat, ez egy egyre gyakrabban ismétlődő használt fogalom ökológiai körökbe is. Amit mi kifogásoltunk, az, hogy nem említik, hogy ezt a helyi közösségek, hogy ezek családi kiskertek, ezek kis falusi gazdaságok, tehát valahogy a megfogalmazásból hiányzik az ember.
1: Mielőtt tovább mennénk, tisztázzuk, mi ez a hagyományos tájhasználat?
2: Igen, ezt nagyon-nagyon röviden említettem picivel korábban, hogy ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód, legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás, tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm. Vannak erre is példák, tehát azt azért pontosítjuk, vannak így a történelem során, hogy nagyon tönkretettek helyeket, de nem ez a jellemző.
1: De akkor mi az oka annak, mert hát Európában is látjuk, Magyarországon is látjuk, hogy azért vannak erre példák, ha mondjuk a hagyományos kaszálókat látjuk, vagy a legeltetést, és még sorolhatnám. Szóval ezek miért maradtak rejtve a jelentésekben? Tehát miért nem tüntették fel?
2: Egész pontosan sokszor említik ezeket a jelentésekben, viszont úgy kell elképzelni a jelentést, mint egy kérdőívet mondjuk, tehát bizonyos helyeken válaszolni kell bizonyos kérdésekre, és ezekben a jelentésekben úgynevezett biodiverzitás célok megvalósulásáról kellett írni, és mikor azt kérdezték, hogy például a helyi közösségeknek az ökológiai tudását figyelembe veszik el, vagy egész pontosan őslakos közösségeknek, akkor sok ország erre a pontra azt válaszolta, hogy nem, ez a téma őket nem érdekli, és hogy miért nem érdekli, az volt a válasz, hogy nálunk nincsenek ilyen közösségek. És itt térünk vissza, amit korábban említettem, hogy ők arra hivatkoztak, hogy az ENSZ által elismert ilyen közösségek nincsenek az országban. Magyarország például, tehát a magyar jelentésben ők ezt nem kommentálták, tehát egyszerűen lehetett üresen is hagyni, de voltak országok, amelyek itt részletezték, hogy ők miért nem foglalkoznak a témával, viszont érdekes módon azok az országok is sok esetben A jelentés más részében, például amikor leírták az országoknak a biodiverzitását, ott hivatkoznak a hagyományos tájhasználatra, a hagyományos agrártájra, és ott van, tehát látszik, hogy foglalkoznak a témával, de amit korábban is említettem, hogy nem írják le pontosan, hogy ez a helyi közösségek évtizedes, évszázados munkájával fenntartott táj, annak köszönhetően létrejött biodiverzitás. Tehát például említik a hagyományos tájfajták fontosságát, de megint nem említik, hogy azt egy közösség tartotta fenn.
1: Most ezt tovább gondolva Magyarországon miket lehetett volna beírni? Tehát ha mondjuk vesszük a nagyvilágot, mondjuk vesszük a szamojai közösségi halászati gyakorlatot, libériai kulturálisan védett erdők, amiket leírtak a jelentésben, illetve kiemeltek a jelentésben Magyarországon, mit lehetett volna írni, hogy mondjuk a szatymazi őszi barack?
2: Ez pont benne is van. Mondjuk nem így a baraszt, meg nem így konkrétan, pont ez volt, hogy említik, igen, a tájfajta zöldségeket és gyümölcsöket, és pont az egyik jelentésben említi azt, hogy a családi kiskertekbe. Úgyhogy, ha megnézzük például a mi elemzésükön a térképeket, amelyeket közöltünk, ott különböző színekkel ábrázoltuk az országokat, és Magyarország az egyik jelentésben ilyen halványzöld, és a másikban meg már sötétzöld színnel szerepel, ez a maximum, amit mi tudtunk pontozni az ott részletesen leírt kritériumok szerint. Úgyhogy Magyarország ilyen szempontból, ahhoz képest, hogy a többi ország miként kezelte ezt a jelentéstételt, szépen, elegánsan oldotta meg a kérdést, illetve azt is elárulhatom, hogy mi jó kapcsolatban vagyunk az Agrárminisztérium jelentéstevőivel, és mikor megjelent ez a jelentés, akkor tanácsunkat is kérték, hogy ezt a továbbiakban hogy is lehetne javítani. Itt most szeretnék hangsúlyozni valamit, tehát egy dolog, hogy mi van a jelentésben, tehát hogy egy ország mennyire tud reális képet közvetíteni az ott történő előrelépésekről, ugyanis erről szól a jelentéstétel, tehát azt kell mondjuk, hogy mi történik, mivel haladtunk, és a másik pedig, hogy mennyire írják le azt, hogy mi van, illetve hogy ne legyen ebből szépítés, tehát mi nem szeretnénk azt se, hogy olyasmi kerüljön be, ami igazából problémás. Magyarországon a természetvédelemben azért még mindig sajnos a helyi közösségeknek a szava nagyon
1: nem elég erős. Kicsi.
2: Hát igen, most így szépen fogalmazom.
1: Igen. Tehát igen. Sokszor látjuk azt, hogy próbálkoznak, és ott vannak a tervek meg a koncepciók, csak valahol ezek egy fiók mélyén végzik.
2: Igen, és gyakorlatilag pedig ezt kéne csinálni, tehát hogy legyenek tematikus fórumok, és akkor egy területen akkor a gazdálkodó is elmondhassa, hogy ő ezt miként látja, a természetvédelmi őr is, illetve a kutató is, a területnek a tulajdonosa is, tehát hogy több vélemény elhangozhasson, de a helyi embernek a véleménye is, aki ismeri a területet, tehát ne csak egy nagyon jó szakképzett valaki, akinek nincsen helyi tudása, tehát ne csak az ő véleménye, mert jellemzően ez szokott lenni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Június 13-án ismét megrendezik a Református Énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Vojt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról, hogy sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és a helyi közösségek biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Na most, ha az önök tanulmányát nézzük, és önök kihozták, hogy mindössze 33 ország fogalmazta meg egyértelműen 5. nemzeti jelentésében mind az őslakos népek és a helyi közösségek, mind pedig hagyományos tudásuk biodiverzitás megőrzésében és fenntartható használatában betöltött szerepét. Ez azt jelenti, hogy ez a 33 ország az, aki együttműködik az őslakosokkal, a helyi közösségekkel, és együttesen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a biodiverzitás szempontjából a legjobbak?
2: Sajnos a szám, hogyha így fogalmazunk, még ennél is kisebb. Ez a szám, amit leírtunk, az az, hogy ezek az országok nagyon egyértelműen a jelentésükbe leírták, hogy a közösségeknek szerepe van. Főleg az 5. jelentésben volt egy ilyen kérdés, hogy miként vonták be a helyi közösségeket a jelentéstételbe, illetve az egyezmény végrehajtásába. És ott sokkal kisebb számokat találtunk, mint ez a 33. Tehát még kevesebb ország vonja be ténylegesen a közösségeket ezekben a folyamatokban. Tehát több lépcsős értelmezésnek kell felfogni, tehát amit mi írtunk, az az, hogy az ország kimondja részletesen, akár élőhelyekre lebontva, hogy a helyi közösségeknek a tájhasználati gyakorlata miként hat pozitívan a biológiai sokféleségre. Az már egy következő lépés lenne, hogy velük együttműködve dolgozzák ki a további terveket. És ez pedig sajnos még kevesebb országban történik.
1: Ezért volt egyébként vízválasztó a 2024. novemberében tartott kolumbiai Kaliban megrendezett biodiverzitási csúcs?
2: Igen, ilyen értelemben is. Tehát, hogy az egyezmény az 1992-ben jött létre, és gyakorlatilag akkor több mint 3 évtizedes lobby eredményeként 2024-ben lett az először, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a képviselőinek állandó döntéshozatali lehetősége van az egyezmény végrehajtásában. Tehát, hogy nem lehet őket megkerülni. Nem az van, hogy csak konzultálni kell velük, ahogy korábban ez történt, és akkor ezt eléggé opcionálisan értelmezte a legtöbb állam, hanem kötelességként.
1: A tanulmányuknak mi lesz a következménye, tehát hogyan csapódik le ez a mindennapi életben, és ezt azért kérdezem, mert ugye, ahogy a beszélgetést is kezdtük, a biológiai sokféleség megőrzése az nagyon-nagyon előtérbe került az utóbbi években. És ezt látjuk, hogy azon az úton, ami jelenleg haladnak az országok, tisztelt a kivételnek, ez nem fenntartható. Tehát túlnépesedés van, ezekkel a gazdálkodási módokkal, ami kizsákmányolja a talajt, kizsákmányolja a földet, ezt nem lehet folytatni. Tehát látjuk, hogy merre fele kéne menni, ugye az extenzív legeltetés, kaszálás, kisléptékű gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, ezt ugye mind látjuk. De igen, most önök meghozták ezt a jelentést, és ugye Magyarországnál is ott van ez a jelentés. Tehát lesz ennek kézzelfogható eredménye?
2: Hát mi most lobbizunk, hogy is mondjam, ennek érdekében, tehát mikor megjelent ez a tanulmány, elküldtük azoknak a felelőseknek, tehát minden államban az egyezménynek minden egyes, úgy hívják őket, hogy részes felek, de gyakorlatilag tehát minden országnak van egy erre kinevezett, vagy egy intézmény, vagy konkrétan egy személy, aki a jelentéstétellel foglalkozik. Elküldtük nekik, hogy ezek az eredményeink, és ugyanígy az európaiakkal pedig külön szeretnénk, és már volt is megbeszélés találkozó, hogy miként lehetne javítani ezen, hogy az európai, nem csak hogy a jelentéstételben sokkal korrektebben jelenjenek meg a dolgok, hanem tényleg, hogy ténylegesen mi történik az adott országokban. Tehát, hogy ne lehessen elmögé bújni, hogy nálunk nincsenek őslakos közösségek,
1: Tehát magyarán nem ezért bújtak mögé, mert nem voltak tisztában az, hogy mit jelent őslakosság vagy helyi közösség, hanem ez volt a legegyszerűbb. Tehát ha én azt mondom, hogy nálam nincs őslakosság meg helyi közösség, akkor nekem ezzel nem kell foglalkoznom.
2: Igen, ez volt, de ugyanakkor érződik egy olyan tendencia, hogy foglalkozzanak a témával, de ennek számos belpolitikai mindenféle vonzata van, hogy egy ország mennyire veszi figyelembe a saját lakosainak a véleményét, és akkor itt nem csak biodiverzitás témával kapcsolatban kell ezt gondolni. Úgyhogy mi abban bízunk, illetve a kutatócsoportunkból is, illetve más helyekről is egyre több tanulmány jelenik meg, amely erre hívja fel a döntéshozóknak a figyelmét. Egyrészt, amit ön is említett, hogy mindenféle bajjal szembesülünk, illetve az is, hogy ezt a helyi közösségeknek a bevonzása nélkül nem lehet megcsinálni. Tehát, hogyha a legjobb döntést is hozom esetleg hosszú távon, hogyha nem konzultálok a helyi emberrel, akinek gyakorlatban ezt sokszor végre kell hajtania, hogy mi történjen egy adott tájban, akkor az nem fog úgy megvalósulni, hogyha nem értheti meg, nem szólhat hozzá. Mondom, még a ökológiailag leghelyesebb döntéssel se szabad ezt csinálni. És ez egy újabb hozzáállás, mert eddig mindig az volt, hogy a tudomány, a hivatalnokok mindent tudnak, és ők majd megmondják, hogy hogy kell a helyi gazdának viselkednie. Pedig hát ő az, aki ismeri a helyet, és ő igazán tudja, hogy hogy kell. Tehát sokszor nem ő az, aki hibás döntéseket hoz, vagy rossz irányba kezdi vinni a gazdálkodást.
1: Igen, az az igazság, hogy amikor megjelent ez a cikk, akkor kettőször nekiestem. Kétszer átolvastam, hogy most mire is gondolnak őszintén. És nekem rögtön a vízválasztó mozgalom jutott eszembe Magyarország kapcsán. Mert hogy jelen pillanatban Magyarországon a vízválasztó mozgalmat és azoknak a tagjait lehet nevezni egy olyan helyi közösségnek, mérnökök, geográfusok, természetvédelmi szakemberek, akik azért dolgoznak, hogy Magyarországnak az elsivatagosodását, de leginkább mondjuk a homokhátságnak vagy az Alföldnek az elsivatagosodását megakadályozzák. Megoldást találjanak arra, aminek kitettek vagyunk a klímaváltozás által, hogy 2022 óta olyan aszályos időszak van, már a talajvízszint is annyira alacsony, hogy problémát okoz a vízellátás rendszer szinten. És hogy igazából ők már nagyon régóta mondják a dolgokat, mintaprojekteket hoztak létre, amivel bebizonyították azt, hogy hogyan lehet jól csinálni, de még mindig nem igazán hallgatnak rájuk.
2: Igen. Igen, ez tényleg, ön itt említette a helyi mérnököket, nem minden, de megint kimaradt a felsorolásból a gazda.
1: Tehát igen,
2: tényleg
1: igen.
2: Tényleg érzi, látja, hogy a területéről tűnik el a víz. És ő ezt már bizonyos értelemben köteles is, meg amúgy is tovább jelezte a szomszédjának, meg elmentek a jegyzőhöz, tehát ez így alulról is érkezett az információ. És sajnos számos biodiverzitással kapcsolatos témában nem hallgatják meg azokat az embereket, akik tényleg ott tapasztalják, tehát például kint vannak a jószágaikkal, legeltetik, és látják, hogy nincs az állatnak enni, és hiába hoznak, ahogy szokás mondani, a magas minisztériumban ilyen-olyan döntéseket nélkülük, mert ez nem így fog működni.
1: Igen, mondjuk elég csak arra gondolni, hogy régen voltak juhászok, voltak pásztorok, voltak kondások, hát ma már nem nagyon találkozunk velük. Pedig a mai gyerekek azt sem tudják, hogy kik ők.
2: Igen, ez a szomorú, és itt van megint ez az egyezmény, tehát hogyha ez valóban úgy valósítanák meg, ahogy kell, akkor ezeknek az embereknek a tudását mind figyelembe venni. Egyenlő partnerként kéne kezelje őket a kutatóval, és például a mi csoportunk pont ilyen irányba igyekszik lobbizni, illetve van egy úgynevezett IBBESZ kezdeményezés, a Biodiverzitás Ökoszisztéma Szolgáltatás Kormányközi Platform. Ennek a keretén belül mondták ki pár éve azt, hogy a tudományos tudás nem elég, és hogy közös tudásalkotás, közös gondolkodás szükséges a helyi közösségekkel. Mert ez egy régebbi dolog, tehát itt már a felvilágosodás korában lett az, hogy csak az a tudás, amit az egyetemeken, a magas iskolákban lehet megszerezni, és a paraszti tudás az lenézett valami volt, és sajnos ennek az eredménye ez a fajta hozzáállás, ami manapság van.
1: De ezt nem értem, hogy oké a technológia, meg a mesterséges intelligencia, meg minden, na de hát ezt az ember nem fogja föl, hogyha elpusztítjuk a körülöttünk élő élőlényeket, tehát hogyha nem élünk összhangban a természettel, akkor egy idő után csak magunk maradunk, de mindent meg mi nem fogunk tudni pótolni.
2: Igen, sajnos ez van, de ez bizonyos értelemben érthető, mert egy nagyon urbánus, nagyon természettől elszakadt világban élünk, sajnos egyre többen, és nagyon szomorú látni tényleg így gyerekek szintén is, tehát hogy mennyire torz képük van. Láttam többször gyermeket, aki fél, hogy városba, ahol mindenki számítható, és egy erdőbe, vagy ilyen helyen eleinte fél. Tehát nagyon érdekes reakciókat vált ki. Úgyhogy igen, ezért nagyon

0: Lehet így fogalmazni, bár lehet, hogy sajnos még mindig nem tartunk teljesen ott.
1: Nagyon sajnálom, hogy bizonyos ősi mesterségek eltűntek. Ugye itt beszéltünk a pásztorokról, és önök egyébként címlap fotónak egy olyan képet választottak, Sáfián László Nébolya pásztornő, a Nők a pásztorságban csoport vezetője készítette a férjéről és az állataikról, és a hagyományos pásztorkodásról, amivel egyébként a Gyepek Titkai 5. országos fotópályázaton 3. díjat nyertek. Szóval sokszor úgy eszembe jut, hogy most már szinte az állattartásnál is mindent digitalizálnak. És ugye ezt mind azzal magyarázzák, hogy a mai fiatalokat nem nagyon lehet mással bevonzani. Tehát ők, akik a kütyük világában élnek, őket talán úgy lehet megfogni, hogy mondjuk folytassanak egy családi vállalkozást, ami mondjuk állattartással foglalkozik, hogy minden digitalizálva van. Tehát nem kell neked kimenni és mindent ellenőrizni, hanem ott vannak a gépek, de hogy miért cseréltük le az embereket gépekre? Tehát, hogy miért nem pásztorokat alkalmazunk? Vagy most már teljesen visszaszorulóban vannak, és kevesen vannak, és már nem lenne annyi pásztor, aki el tudná végezni ezt a munkát?
0: Hát sajnos most már ott tartunk, igen, sokkal kevesebben vannak, és ez a hosszantartó, vagy közvetlen, vagy közvetett lenyomás, lenézés, ez ezt eredményezte, hogy sokszor ők se tekintenek magukra egyenlő partnerekként egy kutatóval. Csoportvezetőnk mesélte, aki korábban elkezdte ezt a munkát, Molnár Zsolt, hogy nagyon rácsodálkoztak a pásztorok sokszor arra, hogy ő a doktor úr, a kutató, aki érkezik a fővárosból, vagy a kutatóintézetből, hogy kíváncsi az ő véleményükre, hogy ők ehhez sajnos nincsenek szokva. És ezen kell változtatni, illetve hát, hogy miért cseréltük gépekre, hát ez sajnos technológiai rombanás, és gazdasági érdek, egész pontosan eléggé rövid távú gazdasági érdekeket tud szolgálni, illetve amit nem látunk be, hogy mennyire kiszolgáltatott át ez mindenkit, ez a fajta irány. Mert az az ember, aki ismeri a tájat, amelyben él, az állatainak meg tudja teremteni a lehetőséget, meg úgy tartja karban azt a gyepet, hogy ott mindig találjanak maguknak ennivalót, és ezáltal a saját családját fent tudja tartani, az sokkal szabadabb, mint valaki, aki boltba tud csak bevásárolni, és amikor valamiből készlethiány van, akkor megkapkod, hogy akkor mi legyen.
1: Visszatérve egy nagyon kicsit a jelentésre, a környező országok, tehát a Magyarországot körülvevő országokban is hasonló a helyzet? Tehát ott is inkább ez van, hogy nem igazán sorolták föl, hogy mondjuk mi az, amit a hagyományos tájhasználatért tesznek, vagy ott azért tudtak több példát hozni?
0: Konkrétan a CSEH példát emelném ki, akik leírták nagyon eléggé ridegen, hogy számukra mennyire nem prioritás ez a téma. Tehát ezért mondom, hogy a magyar helyzetet pozitívként lehet kiemelni, ugyanis több ország rajta van az úgynevezett fekete listánkon, tehát akit az érdekel részleteiből ki mit írt, akkor a tanulmányunknak van egy nagyon részletes felléklete, ahová konkrétan összegyűjtöttük az idézeteket ezekből a jelentésekből, amelyek erről szólnak, hogy ki mivel indokolja azt, hogy miért nem foglalkozik ebben a témával. És itt hangsúlyoznám, hogy Magyarország részéről nem volt ilyen indoklás. A CSEH helyzet pedig nagyon különös, mert ott az indoklás, hogy náluk nincsenek ilyen közösségek, tehát nem foglalkoznak a témával, ugyanakkor picivel odébb megjelenik a kaszálóknak a fajgazdagsága, mint jelentős hozzájárulása az egész CSEH biodiverzitás képhez, tehát hogy van egy ilyen érdekes kettősség a jelentésükben, és számos ország esetében ez van, illetve sajnos vannak országok, ahol nem foglalkoztak ezzel a témával.
1: Mikor lesz a következő ilyen jelentéskészítés?
0: Az országoknak most február végéig kellene leadni ezt a legújabb jelentést. Azt kell tudni a biodiverzitás egyezményről, hogy bár Magyarországon is törvényileg is előírt, hogy ennek meg kell felelni, nagyon sok minden fakultatív, ami történik. Olyan értelemben, hogyha valaki nem tartja be ezeket a határidőket, ezeket az előírásokat, akkor eddig nem volt sajnos számonkérés. És ez konkrétan most a jelentéstétel kapcsán, hogy ha valaki később adja be, vagy nem adja be ezt a jelentést, akkor esetleg rákérdeznek, hogy ezt miért nem tetted meg, de eddig nem volt ennek következménye. Most a Coming Montreali keresztratégia kapcsán talán kellene legyen, de egyelőre

0: Kíváncsian várjuk többen, hogy akkor itt most mennyire lesz megróvás, hogyha valaki nem tartja be az előírásokat.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy olyan tanulmányról hallhattak, amely szerint sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátóegységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban. 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idők betartása. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhet. elérhető a NAV mobil alkalmazásban. Nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket. Június 13-án ismét megrendezik a Református Énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Vojt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Az Akteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt. Szögliget és Égerszög területén azonban anyamedvét boccsal 2017-ben Jósvafő térségében láttak utoljára. A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a Nemzeti Park weboldalán.
1: Az időjárásról.
2: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok! A magazinműsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok. A Történeti Abaúj Művészeti és Kulturális Emlékei címmel tartott konferenciát a Miskolci Éltető Lélek Alapítvány. A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Művészet Történeti Munkabizottsága támogatásával jött létre. Június 5-én az Encsé Művelődési Központban a Boldogkőváraljai Uradalom Urbáriumáról, a Premontrei Rend Abaúj jelenlétéről, Ádám Gyula rozsnyói templom festő munkásságáról, Borsos István Encsi szobrász művész munkásságáról, Encs 1940-es évekbeli kereskedelméről, vagy Felső vadász mint Rákóczi emlékhely címmel hallottunk előadásokat. Ezek során Bodnár Tamás levéltáros indította a Boldogkőváraljai Uradalom 1671. évi urbáriuma és a Szent Kereszt felmagasztalása a római katolikus plébánián címmel. Bodnár Tamástól azt kérném először, hogy az urbárium jogtörténeti fogalmát határozza meg. Mit jelent ez az urbárium?
2: Hát tulajdonképpen egy-egy urbárium akkor készült, amikor valamilyen nagyobb birtoktestet, uradalmat adtak át egymásnak. Tehát a vásárlók, eladók, bérlők, tulajdonosok. Az urbáriumban felsorolják tulajdonképpen az átadandó vagy az átadott gazdaságnak, birtoknak a gazdasági potenciáját, konkrétan a településeket, a település földjeit, az ott élőknek a számát, esetleg név szerint az ott élőket, általában csak a férfiakat és a fiúgyermekeket, állatállományát, malmait, vámjait, hídjait, tehát minden olyan típusú szőlőit, tehát minden olyan típusú a korban értéknek számító egészen kis gazdasági egységet, amiből valamilyen bevétel származhat.
1: Hát ez egy nagyon jó kor lenyomata a történetírók számára. Ön Boldogkőváralja urbáriumát elemezte. Talán induljunk ki onnan, hogy nagyon jó helyen van a vár, hiszen egy nagyon fontos hadiút mellett.
2: Konkrétan Boldogkővárát már az Árpád-kornak a legvégén, az 1280-as, vagy egyesek szerint 90-es években említették először. Tehát ugye a Hernád mentén vagy a Hernád völgyén egy nagyon jelentős hadiút ment észak-déli irányban, magában benne a völgyben és a völgy peremének a két oldalán. Na most a keleti oldalon lévő útnak a közelében fekszik ugye Boldogkői vár, ahol nem csak ez az észak-déli irányú útvonal volt, hanem egy kisebb csomópont, tehát itt nyugati és keleti irányba is folytathatta az utazó vagy a kereskedő az útját. Északi irányba Kassa, Sáros megye Lengyelország felé haladt, déli irányba pedig Szerencset, Zemplén megyét lehetett elérni, valamint elágazott itt, ahogy ma is, Gibárton keresztül Lencs irányába, Borsod megye és Buda felé az ország központi részét lehetett itt elérni, illetve két völgyön keresztül is, tehát a Huták völgyén keresztül Tolcsva felé, és ugye az Aranyosi völgyön keresztül Erdőbénye felé, Zemplén megyébe, Erdély felé, Vereckei hágó felé lehetett eljutni. Tehát azt lehet mondani, hogy stratégiailag fontos helyen helyezkedett el a vár. Tehát akár azt mondhatjuk, hogy sokkal jobb helyen volt ebből a szempontból, mint akár Regész, akár feljebb ugye Fűzér, mert tehát ugye Regész például beljebb a hegyek között kevésbé frekventált helyen volt. És sokkal, tehát az uradalom szempontjából pedig nagyon-nagyon fontos, és talán a legfontosabb az, hogy a hegyalja részén, az akkori hegyaljának, ugye amit ma azt mondanak, hogy Abaúj Szántónál ér véget, akkor talán északabbra, talán egészen Göncig elnyúlt, ugye az Abaúji hegyalja, nagyon jó minőségű borokat, nagy mennyiségű szőlőt termesztettek ezen a környéken. Az urbáriumban 1671-ben is így szerepel, tehát ugye maga Boldogkő vára és a hozzátartozó úgynevezett Rád, Újfalu, Arka, Alsócice, Alsóméra, Abafalva és Szerencs puszták, tehát ugye a két utóbbi. Hernád Németi és Kak szintén puszták Zemplén vármegyében, valamint egy Gömör puszta nevű hely, amit sajnos azóta illetve ez idáig nem sikerült azonosítanunk. Most, itt van ez a Rád nevű falu, ami egy kicsit problematikus, mármint ugye a maga a neve sem túlságosan ismerős. 1670-ben Kátai Ferenc szintén gyűlést hívott össze az Encsi kastélyában, amelynek a helyszíne ugye nem véletlen, mert egy megerősített hely volt, egy palánkkal, latorkelttel, vizesárokkal körül lett erődített hely, ahol már csak felvonó kapun lehetett bejutni. 1843-ban még az Encsi kastélynak egy bástyája, illetve egy másik bástyának a maradványa, meg talán a vizesárok körülötte látszik, és hát talán látták már néhány az Encsi 1671-ben fennálló kastélyt, nagyjából így lehetett, vagy így lehet rekonstruálni, tehát az alaprajzát.
3: A plébánia iratai között őriznek, nem tudjuk, hogy mi oknál fogva, egy bodoki vár uradalmának urbáriumát 1671-ből, ami a korabeli anyakönyvek között, a korabeli egyházi feljegyzések, egyházi dokumentumok között található.
1: Tulajdonképpen mennyire kutathatóak ezek a tételek, tehát hogyha ilyen pontos leírást akarunk kapni a korról, gondolom, hogy sok szálon kell végigmenni, hogy ezeket a leírásokat megtalálják.
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy van egy nagy gyűjtemény az országos levéltárban, ez az Urbaria et Conscriptionis nevű állag, vagy fond az országos levéltárban. Itt nagyon sok ilyen urbáriumot találunk, de ezen kívül is, tehát vidéki levéltárakban, egyes családok, nagy birtokos családok levéltáraiban, és hát ugye kivételes esetben most itt ezen a bodoküvárajai plébánián is találunk egy ilyen nagyon jó urbáriumot.
1: Egy kicsit kötném ezt a vonalat a történeti földrajz vonalához. Például olyan leíratokat közölt, hogy melyik település mennyire volt lakott, és van olyan település, amelyet nem is tudnak beazonosítani.
3: Igen, tehát konkrétan ezek az urbáriumok is nagyon sok fontos információval szolgálnak az egykori településekre. Tehát itt gondolok most az 1670-es évekre, mert ugye ez az urbárium ugye elvileg egy 1671-ben készült urbárium, és valóban előfordul benne ez az úgynevezett puszta szerencs, vagy szerencs nevű település, vagy szerencs nevű puszta, ami ugye nem tévesztendő össze a Szerencs-Zemplén vármegyei várossal, igen, ahol a szerencsi vár is található. Hát ez a falucska, ez Boldogkővárja talán nem messze, tehát már ekkor is néptelen település volt.
1: A Történeti Abaúj Művészeti és Kulturális Emlékei konferencián Vámosi Katalin művészettörténész jóvoltából ismerkedhettünk meg Borsos István szobrászművész munkásságával.
4: Én azt hiszem, hogy az Encsiek körében nagyon ismert Borsos István neve, és a környéken lakók is ismerik, hiszen 33 éven keresztül a Encsi gimnáziumnak volt ugye az igazgatója, ő alapította 1963-ban a gimnáziumot, illetve hát alapító igazgatója volt. Előtte 1962-ben még ugye a Tokai gimnáziumnak a kirendeltsége működött itt Encsen, és ugye jöttek a Radkó gyermekek, és nem csak Encsen, hanem több hát településen is típustervek alapján készítette gimnáziumokat, ezek közé tartozott az Encsi gimnázium is. 28 évesen lett ugye az igazgatója a gimnáziumnak, akkor ugye a legfiatalabb igazgatók közé tartozott, majd 95-ben a nyugdíjba vonulásakor pedig a legtöbb évet ugye regnáló igazgatók sorába tartozott. Hát valójában ő eredetileg a Debrecen Egyetemen matematika-fizika szakos szakon végzett, de aztán a rajz és filozófia szakot is elvégezte, és hát valójában már a gimnáziumban rajzot és matematikát tanult. Gyerekkorától kezdve szobrászkodott, Püspökladányban született ugye 1935-ben, és ahogy ő elmondta, a település utolsó házainak egyikében lakott a családjával, nem messze tőlük volt a vályogvető gödör, és jót töltötte a gyerekkorát, akkor már madarakat, autókat, ugye katonákat és a fiúkra jellemző különféle figurákat alkotott agyagból. Ez az agyaghasználata megmaradt élete végén, és agyagból készítette el a nagy köztéri szobrainak is a terveit, és hát a műtermében ezek a pici kis méretű szobortervek ott sorakoztak, de ezen kívül mészkő, műkő, riolitufából is készítette a szobrait, és hát ugye a nagy szerelme a rakacai szürke márvány volt, amit 1970-től használt, és ugye a kis plasztikák zöme ebből a nagyon hát kemény kőzetből faragta, ami ugye nem volt egyszerű, de megtalálta a módját, és saját magának készített például vésült is, hogy ezt a kemény anyagot meg tudja dolgozni. Tehát ez, az elmondottakból kiderül, hogy ő nem szobrászkodással kereste a kenyerét, és hát tulajdonképpen az a mondás, amit felülbetettem, és látható, olvasható, hogy tulajdonképpen akkor készített szobrot, amikor belső késztetést érzett, és amikor neki tetszett, tehát tulajdonképpen a saját elvárásainak kellett, hogy megfeleljen. Tehát itt említettem, hogy a köztéri szobrokat fogom bemutatni, ezek között is több csoportot lehet hát képezni, felállítani. Az egyik legkedveltebb motívuma a női alak volt, és számos olyan női figurát, szobrát itt Encsen is lehet látni, amelyeket be fogok mutatni, de Fórón is például ugye a baloldali várakozó nő alak a Holdfény Hotel bejáratánál található. Ha megnézik a figurákat, akkor ugye azonnal látható, hogy egy nagyon finom kezeléssel, csiszolással készítette ezeket a szobrokat, az arcok is nagyon kifejezőek, és nagyon jól megkomponáltak, megformáltak, kifejezőek. Azt lehet mondani, hogy egy kőből készült szobor esetében azért ezek nem olyan egyszerűen kivitelezhetők, és nagyon finom alkotásokról van szó. Nagyon foglalkoztatta az, hogy egy kőben mit lehet ugye meglátni, milyen formát, milyen figurát lehet felfedezni, és tulajdonképpen ez alapján választotta ki a kődarabokat is, de ugyanúgy a márvány darabokat is. És ahogy ugye más szobrászok is, mi azt hallotta, hogy ugye csak a felesleget kell lefejteni a kő tömbről, és már ott van a figura. Itt ezek kézzel foghatóan láthatók, ez a féle teória, amit ő is képviselt a helycei szobrokon, illetve az encsi fekvőnői szobron. Tehát tulajdonképpen a riolit tufából faragta ki a szobrot, de ahogy látják, ugye magát a tufát meghagyta egy bizonyos részen, és csak a női alaknak bizonyos általában felső testi részeit munkálta meg, csiszolta meg, és úgy, mintha kinőne maga a nő alak a tufából, lehet látni. A második nagy csoportot az író költőkről készült szobrok, más szobrok, domborművek alkotják, és itt rögtön ugye az Encsi Gimnázium névadóját, Váci Mihálynak a mellszobrát és domborművét lehet látni. Ugye a baloldali dombormű az a gimnázium bejáratának a jobb oldalán található, a mellszobor az pedig a díszteremben kapott helyet. 1974-ben választotta a tanári kar, és ugye Borsos István is névadójának Váci Mihályt, mert a gimnázium névadójának. A másik jelentős szobor Kazinczy Ferencet ábrázolja. Itt ugye Göncruszkán, illetve Encsen is megtalálható, hogy korábban ugye Kazinczy Ferenc nevet viselt a mai Zrínyi Ilona által iskola és művészeti alapiskola, ide készítette a Kazinczy mellszobrát.
1: Hadd mutassam be a kelet-szlovákiai múzeum munkatársát.
5: Harsányi Sztyuka Katalin vagyok.
1: Érdekes előadást tartott arról, hogy mi minden található a kelet-szlovákiai múzeumban. Ha átmegyünk és megnézzük a tárlatot, mire figyeljünk?
5: A múzeumunknak több épülete van, és a főépületben található egy gótikus állandó kiállítás, van reneszánsz helységünk, szalonunk, és egy barokk szalon, ahol megtekinthetőek többek között festmények, szobrok, de mindennapi tárgyak is, amelyek használatban voltak az adott korszakokban.
1: Nyilván, hogy nem csak állandó, hanem időszakos kiállítások is vannak, és pont egy ilyen kiállításnak ön volt a egyik szervezője.
5: 2021-ben egy időszaki kiállítást szerveztünk Bubits Zsigmond gyűjteményéből, amely során három helységben mutattuk be a püspök életét és munkásságát, itt a személyes tárgyait, a saját alkotásait, és a gyűjteményének egyes tárgyait mutattuk be. Ő maga is festett és alkotott nagyon magas szinten. A gyűjteményeiben nem csak festmények és metszetek voltak, hanem litográfiák, porcelánok és egyéb tárgyak, amelyek tényleg nagyon nagy művészettörténeti és történeti jelentőséggel bírtak.
1: Itt Abaújban is látjuk, hogy mennyire összefügg még a magyar történelem, a régi megye, hiszen nem lehet elhatárolni ezeket a tárgyakat, ezeket a műkincseket?
5: Ez így van. Az egyház megye életében Bubits nagyon fontos püspök volt, hiszen ahogy Abaújban, Zemplénben, úgy a Sáros megyében is támogatta a kápolnák és templomok felújítását, és ebből kifolyólag nagyon sok tárgy, ami már nem volt használatban, bekerült a múzeumba.
1: Hogy mondjuk el magáról, hogy a Miskolci Egyetemen tanult, tehát itt is megvan a kötődés köztünk.
5: Így van, a Miskolci Egyetemen végeztem, a szakdolgozatom konzulense volt Gyula Éva, professzor asszony, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, és mai napig jó kapcsolatban állunk. Ezért lehetőségem van a konferenciákon, a Miskolci és az Abaúj megyei konferenciákon részt venni.
1: A Miskolci Herman Otto Múzeum és a Kelet-Szlovákiai Múzeum között is több évtizedes a kapocs. Van-e erre példa mostanság?
5: Így van. A múzeumunk együttműködik a Miskolci Múzeummal. Már több közös projektünk is volt. Például 2018-ban a Matyó kiállítást szerveztünk nálunk a Kassai Múzeumban, amelynek a kurátora Viszocki Ilona volt, és ez nagyon jó lehetőség volt arra, hogy még szorosabb kapcsolatot létesítsünk, és a múzeumunk együtt a Nyíregyházi József András Múzeummal évente legalább egyszer, de néha kétszer is találkozókat szervez, és ilyenkor tanulmányi úton veszünk részt, megnézzük egymás kiállításait, és szakmai beszélgetésekbe kezdünk.
1: Hajdú Ildikó muzeológus előadásából kiderül az, hogy egy muzeológusnak hogy működik az agya, hogy megtalál egy fali naptártartót, Tóth Béla Encsi kereskedő naptártartóját, és ebből készít egy tanulmányt. Ildikó, hogyan lehetett ebből elindulni?
6: Egyáltalán nem volt egyszerű, hiszen azon kívül semmit nem tudtam, hogy volt Encsen egy Tóth Béla névre hallgató vegyes és fűszerkereskedő. És még annyit tudtam, hogy az alsó sorban ott szerepelt, hogy Szejler naptár. És innen indult, hogy akkor nézzük végig a kereskedőket, nézzük végig a kereskedelemnek az alakulását itt a településen Encsen, hogy ebből egyáltalán milyen kép rajzolódik ki, megtalálom esetleg az ő nevét, az ő adatait, vagy esetleg a régi levéltári forrásokban, múzeumi anyagok között felbukkan-e bármilyen formában az ő neve kereskedése. Ez az út nem vezetett eredményre. Ezért is jöttem most a Lencsre, hát ha azok, akik itt hallják a településen az ő nevét, talán még lesz olyan, aki emlékszik rá, vagy a családjára, s a későbbiekben esetleg újabb információkat tudok majd hozzáfűzni ehhez a kutatáshoz. Sokkal többet árult el viszont Szejler Józsefnek a neve, akit szerencsére sikerült úgy beazonosítani és megtalálni, hogy az ő esetében ez 1930-as években egy vele készült beszélgetés, interjú megjelent a korabeli sajtóban, s az ő visszaemlékezéseiből tudjuk vállalkozásának a sikerességét. Ez volt ez a két szál, amin elindultam, s hát természetesen így szép lassan kibontakozott, hogy az a tárgy, ami úgy került be a múzeumba, hogy nem lett feljegyezve se a gyűjtőnek a neve, se az, hogy kitől kaptuk a tárgyat, vagy mikor érkezett, s milyen funkciója volt, szép lassan mégis elárulta magáról a legfontosabb adatokat és tudnivalókat.
1: És ebből kikerekedett Encsnek az a gazdasági, történeti, kereskedelmi képe, ami egy nagyon látványos táblázatban elénk tárult a prezentációban, ami az 1800-as évektől egészen a háború végéig talán felvázolta, hogy hogy alakult itt az élet Encsen, milyen vállalkozók jöttek, mivel foglalkoztak, milyen kapcsolataik voltak, szóval egészen messzire jutottunk.
6: Igen, hiszen amikor felbukkant Tóth Béla kereskedőnek a neve, akkor egy kicsit nehéz volt időben elhelyezni, tehát muszáj volt mindenképp visszanyúlni az 1880-as évekig, hogy a kereskedelem hogyan is alakult a településen. És ez kibontakozott szép lassan az a folyamat ezekből a régi központi értesítőkből, amik megőrizték, hogyha több személy alapított egy közös üzletet, vállalkozást, akkor ki milyen lakos volt, honnan származott. Ez mutatta meg, hogy Encs a 19. század végétől meginduló kereskedelmi vállalkozásainak köszönhetően egy nagyon széles regionális gazdasági hálózatba ágyazódott be, s vált annak meghatározó szereplőjévé. Fent Gorlicétől egészen Abaújszántóig nyúltak ezek a kapcsolatok, miközben Miskolcról eljutottunk Sátoraljaújhelyig is.
1: Igen, és azt is felvázolta, hogy a zsidó kereskedők milyen jelentős szerepet vállaltak ebben a városban is.
6: Igen, a többi környező településekhez képest meglepően rövid idő alatt meglepően nagy zsidó közösség alakult ki Encsen, akik hosszú időn keresztül, hosszú évtizedeken keresztül Encs kereskedelmének meghatározó szereplőivé váltak. Ők voltak azok elsősorban, akik az első tőkét behúzták a településre az üzletek, vállalkozások létrehozásában, ami természetesen Trianon után azért jelentős mértékben elkezdett átalakulni. És ez az átalakulás, miközben a zsidó kereskedők lassan kiszorultak a településről, megjelent más kereskedők, köztük például Tóth Béla is.
1: Nagyon érdekes volt Gyula Éva történész előadása a premontrei rendről. Hát sajnos napjainkban a premontreiek kapcsán arról hallunk, hogy a nagyváradi apátot kilakoltatták, de hát egy 900 éves rendről van szó. Mi a premontrei rendnek a különlegessége?
7: A premontrei rendnek a régiség a különlegessége, bár az igazság, hogy a legtöbb történeti szerzetes rend az igen régi, lassan 1000 éves. A premontreiek viszont abban különlegesek, hogy a tagjaik szerzetesek ugyan, és szerzetesennek nevezik magukat, de a tagjaik nem klasszikus szerzetesek, hanem kanonokok. A kanonok ugye világi papi testület, tehát tulajdonképpen eredetileg világi papok, akik összeálltak egy kvázi szerzetes rendé, már 900 évvel ezelőtt Premontrében, Franciaországban. És aztán ők kezdték a szerzetes rendet terjeszteni. A regulájuk az ugyanúgy, mint más szerzetes rendeknél, Szent Ágoston regulája, és ők 900 évvel ezelőtt az alapító Szent Norbert Németországban ezzel a pápa papai engedéllyel használt regulával kezdte el hát a rend alapítást. És ami az érdekes, hogy pár évtizeddel később már Magyarországon is megjelentek ezek a francia szerzetesek, mégpedig Váradhegyfokon, tulajdonképpen a mai Nagyváradon, igaz, hogy nem a belvárosban, ahol most van a templom és a rendház összeépítve egy 19. századi gimnáziummal, hanem a hegyfokon, tehát a nagyváradi dombon, ahol az 1960-as években még az úgynevezett gombaépület állt. Tehát tulajdonképpen ez a középkori Váradhegyfoki premontrei prépostság volt az első és a meghatározó a 13. században, sőt már a 12. század végén. És ők voltak azok, akik Abaúj megyében, amelyről a jelenlegi konferenciánk, művészeti, kulturális konferenciánk szól, Abaúj megyében Jászón megalapították a jászói premontrei prépostságot, tehát tulajdonképpen már ez is legalább 800 éves, de lehet, hogy még több a jászói, ma Jászovnak nevezik, és Abaúj megye szlovákiai részén van, és aki szereti a műemlékeket, az tudja, hogy a 18. század közepén itt egy csodálatos barokk épület együttest építettek föl.
1: Mert hogy az eredetit lerombolták?
7: Az eredetit lerombolták, a középkori épületet, amelyet a 17. században Ferenci György, egri püspök, egyben jászói prépost átépített, tehát a középkori és átépített épületet a 18. században egy Zauberer András nevezetű, eredetileg morva cseh, premontrei prépost, aki ide került Magyarországra, miután maga a jászói premontrei prépostság a morva, laukai morva prépostsághoz került, tehát elkerült a magyarországi egyházból. Ez az idegen, hát egyáltalán nem idegen prépost visszahozta a jászói prépostságot a magyarországi egyházba, fölépítette ezt a csodálatos jászói premontrei épület együttest, és ami az érdekes, mivel nyista a mai Magyarországon található Nyésta falu már a középkor óta ennek a premontrei prépostságnak a faluja, tehát tulajdonképpen Jobbágy faluja. Ezért ebben a Jobbágy faluban is, amelynek a kegyura és a földbirtokosa is maga a jászói premontrei prépostság, ez a Zauberer András egy egyszerű kis templomot, katolikus templomot épített, miután a 18. század Abaúj déli részén, de Borsod vármegyében is a rekatolizáció időszaka. Tehát tulajdonképpen Nyésta hozzátartozik Jászóhoz, de Nyésta a miénk, mert Magyarországon van, és ennek a templomnak a szép barokk berendezése is megmaradt. Igaz, hogy kevesen látogatják, évente csak egy szentmise van, mégpedig a búcsúi szentmise július 2-án, de mégis Jászóhoz kötődik, Zauberer András jászói préposthoz kötődik, tulajdonképpen a híres jászói prépostságnak egy fontos intézménye.
1: Említette előadásában, hogy 1776-ban a református Kazinczy Ferenc részt vett Zauberer András aranymiséjén. Hát ez a reformátusok premontreijel kapcsolatát jelzi.
7: Igen. Szerintem inkább azt jelenti, hogy Kazinczy Ferenc mindenütt ott volt, ahol valami nagyon fontos és kevésbé fontos dolog történt. A naplója szerint állandóan jött bent, tehát nem csak Bányácskán, ugye, amit ő nevezett el Szép Halomnak, nem csak ott élt, hanem járt az országban, mindenkit ismert, ő maga ugye fontos hát tanulmányi felügyelői hát tisztséget is viselt, tehát tulajdonképpen mindenütt ott volt, ahol valami fontos dolog történt, és így került el Jászóra, szerintem véletlenül lehetett, hogy ott éppen Zauberer András 1776 1956-ban az aranyméséjét tartotta, de tőle tudjuk, hogy még tűzijáték is volt, és díszvacsora, amelyen a mi Kazinczy Ferencünk is részt vett.
1: Szomorúbb történet a Krasznok-Vajdai templomnak a története, mert hogy ezt a reformátusoktól elvették.
7: Igen, a krasznokvajdai reformátusoknak szomorú történet, igen, de a krasznokvajdai katolikusoknak, főként a Szent Imrei család katolikuságának, a krasznokvajdai Szent Imrei család katolikuságának nagyon is örömteli esemény volt az, hogy az addig a 16. század végétől reformátusok által használt templomot, ez a katolikus földbirtokosi család visszavett, ahogy ők mondták, vagy átvette a katolicizmusnak, és tudjuk, bár erről nem beszéltem, hogy a Szent Imreiek református ága pedig nem sokkal később Krasznok-Vajda egy kis református templomot fölépített. Tehát tulajdonképpen a 18. század, ha nem is véres, de mindenképpen az egyházi felekezeti küzdelmeknek továbbra is az évszázada, ha nem is annyira látványosan vagy véresebb, mint a 17. század, de tudni kell, hogy itt Dél-Abaújban, Borsodban, egyáltalán a mi régiónkban a katolicizmus a 18. században szerezte vissza azokat a pozícióit, amit a török korban elveszített.
1: Az Éltető Lélek Alapítvány műhely konferenciáján vettünk részt, Várhelyi Krisztina elnökasszony egy előadást is tartott ezen a konferencián, és itt tudtuk meg, hogy ön felsővadászi származású. Tulajdonképpen ennek a konferenciának az volt a lényeg, hogy ennek a környéknek, Abaújnak a művészeti világát, kultúráját, épített természeti örökségét megismerjük. Hát gyönyörű vidék.
8: Igen, ez volt a szándékunk, és azért jöttünk el Miskolcról, mert az akadémián szoktuk ezeket a konferenciákat tartani, de úgy gondoltuk, hogy ne menjünk el a helyi értékek mellett, hogy nem ott állunk meg, ahol az értékek találhatók, hanem akkor az itteniekben is tudatosuljon, hogy milyen értékek vannak a környezetükben, hiszen a minden érték tulajdonképpen az emberek identitását, hazaszeretetét erősíti, hogyha jobban körülnézünk.
1: Az előadások körültekintő képet adtak, hiszen hallottunk muzeológus történészt, művészettörténészt, sok mindenkit, aki foglalkozott valamilyen módon a térségnek a kutatásával.
8: Igen, hát nagyon komoly kutatók sorakoztak fel ezen a konferencián, és valóban ez egy kiemelkedő színvonalú konferencia volt, nagyon remek előadásokkal, kiváló előadókkal. Tehát Egerből jött az előadó, Miskolcról többen, és Kassáról jött előadó, ez mind nagyon olyan ember, aki nagyon ért a munkájához, szakmájához.
1: Egyébként az alapítvány tevékenységébe hogyan ágyazódik be egy ilyen műhely konferencia? Ezek rendszeresek, és milyen tematika szerint szervezik?
8: Rendszeresen szervezünk konferenciát, sőt kutatásokat is. Gyula Évival egyrészt nagyon jó barátságban vagyok, másrészt pedig egy olyan kiváló tudós ember, akitől érdemes tanulni. És minden évben rendezünk körülbelül 10 éve konferenciát. Az Arszakra keretében és a Miskolci Arszakra Fesztivál keretében is van mindig konferencia. És az arszaklás konferenciákhoz, azokhoz a témákhoz kapcsolódik, ami a szakralitással egy kicsit is összefügg. Ez a konferencia, ez az Abaúj konferencia, ez lényegében a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Regionális csoportja, a munkacsoportja támogatta, tehát ő számukra is fontos, hogy meg saját magunkért is fontos, hogy nagyon magas minőségi színvonalat hozunk ide, Encsre, az Abaúj térségében. Tehát ez egy nagyon komoly felkészülést igénylő konferencia volt, nagyon színvonalas előadókkal.
1: Említettem a beszélgetésünk elején, hogy ön felsővadászi származású, ugye felsővadászi Rákóczi Ferenc, csak ennyit mondunk a családról, és előadása éppen arról szólt, hogy történelmi emlékhelyé kellene nyilvánítani felsővadászt. Hogyan lehet ennek neki kezdeni?
8: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne, a gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene.
1: Na hát most főtanúi lehettünk annak, hogy hogyan születnek a jó projekt ötletek, kívánjuk, hogy mindez összejöjjön, és végül annyit, hogy ez a műhely konferencia arra is nagyon jó alkalom, hogy itt ismerkedés is folyik, tehát névjegyek cserélődnek, emberek, kapcsolatok, szakmai összefonódások esetleg összejöhetnek, tehát mindenféleképpen egy nagyon hasznos kulturális kapcsolat.
8: Tehát én is úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezet értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerő jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. Ennek keretében májusban a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A két beruházás több mint 4 milliárd forintból valósul meg, a munkát a MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sinek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felső vezetékek és a biztosító berendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, írta bejegyzésében a közlekedési miniszter. Kiemelte, miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol óránként 160 kilométeresnél magasabb sebességű vonalakat építenek, vagy terveznek, addig Magyarországon az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Hatályba lépett a deviza hitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a deviza hiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027 júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbörzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátóegységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban. 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idők betartása. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak. A neurodiverzitás azt jelenti, hogy az emberek különböznek az agyműködés, a gondolkodás és a viselkedés terén. A neuroinkluzív szemlélet pedig az emberi sokszínűség természetes részeként, nem pedig betegségként kezeli az atipikus idegrendszeri állapotokat, például az autizmust, az ADHD-t, a diszlexiát. Ezen a területen végzett egy kutatást a Kékerdő Alapítvány, ami elsősorban a szenzoros zavarral élő gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozik. 4 nagy debreceni cégnél több mint 300 munkavállalót vontak be a vizsgálatba. A Neurofisz projekt egyik fő célja az volt, hogy vállalatok vezetőit segítse a dolgozók motivációjának megismerésében. Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője tájékoztatta rádiónkat.
2: Ez a Neurofisz projektünk volt, ami a neuroinklúzió és az iroda munkahely közötti kapcsolódást vizsgálta. Portugál partner szervezettel dolgoztunk együtt, és összeraktunk egy kérdőívet, ami nem diagnosztikai alapú. Itt Magyarországon 4 nagy céggel dolgoztunk, több mint 350 munkavállalót mértünk ezzel a módszerrel, és az eredmények azt mutatták, hogy valamilyen feldolgozási rendszerünkben mindannyian érintettek vagyunk. Akár a hallás, akár a látás, akár a hőmérséklet érzékelésében, de valami mindig befolyásolja azt, hogy éppen hogy érezzük magunkat, és 2 nagyon fontos eredmény jött ki. Az egyik, hogy nagyon magas stressz szinten vannak a munkavállalók, függetlenül attól, hogy jó helyen érzik-e magukat a munkahelyükön vagy sem, és a másik fontos eredmény az, hogy a multitasking folyamatát azt még mindig erényként számoljuk Magyarországon, holott az egyik olyan tevékenység, ami a legeslegjobban terheli az idegrendszerünket. Ugye a multitasking az azt jelenti, hogy egyszerre több mindenre figyelünk, ha csak otthon szülőként gondolunk arra, hogy mennyi mindent csinálunk egyszerre, ez mind-mind terheli az idegrendszerünket, és egy olyan állapotba tesz minket, amiből aztán nagyon nehéz átkapcsolni a pihenésbe. Mindegyik cégnek a vezetőkkel, akikkel együtt dolgoztunk ebben a projektben, számukra összeállítottunk egy olyan fejlesztési tervet, amivel tovább dolgozhatnak ezeken a témákon, tovább vihetik akár velünk, akár más módszerekkel.
1: Adománygyűjtést hirdette a katolikus Caritas a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára, közölte a segélyszervezet. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel rázta meg 7,8-es erősségű földrengés. Kedd délelőtti adatok szerint a halálos áldozatok száma 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000-en hagyták el az otthonukat. A legsúlyosabban érintett Sarangani tartományban egyes régiókat csak helikopterekkel lehet elérni, és a gyakori utórengések is nehezítik a mentési munkálatokat. A közlemény szerint a Magyar Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, hogy magyar adományozók is hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A szervezet kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a bajba jutottakat és imádságukkal is fejezzék ki együttérzésüket az áldozatokkal, a sérültekkel, a veszteséget szenvedett családokkal. Adományozni online a Katolikus Caritas honlapján a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, illetve a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet. különleges kiállítással emlékezik a 260 éve született Fazekas Mihályra a Debreceni Református Kollégium Múzeuma. A neves író botanikus volt az egyik szerzője a Magyar Füvészkönyvnek. Erre építve hirdettek meg egy rajzpályázatot általános és középiskolásoknak. A több mint 130 alkotás legjobbjait az eredmény hirdetésen pénteken mutatják be, de minden képet kiállítanak majd a múzeumok éjszakáján. Részletek Hegyesiné Lázár Edit, múzeumpedagógustól.
3: Fazekas Mihály a kollégium diákja volt, valójában a botanika és az irodalom volt a legközelebb hozzáálló ismeret vagy tudományág, és ezeket a tárgyakat művelte inkább kimagaslóan. Sógorával, Diószeg és Ámuellel közösen megalkották azt a Magyar Füvészkönyvet, amely 1807-ben jelent meg. Innen jött az ötlet, hogyha már most ilyen szép kerek évfordulóját ünnepeljük Fazekas Mihály születésének, akkor egy rajzpályázat keretében szólítsunk meg minél több diákot, és nagy örömünkre szolgált, amikor az Ismeretlen halánták címen meghirdetett pályázatunkra 135 munka érkezett be. Itt, ahogy a címben is szerepel, a gyerekek számára ismeretlen vagy szokatlan hangzású növényneveket választottunk, 10 növényt, és az volt a kihívás számukra, hogy nem látták, nem ismerték eddig ezeket a növényeket, és hogy az ő fantáziájukban hogyan jelent ez meg. Korcsoportonként megszületett az eredmény, és mi úgy gondoltuk, még ahogy így a kollégákkal körbenéztük, hogy még szeretnénk azért egy-egy külön díjat adni. Ezeknek a díjaknak az átadására kerül sor június 12-én péntek délután. Többi gyermek pedig, akinek a díjátadáson nem kerül ki a munkája a kiállításunkra, az a múzeumok éjszakáján június 20-án megnézheti, mert mindenkiért ki fogjuk állítani.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. A mai üzenetet Gál Judit református kórházlelkész tolmácsolásában hallják. Isten igéjét Júdás leveléből olvasom, a 20. és 21. verset. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Másság. Sokszor halljuk ezt a fogalmat különböző értelemben, vagy felhanggal. Más a mai generáció, mint az előzőek voltak. Mások egy megváltozott munkaképességgel élő ember lehetőségei. Más a tradicionális értékrendet elvető, szabadelvű felfogást hirdető férfi vagy nő életlátása, és sorolhatnánk, mikor is használjuk a kifejezést, másság. Másképp. Az igében is találkozunk többször ezzel. De közöttetek ne így legyen, mondja Jézus a hatalom, az emberi nagyság vitáját vívó tanítványoknak. Ti azonban, hangzik Júdás levelében. Az előző napokban hallottuk, hogy Júdás levele tévtanítókkal szemben iratott, ahol magukat a gyülekezethez tartozóknak vallók éppen a Krisztus tanítása ellen éltek. Beszennyezik testüket, megvetik Isten felségét, fogalmaz a levél írója. Krisztus világos és tiszta tanítása helyett káromlók, bomlasztók, saját igazságot hirdetők. Ti azonban, hangzik a bátorítás, ne így, hanem az Úr rendje szerint éljetek és élhettek. Valóban bátorítás, hogy bármilyen körülmények között, bármilyen közegben lehet Jézusra tekintve őt követni, az ő rendjét és a megszentelt élet útját járni. Ez nem a körülvevő ideológiáktól, szokásoktól, trendektől vagy hangos jelszavaktól függ. Ez belső döntés és kitartás a Szentlélek ereje által. Miben másképp? Ti azonban épüljetek szentséges hitetekben, hallottuk. Épülni, építkezni az Istenhez tartozásban, Krisztus megvallásában, a hit erejében, feladat, ugyanakkor ajándék. Mert miközben olvasom az igét, keresem az Úr akaratát, ő maga erősít, formál, végzi a metamorfózist, az átalakító, megszentelő munkáját bennünk. Nem görcsös erőfeszítés ez, hanem felszabadító növekedés. Ti azonban imádkozzatok a Szentlélek által, folytatja a levél. Az imádság évében sokféle módon hallunk a református egyházban az ima lehetőségéről, ami nem csak megnyitja az emberi gondolatokat, hálát, kéréseket, bűnvallást, dicsőítést az ajkunkon, a szívünkben, de ugyanakkor megnyitja a lelket az Isten világának frissítő, tiszta valóságának beáradására. Mássá tesz, kitágítja a hitet, látást, tisztogat. Az imádkozó ember változik, felfrissül, mint a lélegzésben, ahogy kifújjuk a széndioxidot, és beárad az oxigén, frissítve, élettel telítve a testet. Ti azonban tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Érdekes ez a megfogalmazás, hiszen az Úr szeretete mindig kezdeményező, megelőlegező, és soha el nem fogyatkozó. A mi feladatunk pedig, hogy erre nézzünk, újra és újra ehhez igazodjunk. Éppen amikor leginkább csalódunk, vagy hiányoljuk az emberi szeretet jeleit, amikor úgy érezzük, hogy pedig mi mennyi jót tettünk, forduljunk újra ahhoz a szeretethez, amely akkor is átjár és felmelegít, amikor az életesemények hidegsége elkeserítene. Benne maradni az ő szeretetében, még az oroszlánok vermében, a tüzes kemencében is lehet, ahogy a régi történetek tárják elénk. Várván a mi Urunk Jézus irgalmát az örök életre, hallottuk. A jelenben élünk, de mindig szem előtt van a távolabbi cél. Krisztus kegyelme, ami hordoz, átjár, megújít, s az az irgalom, ami teljessé fog válni ebben a világban, mert visszatér a mi Urunk. Mert nem csupán évekre, évtizedekre szóló terve van számunkra, hanem az örök élet táblatában és valóságában tervezett velünk. Micsoda távlat ez? Vajon nem azt teszi sokszor szorongóvá, csüggetté a lelket, hogy csak rövid távon élünk és látunk? Az van, amit ma elérhetünk, annyival számolunk, amit éppen most birtokolunk, és nincs ott a jövőre irányuló hit, reménység. De aki őt, a jelen és jövő urát látja, aki benne bízik, annak számára kitágul a tér, még a mélységekben is. Ti azonban hallottuk, éljetek ebben a hitben, ebben a reménységben, ebben a gyakorlatban, az élő Jézus Krisztusra tekintve. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, a veled való kapcsolat lehetőségéért, a benned való élet másságáért. Köszönjük, hogy nem kiemelsz a körülöttünk levő világ kereteiből, hanem átformálsz egy másfajta életlátásra. Olyan jó lenne ma is veled betelni, lelked erejét megtapasztalni, megújulni általad. Dicsőség neked, hogy jöhetünk megfáradva is, hiszen te adsz megnyugvást és megújuló erőt, békességet. Áldunk téged, Urunk!

Turmezei Erzsébet, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz és indulni kell, küldesz és menni kell, szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancs a szívünkben énekel. Nyomodban új meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, észt adni, mint a só. Hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is te légy élő, hatalmas és jelenvaló.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Ordas muzsika. Régen akkora hidegek jártak, hogy időnként a környékünkön minden megfagyott. Ha valaki a verandán hagyta a bundáját, reggelre dermedten hevertek körülötte a bolhák. De a bunda maga is megfagyott. Csikorgott, nem akadt többé a két ujja hajlani. Lassan kellett fölmelegíteni, hogy valami módon életre keljen. Egy ízben a kinti padon felejtette valaki a zseblámpáját. Reggelre az is megfagyott. A villanykörte kipusztult, a lámpa pedig úgy összezsugorodott, hogy csak a hűthelyét lehetett találni. Éjszakánként megfagyott a holtsugár is. Igen hegyes lett, és a legnagyobb óvatossággal kellett vele bánni, nehogy eltörjön. Nem volt tanácsos nyúlkálni utána, vagy bottal csapkodni. A fagy mindennek ártott, a madaraknak és a magvaknak, a káposztának és a nyulaknak. Csak a farkasok nem szenvedtek a gyalázatos hidegtől. Ezek a dúvadak annál jobban énekeltek, minél jegesebb volt az idő. A fagy olyasmi volt nekik, mint nekünk a vakáció. Mindig mondogatták az öregek, hogy nem eszi meg a farkas a telet. És valóban ez az eszük ágában sem állhatott. Úgy nem marcangolták a telet, ahogy mi nem eszünk ünnepnapokat, muzsikát vagy sütkérezést a nyári folyóparton. Amikor beállt a hideg, azonnal megettek egy ismeretlen kéményseprőt, aki az erdőn át létrájával a hetedik faluba igyekezett. A nagy hideg általában ezzel a hajmeresztő eseménnyel kezdődött minden esztendőben. Ilyenkor a farkasok olyan pontosan működtek, mint a hőmérő. Körbefogták a kéményseprőt, és havat kapartak a szemébe, mire az létrán fölmászott a fa tetejére, és gyufákat gyújtott, mint a nagylány, akinek az ablaka alatt énekelnek. Mikor az utolsó szál is elégett, a kéményseprő dideregni kezdett, majd rövidesen megfagyott. A falka pedig nem hagyott más nyomot, mint a létrát hírmondónak. Ez azonban csak kezdete volt a farkasok rémtetteinek, mert amikor a hideg növekedett, mindig megettek egy muzsikus prímást is, aki a lakodalomból tért volna haza, de az erdőben eltévedt. A szerencsétlen hegedűs kétségbeesésében húzni kezdte az ordasoknak. Azok egy darabig énekeltek mellé, majd mikor a prímás megdermedve kiejtette a vonót, rávetették magukat. Rút támadásukat csak a hegedű élte túl, noha abba is beleharaptak. Ezek után, a történetek után érthetően idegenkedtem az ordasoktól, a fagy gyalázatos védenceitől. Nincs miért kertelnem. Napnyugta után nem mertem átmenni a sötét szobán, mert a sarokból szemek parázslottak és mozdulataimat figyelték. Amikor a hidegben megfagyott a holdfény, sötét árnyak osontak az ablakunk előtt, és a kopasz fák törzsei mögül rám leselkedtek. A tündöklő fagyban szántam a kedves madarakat, a mókust, a bundát nem öltő sündisznót, de még jobban szántam magamat, a fagyos mesék szenvedő hallgatóját. Közben a felnőttek átbarangolták a sötétet, de nem esett bántódásuk. A farkasok valamiért tartottak tőlük. Egyszer egy késő esti sétája után megkérdeztem Feri bácsitól. Téged miért nem esz meg soha a farkas? A kérdés meglepte. Belepirult. Miért kéne, hogy megegyen? Mormogta zavartan. Megmagyaráztam. A farkas mindenkit megesz. Nyilván Feri bácsival sem tesz kivételt. Ha eddig nem vitte el, az kész csoda. Feri bácsi megvakarta a fejét. Nem olyan forró a kása, hogy főzik, mondta rejtélyesen. Ezt nem értettem. Végül is a kását mi esszük meg? Míg a farkas bennünket esz meg? Azért mesélünk annyit a farkasról, mondta suttogva, hogy ne csavarogj el. Ez nagyon megnyugtatott. Aznap békésen bámultam a kinti sötétbe, és látszott rajtam az elbizakodottság. Erre Feri bácsi reggel félrevont, és elújságolta, hogy az éjjel a farkasok megint megettek egy prímást. És amikor látszott rajtam a kételj, elvitt magával a vendéglőbe, és megmutatta a muzsikust. Őt azért nem ették meg, mert bírta húzni reggelig. A muzsikus rákezdett, és vonító hegedűjének hangjából ítélve úgy tűnt, hogy rengetegszer húzhatta farkasok üvöltése mellé.
1: Éve fekszem ágyacskámba, a fejem hajtom pánácskámra. Három angyal fejem felett, egyik megőriz engemet. Másik szememet bezárja, harmadik lelkemet válja. Ámen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Ámen.
1: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. Ennek keretében májusban a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A két beruházás több mint 4 milliárd forintból valósul meg, a munkát a MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sinek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felső vezetékek és a biztosító berendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, írta bejegyzésében a közlekedési miniszter. Kiemelte, miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol óránként 160 kilométeresnél magasabb sebességű vonalakat építenek, vagy terveznek, addig Magyarországon az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Az Európai Bizottság frissítette a légi közlekedés biztonságával összefüggésben azon légitársaságokat felsoroló listáját, amelyekre működési tilalom vagy működési korlátozás vonatkozik az Európai Unió légterében. A listára felkerült az Air Express Algéria, azonban az összes kirgisztáni légitársaságot törölték onnan. A brüsszeli közleményben az Európai Bizottság azt közölte, hogy a Kirgisztánban engedélyezett összes légifuvarozót levették a listáról, elismerve az ország elmúlt 20 évben a repülésbiztonsági felügyelet megerősítése terén elért eredményeit. Ugyanakkor az Air Express Algéria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt súlyos biztonsági aggályokon alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében. A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket. A kamatkörnyezet javulására reagálva az Államadósság Kezelő Központ új sorozatokat indít, lezárva a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású bónusz magyar állampapír jelenleg futó sorozatait. A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. Az állampapírok többi jellemzője változatlan marad. A változtatás értelmében a fix magyar állampapír, a fix MÁP, június 16-ai értéknappal vásárolható új sorozatának kamata évi 6 százalékra mérséklődik. A Magyar Állampapír Plusz, a MÁP Plusz új sorozata ugyancsak jövő 2-től vásárolható, a kamatozása továbbra is sávosan emelkedik, az 5 éves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5-6,5 százalék között. A bónusz magyar állampapír kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik. jubileumi 100. állomásához érkezett a Hangszert a kézbe interaktív hangszerkiállítás, amely kedden nyílt meg Miskolcon. A háromnapos programon a látogatók közel 150 hangszert és hangtechnikai eszközt próbálhatnak ki. A kiállítás 2017 óta járja az országot, és ez idő alatt 57 települése jutott el. Miskolcon már harmadik alkalommal látható a program, amely az elmúlt közel egy évtized során csaknem 250 000 látogatónak adott lehetőséget arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a zenélés világával. A miskolci állomás egyben a kiállítás 348. napját jelenti, a 100. kiállítás pedig a 350. napon zárul majd. A megnyitón Cselőtei László, a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program kollégiumának vezetője arról beszélt, hogy a kezdeményezés indulásakor még kevés lehetőség volt arra, hogy a fiatalok kötetlen formában próbálhassák ki a különböző hangszereket. Az elmúlt években mintegy 250 000 gyermek és fiatal találkozhatott a hangszerekkel, és megtapasztalhatta, milyen érzés megszólaltatni azokat. Szerintem az élet egyik legcsodálatosabb élménye zenét csinálni, fogalmazott Cselőtei László. A Hangszert a kézbe program célja, hogy a látogatók ne csupán nézői legyenek a kiállításnak, hanem aktív résztvevői is. A különböző hangszercsaládok mellett hang- és stúdiótechnikai eszközök is kipróbálhatók, így a zenélés teljes folyamata közelebb kerül az érdeklődőkhöz.
1: Az időjárásról.
2: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több 100 fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy 1 év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
0: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelki pásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
0: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a Nagy Erdei Gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
0: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
0: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy ige hallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok itt bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
0: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
0: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk. Úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
0: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
1: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő programunk, így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 8:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt, az egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket.
0: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
1: Igen, igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben.
0: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
1: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük, vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
0: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
1: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek, és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb. Tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házas pár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóczi Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt, püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgáltat a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
1: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni, reménység szerint ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet megint, olyan 300 fővel kalkulálunk.
0: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
1: Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
0: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
1: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagy város és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
0: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt 2 év tapasztalata?
1: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül, és itt két dologra is gondolok, tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert, ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell. És hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most 2 év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
0: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt. Megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
1: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a két évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti egy napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a hét nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.

0: mutasd utunk. Míg célhoz jutunk.
1: Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben.
2: Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
3: Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
2: Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról. Hogyan kezdődött?
3: Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam if is. Aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifi vezető, és a segédlelkész év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a Nagy Erdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdtem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
2: Hány év az akkor összesen?
3: Az összesen 40-1, amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelkész életében, hogy elköteleződik valahová.
2: Akkor ön jól ismerte ezt a gyülekezetet.
3: Igen, és ennek van egy másik oldala is, hogy a gyülekezet is jól ismert engem, ténylegesen a születésem óta, és ezért nagyon különleges ez. Nyilván én csak a saját életemet élem meg, de kevés olyan lelkipásztor van, aki abban a gyülekezetben tölthet be lelkészi szolgálatot, ahol született, és ez azért is különösen csodálatos, mert hogy nyilván minden ember fiatalon, gyerekként, kamaszként, 20 évesként azért egészen más képet mutat magáról, meg egészen más élethelyzetben és életszakaszban jár, annak a szépségeivel és hátoldalaival, amiket egy gyülekezet megismer, hogyha valaki ide jár. És úgy érzem, hogy ez a gyülekezet egy nagyon biztonságos és bensőséges közösség. Ezt mutatja az, hogy el tudna fogadni valakit, akit megismertek már a hibáival együtt. Sokan kérdezték már a beosztott lelkész időszak alatt is, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájában. Engem nem prófétának hívott el Isten, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet, hanem lelkipásztornak, de nyilvánvalóan értem a kérdésnek azt az oldalát, hogy valóban ez ott van benne, hogy el tudjuk-e fogadni egymást. De én a lelkipásztori szolgálatban nem azt az oldalt látom, amiben néha nehéz megragadni, illetve hát sokan abba belefáradnak és beletörnek, hogy tökéletesnek kellene mutatkozni lelkészként, hanem éppen arról szól a lelkészség, hogy mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk, ugyanolyan esendőek, de vannak, akiket arra hív el az Isten, hogy a napi 8-10-12, hogy még több órában az ő ügyével foglalkozzon, és így segítse a rábízott közösséget.
2: Milyen ez a gyülekezet? Hogyan foglalná össze?
3: Az első szó, ami eszembe jut, az a bizalom, mert valóban ezt éreztem meg. Bizalom abban, ahogy az idősebbek néznek a fiatalabbak felé, de ugyanígy megvan ez a másik oldalra is, ahogy a fiatalabbak az idősebbek felé. Bizalom abban a nyitottságban, ahogy szeretnénk azok felé fordulni, akik még nem ismerték meg az Isten evangéliumát, de bizalom abban, ahogy amikor valaki így lép be egy bibliaiskolába, vagy egy érdeklődők Isten tiszteletére, akkor tud olyan légkör lenni, hogy ő benne is megszületik. Ez az érzés. Nem frázis az, hogy azt mondom, hogy tényleg testvéri közösség, így tudunk egymásra figyelni.
2: Változott az ön feladata most, hogy hivatalosan is ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora lett?
3: Változott természetesen, mert abban a 11 évben úgy nézett ki a felállás, hogy én voltam a beosztott lelkész, most is egy beosztott lelkészünk van, és akkor is volt két megválasztott lelkész. 3/4 év, amióta most már itt vagyok, ténylegesen itt szolgálok nyár vége óta, és ebben azért sok mindent át kell lett, és nem is múlt időben mondom, hanem át kell gondolnom, újra meg kell tapasztalnom, meg kell ismernem, mert más egy olyan státuszban lenni, ahol én pályakezdőként indultam el, és úgy fokozatosan nőtt benne a felelősségem, a tapasztalatom, a gyakorlatom. És más volt ez az elmúlt 4 év is, amikor a gyülekezetben csak fogyasztóként voltam itt, a családommal együtt csak hétköznapi gyülekezeti tagként, persze voltak akkor is különböző szolgálataim, de most újra itt napi szinten itt a gyülekezetben, egy új csapattal, egy új lelkészi közösséggel, sok mindenben egymást is meg kell ismernünk, meg kialakítanunk azt a fajta munkarendet, amiben mindenki igazán önmagát tudja kiteljesíteni az Isten által.
2: Az könnyebbség volt, hogy ismerte a gyülekezeti tagokat, ismerte a programokat, a lüktetését ennek a gyülekezetnek?
3: Mindenképp. Tehát sok kört nem kellett futni, amikor egy-egy programról volt szó. De azért az alatt az idő alatt, amíg én nem belülről láttam, ez sok minden változott. A Covid időszaka volt, pont az átmenet, itt a gyülekezet és az iskola között. És aztán 4 év azért mégiscsak sok idő, különösen azon a területen, ahol én a leginkább benne voltam korábban, az ifjúsági szolgálat terén, mert az hasonló egy iskolához, hogy az ifjúság konfirmálnak, aztán néhány év után már nem ifisként vannak itt a gyülekezetben. Úgyhogy azon az oldalon az összetétel azért változott, úgyhogy érzem teljes erővel az újdonságát mégiscsak ennek a szolgálatnak, annak ellenére, hogy mindig is ember a gyülekezetben éltem.
2: Milyen volt a Dócés iskola lelkészi időszak?
3: Nagyon sok áldást tapasztaltam meg. Nekem régi álmom volt az, hogy iskola lelkész legyek. Olyannyira régi, hogy én igazából ezért mentem a teológiára. Sőt, ha egyet visszalépünk, akkor egyszerűen csak azért mentem a teológiára, mert itt a gyülekezetben olyan ifjúsági csoportnak a tagja voltam, ahol az ifi vezetőm, aki teológus volt, olyan mintát és példát adott előttem, hogy úgy éreztem, hogy ilyen szolgálatot én is szívesen vállalnék, különösen akkor, amikor Isten ebben az elhívásban megerősített engem, tehát én eredetileg ifi vezető szerettem volna lenni, és azt mondtam, hogy lelkész gyülekezetben nem, nyilván 18 évesen ezt nem tudtam elképzelni egy ilyen gyülekezeti háttérrel, ahol ilyen lelkipásztorok szolgáltak, mint Püski Lajos és a felesége Judit, az ő mintájukat látva, én nagyon-nagyon kicsinek éreztem magamat, úgyhogy azt mondtam, hogy fiatalokkal foglalkozva, hogyha ha lelkészként, akkor egy iskolában intézményi lelkészként, és akkor is úgy éreztem, hogy úgy, mint az én iskolámban a Dóciban, mert hogy oda jártam gimnáziumba, és amikor viszont ez a lehetőség adódott, tulajdonképpen benne már teljesen el is felejtődött ez az indíték, és ez az érzés, hogy én ezért is mentem teológiára, és aztán a meghívás kapcsán erősödött ez meg bennem. És érdekes volt, hogy ott is hasonló volt egy picit a helyzet, mert voltam még tanárok, akik engem is tanítottak, meg hát egyáltalán maga az iskola, a légkör, a hangulat az szintén nagyon jól ismerős volt és otthonos volt, de mégis egészen más, mint a gyülekezeti. Tehát egy kicsit azt érezhettem meg benne, amit a nem lelkészek, hogy olyan munkabeosztással, olyan munkakörnyezetben, ami mégiscsak világiasabb, mint egy gyülekezet, ott kötött munkaidővel, kötött programokkal, rajtam kívül, meg más vallástanárokon, lelkészeken kívül azért ez mindenkinek egy világi munkahelyet jelent, pedagógusként vagy más munkakörben ott levőként, nyilván hívő emberek, de azért mégiscsak egy iskola. És előttem nem volt ott kifejezett intézményi lelkész, hanem vallástanárok szolgáltak, és látták el együttesen ezt a munkakört, de így, hogy önálló státusz alakult ott, így lehetőségem volt olyan területeken, mint a közösségépítés, vagy a szabadon választható lelki alkalmaknak a kialakítása.
2: Könnyen megtalálta a hangot a fiatalokkal?
3: Igen, a fiatalokkal mindig is könnyen megtaláltam a hangot, talán azért is, mert az én lelkem nagy része még a fiatalságban bennem maradt, de ez nem is működik másként. Tehát azokat tudjuk megérteni, akikkel tudunk azonosulni még valamilyen szempontból. Az, hogy felgyorsult a világ, az nagyon világosan érezhető volt a szóhasználatukba, az, hogy mi érdekli őket, milyen filmeket, zenéket hallgatnak, na ebben már éreztem, hogy nagyon eltávolodtam tőlük, de azért azok az alapvető kérdések, alapvető problémák és élethelyzetek, amikkel találkozik egy 10 éves fiatal, az bennem még élénk emlékekként élt, és emellé társítva a lelki teológiai gondolatokat, tapasztalatokat, nagyon jó érzés volt, hogy nyitottan tudtak fordulni a szolgálataim felé.
2: Azt a tapasztalatát tudja itt hasznosítani?
3: Igen, és éppen azt az oldalát, amit én korábban sosem éltem meg, hogy itt a gyülekezetben mindenki szabadon jön el, mindenki önként jön egy vasárnap istentiszteletre, egy bibliakörbe, egy ifire, de nem kötelességből jár el valaki. De ahogy mondtam, az iskola az mégis egy olyan munkahely, meg egy olyan közeg, ahol a diákok nem önként mennek be napról napra. A tanárok is, nekik is ez a munkahelyük, ők sem választhatnak, hogy most egy kicsit fáradtabbak, vagy nem olyan hangulatban vannak. És ez a fajta légkör a missziói szemléletemet erősítette, és olyan tapasztalatokkal ajándékozott meg, amik éppen azok a kritikus helyzetek, amikor valakinek az életében a hit, vagy az Istennel való kapcsolata sok kérdéssel küzd, vagy esetleg fásultabbá válik, vagy eleve háttérben van szorulva, az abban szerzett tapasztalataimat az itteni gyülekezeti életben is tudom hasznosítani.
2: Mit vállal fel az itteni gyülekezetben? Mi az ön feladata, ami teljesen a sajátja?
3: Az a különleges, hogy ebben még, bár lehet, hogy nem is azt kell mondanom, hogy még, de nem határoltuk el úgy a szolgálati területeket, hogy valaki csak ez, vagy csak ez a terület. Nyilván megvan ez, hogy elsősorban az ifjúság életét én koordinálom, vagy a könnyűzenei szolgálatot, van a kis csoportok, amiket állandó rendszerességgel én tartok, de azt nagyon jó érezni a lelkisztársakkal, hogy egyik dologban sem vagyunk magunkra hagyva. Tehát mind a hárman tudunk egymástól kérdezni, beszámolunk egymásnak, amikor leülünk a hét elején, és tudunk örülni együtt, tudunk ténylegesen úgy segítséget kérni, hogy ez nem gyűjünk, hanem érezzük, hogy egy dologért szolgálunk, egy dologért vagyunk itt.
2: Van elképzelése, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani?
3: Sok mindent kell még újra felmérni itt a gyülekezetben. Nyilván az, hogy a személyi összetétel, a lelkészív csapat teljesen megváltozott, az a gyülekezetben is felteszi azt a kérdést, hogy mi fog vajon változni, úgyhogy nagyon nagy változásokat egyelőre még nem tettünk, viszont abban fontos ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek előre lépnie, ami egyrészt a nagyon nagy erőssége, amiről beszéltem is, hogy ez egy jó közösség, ahol egymásra nagyon odafigyelünk, nyitottak vagyunk egymással, viszont az évek során már korábban is, amit itt töltöttem, sokszor merült fel az kritikaként, meg tapasztaltuk is, hogy egy nagyon jó közösségben nehéz becsatlakozni, és ennek a tudatosságát, bár mindig is hangoztattuk, és mindig szó volt erről, ennek próbáljuk megkeresni annak a módszerét, hogy hogyan lehet valóban őszintén, bátorító módon nyitni kifelé. Ennek például egy olyan eleme lesz az, hogy most májusban egy olyan családi napot tervezünk, amire ténylegesen bárkit az utcáról próbálunk meghívni, behívni egy olyan közösségbe, ahol hívő emberekkel találkozik, de felszabadult, kötetlen légkörben lehetünk együtt.
2: Akkor ön jól érzi magát kifejezetten ebben a gyülekezetben?
3: Rendkívül jó, hiszen itthon vagyok.
2: Mit kell Berta Zoltánról tudni, mint magánember?
3: A feleségem orvosként dolgozik, és két kicsi gyerekünk van, akikkel megáldott minket az Úr. Emellett nyilván, mint mindenkinek van hobbija, már amennyi időt lehet erre szakítani, nagyon szeretem a sportot, de a legfontosabb az életemben a zene, hiszen a zene egy olyan rész lehet mindenkinek a lelkében, ami nincsen helyhez időhöz kötve, zenét lehet hallgatni útközben is, lehet fáradtan is, vagy lehet reggel is, de a legjobb az, hogy lehetőségem van arra, hogy én magam is zenéjek. Van egy keresztény zenekarunk, többen a gyülekezetből vannak, illetve a gyülekezetből is indult ki, de ez a zenekar most már nem kötődik hivatalosan gyülekezethez, hiszen nem is mint dicsőítő zenekar, vagy mint kántorként funkcionálunk, hanem saját dalokat írunk, hétről hétre próbálunk, és szolgálunk sok helyen. Az első lépés a zene.

0: A beszélgetés során Berta Zoltán Első lépés nevű zenekarának dalait hallották. Ezzel véget ért magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja, és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az EB elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi. Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027 júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbörzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint. A leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak, közölte az Országos Rendőr Főkapitánysága honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e között tartott fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világító berendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte. Olvasható a polisz.hu oldalon. Az ORFK közölte, a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban. Bukósisak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket. Jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás, például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A rendezvény sorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén. A mozgás éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, azt szerettük volna megmutatni, hogy a sport nem csak nappal, nem csak versenyhelyzetben lehet vonzó, Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között különleges hangulatban több tízezer emberrel együtt mozogni, egészen egyedi élmény, mondta Kis Gergely, a Nagy Sportág választó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péter esett.
1: Főr Eléze.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Zoszti fiú esett. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 9. fejezet. A város bözsgött, mint a rajzó mékos. Az utakat mindenfelé locsolták a rabok, és falevéllel, fűvel hintették be. A sátorok előtt férfiak és nők rendezgették az ünneplőjüket. A fehér lovak sörényét, farkát befestették börzsönnyel vagy sárga festékkel. A sátorokat kívülről virágos szőnyegekkel aggatták tele. Porfellegek, trágyaszag, lombillat, lovak csengőinek csilingelése mindenfelé. Siettünk, hogy Maximinosszal idejekorán visszajuthassunk a fővezér palotájába. A fővezér egy szolgája az emeletre vezetett bennünket, egy tágas szobába, amelynek nyitott ablakából leláthattunk a főútra és a királyi palotáig elnyúló térségre, már hát én csak az urak háta mögül. A nyüzsgés egyre elevenebb. Délfelé a lovasok eltisztultak a főútról, s a helyüket fehér ruhába öltözött nők foglalták el. A nap már az ég közepén delelt, mikor a királyi palota tornyából erős kürt hang rikoltozott alá. Néhány perc múlván három vágtató lovas porzott fel keletről a főutcán, és megállott a fővezér palotája előtt. A fővezér csak hamar elő is lovagolt. Arannyal hímzett, könnyű piros mente volt rajta, süvege is piros, sastól elől rajta. Valami 30 fiatal előkelő hun csoportosult köréje. Köztük 5 ifjúnak a süvegén aranykarika ragyogott. A legfiatalabbik 14-15 éves lehetett. Az az egy égszín kék selyem ruhába volt öltözve. A király fiai, mondta Rustikiosz. A vezér megindult velük Attila elé. Negyed óra múlván már hallottuk a nép örömzúgását a távolból. Hasonlított az kezdetben a tenger morajlásához, de aztán, hogy nőtt, nem tudom semmihez se hasonlítani. Mintha a földnek is szíve volna, és dobogna, zúgna az örömtől. Akkor már a királyi palotából is elővonult egy különös csoport. Fehér selyemben pompázó asszonyok, hervat levél színű lovakon. A lovak kicsinyek voltak, s minden lovat apród vezetett. A női lovasok egy fél dió alakú, nagy aranyozott réda köré csoportosultak. A rédában királyi hölgy ült, halvány és sovány asszony. Mellette egy 10 éves hosszú hajú fiúcska, fehér selyemben, mint az asszonyok. Csak a süvege kék, égszín kék, talán, hogy a haja szőkesége jobban előtessék. A fő királyné, Rika asszony, susogta Rustikiosz. A gyermek neve Csaba. A rédát 8 fehér ló vonta. Micsoda lovak! Hogy hányták a fejüket, hogy táncolt a lábuk. A réda hátulján egy vigyorgó, fekete női rabszolga állt, és pávatolból készült ernyőt tartott a királyné fölé. A kocsi széle körös körül virág, de még a kereke küllő is. Amint megjelentek, a nép mosolyogva kiáltozta. Áldás, Csaba! Áldás, Reád! Éjjel helyett áldás a szó a hunoknál, csak az idegenek vivátoztak náluk. A kis Csaba mosolyogva integetett mindenfelé a süvegével. Később hallottam, hogy miért tüntetik ki annyira azt az egy királyfit. Hát azért, mert annak a születésekor a papok azt jósolták, hogy a hun nép Attila halála után széthull, mint szélben a polyva. De az a királyfi mégis megmenti majd a nemzetet. A jóslatot nemigen hitték, de azért a kis királyfi kedves volt mindenki szemének. A királyné mellett lovagló tündérek között megismertem Emőkét. Repülj szívem a mennyországba. Hát repül is, ott repes mellette, míg csak meg nem gyorsul a réda. Csak hamar eltűnik ez az álomképcsoport. De íme előföllegzik a királyi násznép útibora. Napsütésben gomolygó aranyköd. Legelőször is kilovagol belőle egy kunkorgós, bajuszú, zászlós vitéz. A zászló nagy, fehér. Rajta arannyal hímzett sasröpköd. Hun nyelven kurul, de turulnak is mondják. Következik egy gyalogzenekar. Vérszint piros a ruhájuk. Hangszerük fából való tárogató, és dob meg különféle csontból való sípok, két nagy részcsincsa, egy néhány csengős bot, apró ezüst csengők rajtuk. A muzsikusok százan is vannak. Az egyik dobosuk szerecsen. A többi zenész se lapos orru hun. Lehet különben, hogy hunok, csak hogy a muzsikus hunokat talán gyermekkoruktól kezdve nevelik a zenére, s azért nem lapítják be az orrukat. A hun zene különös a római fülnek, de jól lehet rá lépni. Annyiszor hallottam az ünnepi utcai melódiájukat, hogy nem nehéz lekótáznom se. A zenészek mellett az 5-10 éves rabgyerkőcök nagy raja ugrál ficánkol, újjong a zene örömére. Egyik még kereket is hány közbe-közbe. A zenészek nyomán aranytól és ezüstől ragyogó lovasok jelennek meg, valamennyinek a süvegénél araszos zöld gajacska és gyöngyvirág vagy tulipán. A nép mind a főútra tolong. Az elsősorban a hun leányok és hun asszonyok állnak, a sok leány csupa fehér fátyol, a fátyolok alól előcsillog az aranylánc, aranyfüggő, aranykarperec, aranymelboglár, gyémánt homlokcsillag. A fiatal asszonyok fején aranypillangós női süveg. Azokon is annyi az arany, hogy káprázat. Áldás! Közeledik, s nőttön nő az öröm hangviharja. Attila nagy fehér paripája léptet elő, büszke nyakát hányva, mintha tudná, kit visz. Mellette lovagol jobbról a kis Csaba királyfi, balról a fővezér. Mögöttük a királyfiak. Utánuk vonul be az asszonyhad, Rika királyné aranyozott rédájában az új menyecske. Az arcát nem látni, oly sűrűn befátyolozta, csak a fején zöldellő koszorú jegyzi, hogy ő a legújabb. A rózsalevélből csinált koszorún mogyorónyi gyémántok csillognak. A rédát a királynék és udvari hölgyek rajozzák körül. Most már nincs az arcukon fátyol. Emőkét ismét megismerem köztük. Milyen szép, milyen méltóságos. A lovat egy apród vezeti. A fátyolát ő is hátravetette, s beletűzte a végét aranyos övébe. A fátyol nagy divat náluk, és én nekem is tetszik. A nők minden ünnepi alkalommal fehérbe öltöznek, az előkelő nők hétköznap is. Mikor Attila odaért a nők sorához, a sok asszony, a sok leány valami hun dalba kezdett. Ennyi nőt egyszerre énekelni sohasem hallottam. Ha nem láttam volna őket, azt hittem volna, hogy meghasadt a menny, s az angyalok millióinak kara hangzik le a földre. A fővezér háza előtt lombokból összeválogatott széles ernyő alatt álltak a hun vezérek asszony népei, s az öreg mamák. Egy csúnya kövér vénasszony mérgesen nézett reám, nem tudom miért. Amint Attila közeledett, azok is eléje indultak, s az út közepén csoportosultak össze. A fővezér felesége tálat tartott a kezében, s egy másik asszony serleget. Mikor Attila hozzájuk érkezett, a süvegéhez emelte a kezét, és üdvözletet intett nekik. De akkor is szimpla szürke ruhába volt öltözve, csak a süvege volt tornyosabb a többinél, s valami különös, nagy, gyémántos forgó villogott rajta. No meg a paripájának a szerszáma volt csupa tündöklő ékkő, gyöngy, rubin, zafír, smaragd, a szivárvány minden megkövült színe. A tálat és serleget ezüst asztalkára tették, és két aprót fölnyújtotta Attilának. A király kivett egy falat ételt. Én bizony nem láttam jól, hogy kenyér volt-e vagy hús. Valami jelentősége volt annak az egy falat ételnek s egy korty italnak. Talán azt mondták vele, hogy a hazatérőnek az itthon való étel és ital a legkedvesebb. Minden arc mosolygott, minden szem ragyogott. Csak Attila arca márványos, vértelen. Az éneklő leánycsoport eközben felgyülekezett Attila és a királynék csoportja köré. Emőke is mosolygott. Nem nézett reám, nem is láthatott volna a ház előtt álló hársfától, de hogy ő mosolygott, nekem is vidámság szállta meg a szívemet. Én is mosolyogtam. Abban a pillanatban szerettem Attilát, a hun népet, a lószagot, az ünnepet, a napot, a földet. Szerettem volna megcsókolni mindenkit, még a lovakat is. Aztán Attila tovább haladt, s utána húzódott a hosszú nátszsereg is. Minden lovon színes fátyolok, minden süvegen virág. Csáték visszavonultak a palotába, és az erkéről gyönyörködtek tovább a néphullámzásban. Mi még ott maradtunk. Néztük, hogyan kísérik be Attillát a nők és testőrök az ászlókkal díszített palotába, s hogyan újjong és éljen ez a nép, s azután hogyan maradott a palota körül a nagy ember sokaság. A nők ott zengték tovább az éneküket. Hasonlított az a jelenet ahhoz, mikor a méhek rajzás után a kason belül és a kason kívül mozdulatlanul állnak, és csak a szárnyukat rezgetik. Ember és állat oly egy az érzésben. Később, hogy a népsokaság összekeveredett, egy sovány vén szerecsen keltett nagy vidámságot, tarkára festett összvéren nyargalászott fel alá a nép között, közben széles fakarddal hadonászott maga körül, és különféle nyelven rikoltozott. A király bolondja, mondotta Rustikios. Cerkó a neve. Már jól elmúlt dél, mikor a fővezér hozzánk küldötte csátot, hogy az uraink üljenek az asztalhoz. Ő maga alig lehet velünk az ebéden, mert jelentést kell mondani Attilának a hadjáratról és a fia balesetéről, hanem ott lesz a felesége meg a családja. És ott leszek én is, mondotta csát. Vajon Emőke is ott lesz-e? A szívem elszorult. Az uramra néztem, hogy maga mögé rendele. Öröm ebédeken mögötte kellett állnom, s ő római szokás szerint a hajamba törülte időnként a kezét. Irgalom istene, ha most is oda rendel. Hogy mondhassam neki, uram, most az egyszer ments fel? Nem mondhatom, mert hiszen minden úrnak a szolgája a fő dísze a nyilvánosság előtt. Priskos, mintha megértette volna az aggodalmamat, magához intett. Egy óra múlva hozz föl egy tál datolyát a legszebbik ezüstálban. Hozd be az ajtón, s állj meg vele ott, ahol Maximinos úr ül. Ő veszi el majd tőled. Tehát nem szolgáltat velem. A datolyát hamar összerendeztem. Szépen leraktam babérlevelekre, s középre néhány kis virágot illesztettem. Azután nekiálltam víz, fésű, illatkenőcs. Bekentem a hajamat az uram finom nárduszával, és középen kétfelé választottam, mint a szabad emberek szokták. Inkább szidjon meg az uram a kenőcsért, mint sem, hogy beletörölje a hajamba az ujjait. Mikor a homokóra az egyfelé pergett, fölfogtam a kis tálat, és vittem az emeletre. Az ebédlő ajtaja nyitva volt. Pecsenye szag áramlott ki rajta. Ültek ott valami húszan. Az asztal főn a fővezér neje, egy ékszertől csillogó, májfoltos arcú asszony, mellette jobbról Maximinos, balról az én uram, aztán nők és férfiak vegyesen. Emőke is. Egy minutumig csak álltam az ajtó mellett, vártam, hogy az uram meglásson. Közben Emőkére is rászemlélődtem. Ült egy szeplős leány mellett, aki hunyorgó szemmel fecsegett neki valamit. Emőke gyöngyházas késsel munkált egy csibecombon. Komoly volt. Nem tudom miért. 10. fejezet. Az uram minden nap jegyezgeti, hogy miket látott, miket hallott. Könyv lesz abból. Beteszik majd a császári könyvtárba. Persze a jegyzetek mindig az én kezem írása. Dirib darab papírosokra jegyzek fel mindent, ami velünk történik. Az uram néha diktál, néha nem. Otthon majd összeolvassuk valamennyit, és letisztázom szép fehér pergamerre. Azon a napon annyi volt a jegyezni való, hogy én meg se vártam, míg az uram hazatér, belefogtam az írásba. Hát az uram csak ugyan későn érkezett haza. Kellemesen lepte meg, hogy a sátor előtt az íródeszka mellett talál. Derék fiú vagy, dicsért meg. Mennyire haladtál? És kivett a zsebéből egy öklömnyi mákos süteményt. Még gyermekkoromban kényeztetett el azzal, hogy néha süteményt hozott. Én mindig is örültem a süteménynek. De akkor, életemben először, kedvetlenített a figyelme. Hiszen nem vagyok már gyerek. Addig haladtam, feleltem, a süteményért kezet csókolva, hogy Attila bevonul a kitárt kapun a palotájába, és a küszöb előtt megáll. Az új asszonyt felöleli, s így viszi be, mint valami gyermeket. Olvasd el, amit eddig írtál. Olvastam. Mikor a hun királyné környezetét írom le, azt a részt szinte szavalva olvasom. Olyan volt az, mint egy nagy fehér galambraj, a hunnők, angyalok, és van köztük egy, aki olyan szép, hogy a föld is gyönyörűségtől remeg, ahol ő jár rajta. Micsoda szamárság ez, öffent rám Priskosz. Csak hebegtem. Töröld, Nolám! Aztán látva, hogy nekem még a fülem is vörös, rám néz különös nézéssel. Vigyázz, fiam! Mondja nyugodtabban egy percnyi csöndesség után. Abban a korban vagy, amelyikben az emberi test a virágzása korát éli. Ilyenkor sok lepke kering körül. Vigyázz a lábadra, nehogy elveszítsd a fejedet. Aztán Maximinosszal beszélgetett tovább. Nem tudom, mit beszélgettek, nem is érdekelt. A lélegzetem ellassúdott. Mellemen feküdt a gazdám szava. Ebben a korban a testi virágzás, vigyázz a lábadra. Igaz a szava. Emőke lelkét én nem ismerem. Csak egy női test az, amely kifordított az okosságomból. Ó, de ha az a nő a legcsodálatosabb teremtése az Istennek. Ha azt a nőt én úgy szeretném belehelni, mint a virágillatot. Tizenegyedik fejezet. Másnap korán keltünk, hogy a fővezérnek elvihessük a császár ajándékát. Nekem kellett a vasas ládából előbontanom. Aranyból készült remekek voltak. 5 serleg, 2 tál és 5 tányér. A serlegeken ki volt domborítva Nagy Sándor vadászata. Ha az 5 serleget egyszerre forgatták, a vadászat megelevenedett. Aranyemberek vadászata aranyerdőben, aranyvadakra. A tálakat is művészi rajzok ékesítették, egyiken Ádám és Éva a fa alatt, másikon a vízözön. A tányérok szélén összefogódzott amorettek köre. Fehér bársonnyal bélelt cédrus faládika volt a kincsek tokja, s fölötte néhány rőt, rózsaszínű, világos selyemkelme a takaró. Mikor a nap fölkelt, már ott ácsorogtunk az urammal, Rustikiosszal és 3 szolgával a fővezér kapuja előtt. De a kapu még zárva volt. Este bizonyára sokáig fenn voltak. A zene csak éjfél után hallgatott el. Emőke bizonyosan táncolt. Vajon kivel táncolt? Most táncoltak-e együtt először? A ház minden ablakát sűrű fehér kárpit takarja, a nap odasüt. De jobb is, ha nem jön elő az a leány. Amint ott várakozunk, egy fekete szemű hún jön, lobogós ingújú cifrafegyverzetű javakorabeli ember. Lépked felénk. A nyakában és a mellén aranyláncok, mint minden gazdag húnnak. A fején magas fekete posztós üveg, mellette darutol. Bajusza, mint a villás ökör szarva. Haja 3 csimbókban. Az oldalán türkizzel kirakott görbe kard. Az is a gazdag hunok fegyvere. Fekete szemöldöke alól Reá mosolyog Priscosra. Kájre! Üdvözöllek. Kájre! Ámul rá Priscos. Ki vagy te, hogy hazám nyelvén üdvözölsz? Hogyan kerülsz ide? S miért váltál hunná? Mert sokféle nép élt abban a városban, csak görög ritkásan. Görögöt, ha láttunk is, rabszolga volt. Borzas fekete hajáról és rongyos ruhájáról egyszerre meglátszott, hogy rabszolga. De ez a hun úr volt. Csörgött rajta az arany. Megállt és mosolygott. Miért kérdezed mindezt? Azért, feleli a gazdám, mert te görögül köszöntesz engem. Holott, ha hun ember volnál, hun nyelven köszöntenél, és a képed is, akárhogy viaszkolod a bajuszodat, hát én hun vagyok, feleli az ember, a bajusza két ágát megtapintva. De az is igaz, hogy görögül születtem. A nevem most Szabad Görög, mivel hogy görögnek neveztek rabszolgakoromban. És könnyedén sóhajtott. Bizony, atyám fia, görbe az útja némelyik életnek. Sose tudhatjuk, hová jutunk rajta vénségünkre. És elmondta, hogy olajkereskedő volt Isztriában, de a hunok oda is betörtek, és a vagyonát elrabolták. Őt magát láncra verték. A fővezérnek lett a rabja, mert a gazdag embereket a főurak maguknak tartják meg. Miért? Sokféle okból. Az egyik az, hogy gazdag embernek bizonyára gazdag a rokonsága is, nagy váltságdíjat sózhatnak rájuk, s ha a rokonság nem jelentkezik, az úrból vált szolgatartása akkor se vész kárba, értelmesebb, figyelmesebb, ügyesebb szolga a parasztinál. A háznak úri tekintete, kelleme, pompája művelt rabszolgákon fordul. Hát bizony, sóhajtott Priscos. A civilizáció van idehurcolva és láncra kötve. A civilizáció szolgálja itten a barbárságnak. A görög hun vállat vont. Hát, ha nem váltott ki a rokonságom, kiváltott maga a jóisten. A gazdám magával vitt a kazárháborúba. Vitézül küzdöttem mellette. Nagy zsákmány lett a jutalmam. Azzal a zsákmánnyal váltottam ki magamat. Azután hunnőt vettem feleségül, gyermekeim is vannak. Látnád, micsoda életre való gyerekek. Aztán hát a fővezérrel egy asztalnál ülök. Azelőtt úgy szólítgatott, hogy te barom, most meg azt mondja, pajtás. Jó barátom. Bizony azt mondom, hála Istennek, hogy olyan szerencsétlenül jártam Isztriában. Priscos a fejét rázta. Ha már egyszer szabad ember lettél, szabad lett volna hazatérned is. Akármikor. Miért maradtál akkor a barbárok között? Barbárok? Csak ti mondjátok őket barbároknak. Különb nép ez valamennyinél. Mert amikor háború nincsen, itt mindenki zavartalanul élhet a házában, vagyonában. Azt cselekszem, amit akarok. Adót nem fizetek. Hozzám nem tolakodik be semmiféle állami tisztviselő se, törvényszolga se végrehajtó. Örökkön háborúskodtok. Akkor is nálunk nem rongy az ember élete, mint a rómaiaknál. A ti birodalmatokban mindig folyik a vér. Ha nem hadak ellen küzdötök, a rablókkal bajoskodtok. S ha rablók se bolygatnak, bolygatnak a hivatalos rablók, a végrehajtók meg az állami tisztviselők. A római birodalomban a hatalmasnak és a gazdagnak minden szabad. Az igazságot pénzért szolgáltatják, s a végtelenik nyúló perekben az ügyvéd meg a bíró kizsarolja a feleket. Priscos védte a rómaiakat, amire a hun bólogatott legyintett. Legyen a te szavad igaz, de azért az is igaz, hogy ahol a fejedelem Isten, ott a nép sorsa pokoli. Lágybeszédű és nyájas tekintetű ember volt, mikor elvált tőlünk, nekem is kezet nyújtott. A kaput eközben egy rab kinyitotta, s azt mondta, hogy a fővezér éppen kijönni készül. Hát nem is mentünk föl, csak az udvaron vártuk meg. Már akkor elő is vezették a lovát, a vezér kilépett a házból. Akkor láttuk, hogy alacsony termetű és lőcslábú ember. A hunok többnyire kis emberek és lőcslábúak, csak lovon fenségesek. Gyalog úgy járnak, mint a vízimadarak. Meghajoltunk. Priscos előre lépett, és elmondta, hogy a kelet-római követ itt van. Üdvözletét küldi, és ebben a cédrus faládában a császár ajándékát. Egyúttal helynek és időnek a meghatározását kéri, hogy hol lehetne beszélgetniük. Érdeklődéssel szemléltem a diadalmas vezért, a féle lesőkutya szemű, mosolygó arcú ember, de igen értelmes arc. Hol? Hát, ha olyan igen fontos az ügy, akkor mindjárt is. Ő nála, felelte szimplán. Csak eredjetek előre, magam is mindjárt ott leszek. Na, gondoltam, ezek nem ceremóniáznak úgy, mint a mi előkelőink. A fővezér meg se nézte az ajándékokat, csak fölküldte a feleségének, mi pedig elsiettünk, hogy Maximinosnak ideje legyen az ünnepi tógát fölrántania. De bizony nem ránthatta föl az a tógát, nyomunkban ott termett a fővezér is, és barátságos jó reggelt kiáltott. Maximinos valami üdvözlő beszédet indított a torkán, de a fővezér rögtön lenyomta a székre, és csak ülve engedte szólani. De úgyse soká, mikor látta, hogy az ő dicséretének von Koszorút közbevágott. Sose fárazd magadat, jó ember, úgy is tudom én, ki vagyok, mi vagyok. Aztán, mintha csak családtag volna, elbeszélgette, hogyan győzködött keleten, s hogy az örömbe egy kis szomorúság is vegyült. Aladár királyfi leesett egy ütközetben a lováról, és a karjára rálépett egy ló. Maximinos végre megtalálta a kellő hangot. Keresetlen, bizalmas szavakkal mondta el, hogy a császár az örökös békét szeretné, de így apró követségek ide-oda küldözgetésével nem lehetséges a megegyezés. Az lenne jó, ha a fővezér úr maga jönne el. A cédrus faládába zárt kincsek csak mutatványok abból, ami Konstantinápolyban vár a fővezér úrra. A hun méltóság maga elé pillantott, azután a fejét ingatta.
3: Bajos!
7: De uram, fújta tovább a tüzet Maximinos, a te szavad nem üres fecsegés, mint a követeké. Ha te jönnél el hozzánk, örök szövetséget lehetne pecsételnie a két birodalomnak. Ez aztán nem csak a két nemzetnek válnék javára, hanem a te kedves családodnak is. A császár holtodiglan barátod maradna, s az aranyalma fájáról hullna az unokáidnak is. A fővezér tagadón ingatta a fejét. Nem lehet. Mert lásd, ha én oda mennék is, csak Attilának a szájával kellene szólnom. Ha pedig a magam szájával is mondanék valamit, elfeledném azt, hogy Attila uram én nekem, és hogy a hun nép együtt él a más világon is. Fölemelte a fejét, és nyugodt szemmel tekintett végig rajtunk. Elhiggyétek nekem, hogy inkább vagyok szolga Attila árnyékában, mint akármilyen gazdag úr a római kegy verőfényében. De hiszen többet használhatok én nektek, ha itthon vagyok. Még az is történhetik, hogy ha a király haragja ellenetek fordul, másfelé fordítom. Aztán, mintha megunta volna a politikát, körültekintett.
3: Itt akartok sátorozni? Messze vagytok itt a királyi palotától, és ha eső esik, az út se jó.
7: Éppen kérni akartunk, felelte Maximinos, hogy hol állíthatjuk fel a sátorunkat.
3: Sehol. Hozzám szállásoltok. A szolgáitok is elférnek az udvaromon. Ti magatok, az ebédlő mellett van három tágas szoba, megfértek benne.
7: De a mi uraink nem fogadták el a szívességet, hanem a palota mellett a nagy téren kértek helyet a sátoroknak. A fővezér szívesen beleegyezett. Mikor kilépett a sátorból, egy csapat fiatal nő lovagolt el sebes trappan előttünk. A vállán valamennyinek íj, az oldalukon ezüstös tegez. Azt gondoltam, vadászni mennek. Később láttam, hogy a városon kívül csepű emberek állnak, s ők is célba lőnek. Kik voltak, nem tudom. Legények is kísérték őket. Az egyiknek fel volt kötve a karja, a süvegét magas ívben kanyarítva köszönt a fővezérnek.
3: Aladár királyfi, mondta a fővezér mosolyogva.
7: Azután egy kisebb csoport iramlott utánuk, nők és legények vegyesen. A ruha lengett rajtuk, a nők le voltak fátyolozva. Az egyik nőben megismertem emőkét. A fővezért a keze emelintésével üdvözölte, de milyen bájos mozdulattal. Abban a pillanatban nem tudom, mi ütött a lovába. Az abla csípte a száját, vagy bögöly a szügyét, vagy hogy csak ötletből ágaskodott két lábra, elég annyi, hogy egyszerre fölemelkedett, mintha két lábon akarna járni, mint az emberek. Bennem a lélek is megmeredt az ijedelemtől. Láttam már ilyen ágaskodó lovat, láttam, hogyan fordul le a lovasa, s hogyan hurcolja aztán kengyelbe akadt lábánál fogva a megvadult állat tovább. Láttam olyat is, aki megmaradt a lovon, de mikor a ló visszazökkent az első lábára, a két hátulsóról felrugott, s a lovas a fején átrepülve terült el, holtként hanyatt a földön. Láttam olyan ágaskodást is egy nehéz testű emberrel, hogy amint fölemelkedett a ló, csak egyet fordult, s ledőlt egy zuhanással a földre, maga alá zúzva a lovasát.
3: Emőke lova ágaskodott, de a leány rajta maradt, mint a párduc. A két lába a kengyelben, félkeze a lónak a sörényében ragaszkodva, félkeze a kantárszárat kapva rövidre. A dereka hozzávonaglott a nyúlongáshoz. Csellő! Kiáltotta haragosan, rángatva az abolát. Csellő! A szívem dobogása elakadt a rémületes várakozásban. A ló vagy hat lépést kereng két lábon, várom iszonyattal, hogy levágja magát a földre, de az ablarángatásra csak letop megint, és ficánkol, ugrándozik, rendbe igazodik. Emőke marad a nyerekben, mintha semmi se történt volna. Még az ágaskodásban por csapott fel mellettük. Láttam, hogy valamit lejtett a leány. A lovasok tovább száguldottak, ő kimaradt közülük, megállt. Odafordultam, ahol a por felcsapódott. A korbács hevert ott, talán éppen az a korbács, amellyel engem arcon csapott. De én akkor nem gondoltam arra. Boldog voltam, hogy szolgálhatok neki. Fölkaptam a korbácsot, és hozzáfutottam. Köszönöm, Zéta, mondotta melegen. A fátyolát levetette, és ismét megtűzte. A szeme ragyogott, az arca is piros volt. Bámulva nézett rám. Aztán rácsapott a lovára, és tovább repült. Nem tudom, a fővezér mikor és hogyan ment el tőlünk, nekem napestig égett az arcom, és szüntelen az ő hangja zenél a fülemben. Köszönöm, Zéta. S gondolkodtam, hogy miért igazította meg a fátyolát. Hát ha azért, hogy az arcát akarta nekem megmutatni. Vagy hogy a kezét lássam, a jobb kezét, amelyen nem volt kesztyű, s a legformásabb női kéz volt a világon.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
1: esetleg,
2: házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a gólyakalifa,
1: Rosti fiú
5: esetleg,
2: Pilátus testament,
0: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Hatályba lépett a deviza hitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a deviza hiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátóegységet, büfékocsit és food truckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban. 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voit orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. Közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Az Akteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt. Szögliget és Égerszög területén azonban anyamedvét boccsal 2017-ben Jósvafő térségében láttak utoljára. A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a Nemzeti Park weboldalán.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Nos, ez alkalommal Szumper Ádám Ákos One Step Closer című lemezét hallgatjuk meg. A lemez 2023-ban jelent meg, és ugye Szumper Ádám Ákos ugye a dobos, zenekarvezető Magyaró Kornél az ütőhangszereket kezeli, Túri Krisztián gitározik, Usztics Dániel basszusgitár, Temfli Erik billentyűk, Bartók Máté altszaxofon és IVI, azaz Electric Wind Instrument, tehát ez egy ilyen szaxofon szintetizátor. A felvételek sorban a következők lesznek. Savannával indulunk, a Dining a 2-es, a Salt a 3-as, a Popcorn a 4-es, a Repnézi az 5-ös, a Fruits a 6-os, az After Tea a 7-es, a Party Snack a 8-as, a New Orleans a 9-es és a Sinking a 10-es. Induljanak ezek a felvételek most itt a Jazz műsorban.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban Szumper Ádám Ákos One Step Closer című lemezét hallgathatták meg. A lemez 10 felvétele elméletileg bele is fért a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Igen, kedves hallgatók, és így búcsúztam volna el tőletek, normál körülmények között, de hát most szembesültem a ténnyel, hogy még ezer 10 perc hiányzik a műsor végéig. A szokatlan malőr miatt elnézést kérek, és ezért a Rowan Clean lemezről a Sandstorm-mal zárnám ezt a műsort, amelynek a konfiatát most elhangzott, és a Rowan Clean lemeznek ez a felvétele most indul el. Ezzel már biztosan el fogjuk érni a műsor végét. Megtisztelő figyelmeteket itt az elnézést kérésben is megköszönöm a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter, induljon a Sandstorm.
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
3: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. Ennek keretében májusban a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A két beruházás több mint 4 milliárd forintból valósul meg, a munkát a MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sinek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felső vezetékek és a biztosító berendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, írt a bejegyzésében a közlekedési miniszter. Kiemelte, miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol óránként 160 kilométeresnél magasabb sebességű vonalakat építenek, vagy terveznek, addig Magyarországon az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Az Európai Bizottság frissítette a légi közlekedés biztonságával összefüggésben azon légitársaságokat felsoroló listáját, amelyekre működési tilalom vagy működési korlátozás vonatkozik az Európai Unió légterében. A listára felkerült az Air Express Algéria, azonban az összes kirgisztáni légitársaságot törölték onnan. A brüsszeli közleményben az Európai Bizottság azt közölte, hogy a Kirgisztánban engedélyezett összes légifuvarozót levették a listáról, elismerve az ország elmúlt 20 évben a repülésbiztonsági felügyelet megerősítése terén elért eredményeit. Ugyanakkor az Air Express Algéria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt súlyos biztonsági aggályokon alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében. A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket. A kamatkörnyezet javulására reagálva az államadósságkezelő központ új sorozatokat indít, lezárva a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású bónusz magyar állampapír jelenleg futó sorozatait. A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. Az állampapírok többi jellemzője változatlan marad. A változtatás értelmében a fix magyar állampapír, a FixMap, június 16-ai értéknappal vásárolható új sorozatának kamata évi 6 százalékra mérséklődik. A Magyar Állampapír Plus, a MAP Plus új sorozata ugyancsak jövő 2-től vásárolható, a kamatozása továbbra is sávosan emelkedik, az 5 éves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5–6,5 százalék között. A bónusz magyar állampapír kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik. Jubileumi 100. állomásához érkezett a Hangszert a kézbe interaktív hangszerkiállítás, amely kedden nyílt meg Miskolcon. A háromnapos programon a látogatók közel 150 hangszert és hangtechnikai eszközt próbálhatnak ki. A kiállítás 2017 óta járja az országot, és ez idő alatt 57 településre jutott el. Miskolcon már 3. alkalommal látható a program, amely az elmúlt közel egy évtized során csaknem 250 000 látogatónak adott lehetőséget arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a zenélés világával. A miskolci állomás egyben a kiállítás 348. napját jelenti, a 100. kiállítás pedig a 350. napon zárul majd. A megnyitón Cselőtei László, a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program kollégiumának vezetője arról beszélt, hogy a kezdeményezés indulásakor még kevés lehetőség volt arra, hogy a fiatalok kötetlen formában próbálhassák ki a különböző hangszereket. Az elmúlt években mintegy 250 000 gyermek és fiatal találkozhatott a hangszerekkel, és megtapasztalhatta, milyen érzés megszólaltatni azokat. Szerintem az élet egyik legcsodálatosabb élménye zenét csinálni, fogalmazott Cselőtei László. A Hangszert a kézbe program célja, hogy a látogatók ne csupán nézői legyenek a kiállításnak, hanem aktív résztvevői is. A különböző hangszercsaládok mellett hang- és stúdiótechnikai eszközök is kipróbálhatók, így a zenélés teljes folyamata közelebb kerül az érdeklődőkhöz.
2: Az időjárásról.
3: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az összetartozás tánca.
2: Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a tulipán tanodához tartoznak. De ha szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter, és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
1: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke.
3: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval.
1: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
4: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A trianoni békediktátum 106. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ünnepi rendezvénysorozatra és nagyszabású zárókoncertekre került sor Kárpátalja szerte. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében megvalósuló eseményekre június 2. és 5. között került sor. A rendezvénysorozat méreteit jól mutatja, hogy Kárpátalja szerte 14 helyszínen zajlottak az események. A Tulipán Tanoda Népművészeti iskoláinak és a régió 91 településén működő kihelyezett szakköreinek növendékei, óvodások és iskolások, több mint 2000 gyermek mozdult egyszerre, hogy eljárja az összetartozás táncát. Az eseményről Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán.
2: Hát nagyon izgalmas hét volt a múlt hét, mert ugye 14 helyszínre gyűlt össze 91 munkaterületről az a több mint 2203 gyermek, aki megmutatta egyrészt a tudását az elmúlt évben a munkának a gyümölcsét, és persze eltáncolt a Nemzeti Összetartozás táncát. Óriási program volt ez, a maga program sorozata, rengeteg helyszínek a felsorolása és jelentős időt veszi, de ezért beszélgessünk ennek a imáron hagyományá vált projektnek a hátteréről.
3: Valóban. Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán Tanodához tartoznak. De el szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
2: Honnan ered ez a Nemzeti Összetartozás program? Kárpát-medence szinten sok ezer gyereket mozdít meg.
3: 4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket egy felvidéki Dunamocsról induló kezdeményezésre, mely arról szól, hogy egy polgári tánc bemutatásával tegyük emlékezetesebbé a Nemzeti Összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És mi akkor csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, ahová abban az évben nagyon sok helyszínről csatlakoztak. Na most tudni kell azt, hogy ők közben ezt abba hagyták, és csak egy évig volt, de mi meg ebből hagyományt teremtettünk, átvettük a stafétát, és bevallom őszintén, hogy nagyon örülök neki. Mert még én magam is akkor nem gondoltam, amikor igen mondtam elnökasszonynak, hogy ebből egy igazán szép és közösségépítő esemény lett mára, hiszen csodálatos látni ezeket a több mint 2000 gyermeket, ahol csillogó szemekkel és örömmel táncolnak.
2: 91 helyszínen működik 2025-ös 26-os tanévben, az elmúlt tanévben a Tulipán Tanoda. Ugye itt a népzene, tánc, játék, kézműves foglalkozások és rengeteg óvoda is ott van, ahol jelen vannak. Mit kell tudni a 91 helyszínről?
3: Igen, valóban. A 91 helyszínen ezek a kárpátaljai települések, ez úgy kell elképzelni, hogy Körösmezőtől Ungvárig jelen vagyunk az óvodákban népi játékkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a kicsi gyerekekkel már kiskorban kell magyar népi értékeinket megismerkedtetni, és különösen nagyon öröm számomra, hogy bárhová megyek, és most is ugye a záró műsorokon láttam, hogy a gyerekek nagyon szeretik játszani ezeket a népi gyermekjátékokat, hiszen vicces is számukra, elmutogatják a dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik ezt. Már a nagyobbak számára, még az 1-4 osztályban is vannak népi játékoktatásaink, de a nagyobb gyermekek számára viszont valóban népzenét, néptáncot oktatunk, és több helyszínen kézműves foglalkozások vannak, valamint szövőszakkörünk is működik már.
2: A helyszíneken hogy fogadják a lehetőséget, és kik azok, akik korosztályok, azok, akik ott vannak és aktívak ebben a 2203 gyerek közül?
3: Nagyon pozitívan fogadnak minket minden helyszínünkön, azt látom. A tavaly 11 helyszínen voltunk, az idén bővültünk már Tekeháza, Hajdanó és Tisza keresztúrral, de a helyi vezetőség is és a helyi embereken is azt látom, hogy nagyon hálásak azért, hogy ezt a programot behoztuk hozzájuk, hiszen valóban úgymond életet hoztunk ezáltal a helyszínekre.
2: Egy alternatív művészetiskolai jellege van ennek a projektnek?
3: Valóban a projektnek az a lényege, hogy a Nemzeti Összetartozás napján a tánc ereje hirdeti határokon innen és túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön. Hiszen minket magyarokat nem csupán a határok kötnek össze, hanem kultúránk, hagyományaink, közös nyelvünk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy különösen fontos az, hogy ezeket az értékeket átadjuk a gyermekeknek, hiszen bennük rejlik, bennük lesz tovább a jövő nemzedéke.
2: Beszélgessünk kicsit a hétköznapi munkáról, meg a tanévről, hogyan kell elképzelnünk ezt a tevékenységet. Óvodák, csoportokat beszéltük, de vannak konkrét központja is ennek a projektnek, ahol a zenés oktatás is zajlik.
3: Igen, három alapfokú művészeti iskolánk van, akik szeptembertől május végéig, most mondjuk egy kicsit kihúzódott a tanév júniusra is, a téli szünidő miatt folytatják az oktatást, itt bizonyítványt is kapnak a gyermekek, a kihelyezett szakköreink pedig októbertől májusig működnek.
2: A zenéskolánk gyakorlatilag egy olyan, egy beregszászi művészeti iskola? Ezt
3: igen, igen, tehát Ukrajnában akreditált művészeti iskolánk, a három művészeti iskola, ez Nagy-Dobronyban, Beregszászban és Tiszapéterfalván.
2: Beszélgessünk kicsit a kézművességnek a funkciójáról, ez is egy érdekes, érdekes terület, amit szakszerűen szerveznek meg itt Kárpátalján.
3: Valóban egyre több kézművesünk van. Igyekezünk a népi kézművesség felé vinni, sőt, még most szeretnénk már a régi kötés, horgolás és makramézás hagyományát is visszahozni a köztudatba, de ezen kívül, mint mondtam, már például Kisgeőcön és Nagyberegen, ahol ugye tudjuk, hogy nagy hagyománya van a szőttesnek, szövő kereteken elkezdtek a gyerekek szőni. Bevallom őszintén, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye mindig csak esztováltján láttam én magam is a szövést, és amikor elhozták a szövő kereteket, gondolkodtam rajta, hogy fog ez menni a gyerekeknek, de nagyon ügyesen sajátítják el, és miután már a szövőkereten szőnek, szerintem már sokkal könnyebb lesz nekik úgymond az esztovátyán szőni.
2: Vannak-e nyári programok, táborok vannak-e következő hetekben, hónapokban? Feladatok, illetve lehetőségek a gyerekeknek?
3: A tulipántanoda oktatói a KMPS-nek köszönhetően fognak vezetni táborokat. Az egyik ilyen táborunk Körösmezőn lesz, a Szorványban, ahová a környező iskolákból, a vasárnap iskolákból jönnek az 5.-6. osztályos tanulók, valamint a tulipántanodások. Szilágyi Gabriella és kedves férje László vállalták azt, hogy ők irányítják ezt a tábort, és innen visznek majd fel oktatókat is, hogy ez egy ilyen magyarságról szóló, népzenéről szóló, népi értékekről szóló néptánc tábor lesz. A másik ilyen tábor, amit szintén a KMPS jóvoltából támogatásával tudunk megvalósítani, az pedig a Tiszapéterfalvi tábor, ahol pedig a Csepei Tulipántanoda koordinátora, Trescsula Marika fogja összefogni a csapatot, és ott szintén Tiszapéterfalva és a környező falvából jönnek majd gyerekek. Mind a két táborban 40-40 gyerek fog érkezni.
2: Beszélgessünk a lehetőségről. 2026-os, 27-es tanév van előttünk. Van-e lehetőség felvételire? Hogyan kell csatlakozni ez a dologhoz, és milyen szinten várják az érdeklődőket?
3: Igen, alapfokú művészeti iskolánkban hamarosan meghirdetjük a felvételi időszakot. A személyes találkozás az mindig augusztus utolsó hete, amikor személyesen is fogadjuk a gyermekeket, és akkor felvesszük a megfelelő szakokra. A kihelyezett képzésekre viszont azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akik alapból már ugye az óvodákban és az iskola 1-4 osztályában vannak. Nagyon bízunk benne, hogy a 91 helyszínen továbbra is tudjuk folytatni az oktatást, és abban is, hogy egyre több gyerek lesz.
2: Igazából akkor ezeken a területeken lehet csatlakozni a képzésekhez?
3: Természetesen lehet csatlakozni, sőt, aki szeretné, már több helyszínre úgy mentünk el, hogy személyesen megkerestek, vagy levélben fordultak hozzám, hogy ők hallották, hogy a szomszéd faluban milyen jól megy ez a tulipán tanodai oktatás, és ők is szeretnék.
2: Van erre lehetőség most is?
3: Igen, van még lehetőség rá, hogy még aki szeretne a programunkhoz csatlakozni, az a jövő tanévtől csatlakozhat hozzánk.
2: Hol lehet bőleg információt kapni erről a munkáról?
3: Bőleg információt van Facebook oldalunk, honlapunk, vagy a tulipán tanoda titkárságán, ami az egyetem negyedik emeletén található, ott lehet kapni.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésről, és beszélgetettünk a témáról. Kitartást és sok erőt és áldást kívánok a munkájukhoz és a nyárhoz.
3: Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.
1: Az elmúlt percekben Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak. We want our coffee in the lobby. We watch our

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele, többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
2: A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
3: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
2: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel. És további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődőknek, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
3: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, vagy protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
2: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
3: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
2: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igéjének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok. Ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
1: Az elmúlt percekben Karvanszky Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevár alján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Itt Zetevár alján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
3: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten. Van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
2: Milyen igére épül a stratégia?
3: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspökúrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
2: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
3: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
2: Milyen missziói területeket érint?
3: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
2: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve min kell még dolgozni?
3: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek. Minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben,

0: a támogatásával. Itt a beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgettünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani, sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
1: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
0: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az EB elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi. Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027 júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbőrzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint. A leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak, közölte az Országos Rendőr Főkapitánysága honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e között tartott fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világító berendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte. Olvasható a polisz.hu oldalon. Az ORFK közölte, a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban. Bukósisak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket. Jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás, például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A rendezvény sorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén. A mozgás éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, azt szerettük volna megmutatni, hogy a sport nem csak nappal, nem csak versenyhelyzetben lehet vonzó, Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között különleges hangulatban több tízezer emberrel együtt mozogni, egészen egyedi élmény, mondta Kis Gergely, a Nagy Sportág választó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportersütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kis településen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak.
3: Mi a célja a programnak, milyen célkitűzései vannak? Gondolom, sok felé, sok irányban elmozdul a program.
2: Így van, a célja a programnak, a Tanítsunk Magyarországért kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusoknak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak, tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően.
3: És ami miatt most készítjük az interjút, hogy lehet még jelentkezni mentornak, technikai oldaláról közelíteném meg, hogyan, miként, mettől, meddig lehet jelentkezni.
2: Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön tereszórnák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert kiképeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül. Úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal. És most így van pontosan ezért, hogy még több mentor tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak.
3: Esetlegesen, ha most még valaki szeretne jelentkezni, miként teheti meg?
2: Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.unik@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak.
3: És ezen a képzésen, amin például részt vettek, ha még valaki esetleg jelentkezik és belecsöppen a képzésbe, ott milyen muníciót kapnak, mivel szerelitek fel őket, mit tanulhatnak meg?
2: Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgat típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitással sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy 2 nap igazi tréning vár rájuk. Ráadásul a 3. napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életet ott befutó felnőttek lesznek ott. Hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani, hogy számukra mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életet befutni.
3: Mentornak kinek érdemes jelentkezni, illetve hát úgymond ilyen gyakorlati jó tanácsokat kérdeznék, hogy miben befolyásolja egy mentor életét, még a lelkiekre nem térünk ki, mert azt szerintem külön megérdemel egy témakört. akár úgymond az egyetemi élet során, hétköznapok során miben, hogyan befolyásolja a mentor életét, esetleg mit kaphat ettől a programtól?
2: Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok. Azt tapasztaljuk egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néznek rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, kereszt kompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz, hisz nagyon, általában nagy a távolság, ahonnan a mentorok jönnek, az egyetemisták, és ahonnan a gyerekek érkeznek. Másképp kommunikálnak ezekben a mikrovilágokban. Neki meg kell tanulnia beszélni, utasítást adni, kérni, viccelni, szórakozni, magyarázni egy olyan gyereknek, aki egy teljesen más szókészlettel, teljesen más szokásrendszerrel működik, és a munkaerőpiacon, ha majd ő diplomásként el akar helyezkedni, valószínűleg erre szükség lesz, hisz irányítani kell diplomásként olyan embereket is, akik egy egészen más szociális közegből érkeznek.
3: Egy mentornak egy menetrendje, ha nem is egy hétköznapja, egy hete hogyan néz ki?
2: Heti 6 órát ír elő a program a gyerekekkel való foglalkozása. Ezt lehet úgy csinálni, hogy minden nap kimegy egy vagy két órát, de nem, egyébként nem lehet így csinálni. Egy gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy minden mentorunk egy napot szabadít fel az egyetemi tanulmányai alól. Ezt nagyon általában meg szokták tudni valamilyen érdekes módon oldani a hallgatók, de egyébként a rektori egyéni tanulmányi rendelez technikailag is és hivatalosan is teljesen megoldható. Tehát heti egy napot szoktak felszabadítani, elmennek az iskolába, és akkor ezt a 6 órát egyben töltik a gyerekekkel, de olyan is van, és nyugodtan ki is lehet hagyni heteket, hisz nagyon gyakran szerveznek például kirándulásokat. Vagy vannak, ez ritkább, de vannak olyan mentoraink, akik hétvégére elviszik például a gyerekeket, és ez is beleszámít a mentorálásba. Mi azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy valójában az egyetemisták tanulmányi idejét, tanulmányi munkáját, hatásfokát, nemhogy rontaná az, hogyha benne vannak a mentorprogramban, hanem még javítja is, pontosan azért, mert hatalmas motivációt ad, kimozdulási lehetőséget, egy másfajta perspektívát. Tehát, hogyha bárki attól fél, hogy akkor nem lesz annyira ideje a tanulmányaira, gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez egyáltalán nem így van.
3: Miért jó mentornak lenni? Milyen pluszt kaphat az ember, akár anyagi juttatást, akár lelki feltöltődést, akár ötleteket? Milyen plusszal jár az, hogy mentorkodik valaki, akár több éve?
2: Hát ez a kérdésben rejlik a dolgoknak a sorrendje és tartalma valójában, mert nagyon-nagyon sok irányú dolgot kap egy mentor. Azt, amit technikailag, fizikailag kap, ez egy 60 ezer forintos ösztöndíj, amiből 10 ezer forintot a gyerekekkel közös tevékenységre költenek, amikor elmennek például a faluba vagy a városba sétálni, akkor vehetnek belőle fagyit, elmehetnek moziba, elmehetnek múzeumba, bármilyen belépőre is lehet ezt folytani, illetve akár nagyon gyakori, hogy valamit csinálnak közösen, valamilyen kézműves tevékenységet, vagy akár pizzát sütnek, vagy szalonnát, erre is lehet folytani ezt az összeget. Tehát van egy jó ösztöndíj. Ehhez tartozik egy nagyon összetartó, számunkra is nagyon nagy örömet okozó összetartó közösség. Az egyetem különböző szakáról, különböző karáról, különböző korosztályból érkező mentorok egy nagyon szoros közösséget jelentenek, ami egy ilyen hatalmas nagy egyetemen azért nem olyan rossz dolog tartozni valahová, úgyhogy ezt is kapják a mentorok. A programnak egyébként ezen kívül vannak még anyagi juttatásai, mert hogyha valaki régen van a programban, és hála Istennek itt a Miskolci Egyetemen jellemző, van olyan hallgatónk, aki 12 fél éve mentorált, tehát 6 éve, ami azért tényleg az ember életében nagyon-nagyon sok, akkor különböző prémiumokat is kap, ami anyagilag megfizethető, és amit most eszembe jutott pont Petra, az egyik közgazdász mentorunk, aki 12 fél éve mentorál nálunk, a napokban kapott egy levelet egy olyan mentoráltjáról, aki még 21-ben a kezdéskor volt a mentoráltja. És ez a fiú nagyon-nagyon szépen egyébként meglepően meghatóan leírta, összetalálkoztak a buszon egy párszor, azóta is találkoznak néha, hogy Petra megy Prügyre, és leírta, hogy mennyire hálás neki, és hogy milyen sokat jelentett ez a mentorálás. Egészen konkrétan megfogalmazta a fiú azt, ami ennek az egész programnak a lényege, hogy megértette, hogy neki mi való, azóta is tanul, folyamatosan pedagógiai asszisztens, csemőgondos, egyéb képzéseket végzett el, és hogy mennyire erősen inspirálta az, hogy vele foglalkoztak, és hogy hittek benne, és így ő is elhitte, hogy belőle lehet valaki és valami.
3: Ja, mentoráltak, tehát a kisdiákok, akikkel foglalkoznak, nekik mit jelent ez a program?
2: A mi mentorált gyerekeink általában úgy nőnek fel, hogy viszonylag nagy családokban, zajgó iskolákban, de azt tapasztaljuk, hogy az egyénileg ráirányuló figyelemből valahogy kevesebb jut nekik. A mentor ezt tudja megadni. Egy tanárnak 20-25 gyerekkel kell foglalkozni egy osztályban, még akkor is, ha osztályfőnök. A mentornak 4-5 kisgyereke van, és egész évben rájuk tud fókuszálni. Tehát egyszerűen az is nagyon-nagyon sokat jelent, helyőkeresztőrök szokták ezt csinálni, hogy kiülnek a helyőpartra, és csak ott vannak, és közben beszélgetnek. Nagyon nehezen szokják meg, olyan banálisan hangzik ez az én idő. De hogy ezeknek a gyerekeknek, a hátrányos kis településen élő, sokszor maguk is hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon-nagyon kevés ilyen én idő jut. És nagyon nehezen szokják meg a gyerekek, hogy van valaki, aki csak rám figyel, csak velem foglalkozik, akinek fontos, hogy én hova adom be a továbbtanulási jelentkezésemet, és nem csak, hogy fontos neki, hanem valóban tud is ebben adekváltan segíteni, hiszen nyilván a szülőnek is fontos ez, de lehet, hogy ő nem látja úgy át ezt a továbbtanulási rendszert, hogy tényleg hatékonyan tudjon segíteni. A mentor erre viszont képes.
3: Mi a tapasztalat, milyen programokat, miket szoktak szervezni a mentorok? Egy kis ötletet adjunk az újdonsült mentoroknak, hogyha elkezdenek itt dolgozni, foglalkozni a gyermekekkel. Milyen ötleteket, miket szoktak megvalósítani a gyerekekkel?
2: Jaj, hát mindent is. De tényleg a patakpartján ülök és beszélgetek től kezdve. Nyilvánvalóan alapvető dolog az, hogy segítenek a tanulmányokban, hogyha a gyerekek ezt kérik, ha a pedagógusok ezt igénylik, akkor a mentorok ebben nagyon jól tudnak segíteni, tényleg nem tanítanak, viszont azért olyan van, hogy házi feladat, tanulásban korrepetálnak. Nagyon gyakran van az, hogy nagyon rosszul sikerül egy-egy évfolyam dolgot, csak a mentorok akkor kicsit ráncba szedik őket. Más az, hogyha a nagy tesó jellegű mentorom segít a tanulásban, mint hogyha a tanárini magyarázza el már 5-6-szor vagy 6-6-szor. Valahogy ez hatékonyabban működik, a csoda tudja, hogy hogyan. És hát ami nagyon-nagyon fontos lényeg ennek a programnak, hogy élményeket adnak a gyerekeknek. És ezek az élmények mindenkinek az életében mást jelentenek nyilvánvalóan, de végtelen egyszerű dolgok is élményt jelenthetnek. Tehát, hogyha bejönnek Miskolcra és villamosoznak egyet, vagy kimennek a Vadasparkba, például ezt nagyon szeretik, vagy szabadulószoba, na az nagyon-nagyon bejön. Most Tokajba is vitték kirándulni például a mentorok a gyerekeket, Nyíregyházára, az állatkertbe, moziba nagyon gyakran viszik őket, ahova esetleg nem annyira jutnak be. Ezek mind olyan élmények, amik azért meghatározóan, erőtadóan, motiválóak lehetnek a gyerekek számára. És hát nagyon komoly helyekre is eljutottak, mert voltak Orgona koncerten, egyik nagyon extrém dolog, de színházba is rendszeresen mennek egyébként a gyerekekkel. Mindig úgy van ez, és az ügyes mentorok úgy csinálják, hogy megbeszélik a gyerekekkel. Nagyon sok ilyen dolgot még nem láttak a gyerekek, nagyon sokszor el is zárkóznak tőle, mert nem értik, nem ismerik, tartanak tőle, félnek tőle, és aztán a mentorokkal kézen fogva belemernek ezekbe a dolgokba ugrani. Tipikus példa, a gyerekek, amikor bejönnek hozzánk az egyetemre élménynapra, akkor mindig felszoktunk nekik ajánlani, hál' Istennek az üzemeltetéssel van egy ilyen dílünk, hogy gyerekeket meg paternosztereztetjük. Na hát a paternoszter az egy izgalmas dolog, mert egy olyan lift, ami soha nem áll meg, nincsen ajtaja. És ettől hát azok a gyerekek, akik még liftben sem nagyon utaztak, rettenetesen meg szoktak ijedni, és olyan szép látni, amikor ott van belép vele a mentora, és fogja a kezét, és vigyáz rá, és aztán olyan boldog arccal szállnak ki a páteres utazás után a gyerekek. Szóval, hogy ez egyszer egy ilyen kis kaland, meg ugyanakkor meg egy nagyon szimbolikus dolog is. És hozzáteszem, hogy soha nem engedjük egyedül beszállni a páterbe a gyerekeket, tehát mindig ott van mellettük, vagy a mentor, vagy mi felnőttek.
3: Még talán a most jelentkező mentoroknak egy fontos információ lehet, hogy őket hogyan segíti a program, hogyan tudjátok segíteni. Ha jól tudom, működik egy szupervízori rendszer is a programon belül, ami a mentorokat támogatja.
2: Alapvetően, hogyha valaki mentornak jelentkezik, és előveszi a nagy tesós képességeit, akkor ez már egy nagyon-nagyon jó muníció. De ez nem elegendő. Nyilván ez egy professzionális program. Egyrészt nagyon masszívan felkészítjük őket, nem véletlen ez a 30 óra, és ebben egyébként még szigorúak is vagyunk, hogy nagyon-nagyon ragaszkodunk hozzá, hogy maximum 10% százalékos hiányzást engedünk meg. Egyszerűen azért, mert nagyon fontos a felkészítés alatt, hogy ő megismeri a programot, mi pedig el tudjunk mindent mondani, ami fontos a mentorálással kapcsolatban, és módszertanilag is segítséget adunk. Miután ő mentor lett, sem engedjük el a kezét, hanem szupervízorok, oktató kollégák, szupervízori szerepbe lépő oktató kollégák dolgoznak a mentorokkal. Minden héten találkozhat egy olyan szupervízor oktatóval, aki segíti az ő munkáját, és havonta egyszer pedig kötelező minden mentornak megjelennie. Illetve, ez tényleg ilyen módszertani és mentális támogatás is jelent a szupervízor, illetve minden iskolában van egy tanárkolléga, aki koordinátorként működik a programban, és ő az iskolával kapcsolatos dolgokban tud nagyon-nagyon hatékonyan segíteni nekik.
3: Mennyi iskolával és ezáltal mennyi diákkal foglalkoztok most a Tanítsunk Magyarországért programban?
2: 14 iskolában vagyunk jelen itt Miskolc környékén, 640 gyereket mozgatunk a mentorprogramban. Ez egy nagyon-nagyon nagy létszám, ehhez gyakorlatilag 146 darab mentorra volt szükségünk ebben a fél évben, de hogyha a következő fél évben még lesz 100 mentorunk, akkor tudunk olyan iskolát, ahol várnak minket, és ahol szeretnék ezt a programot. Úgyhogy nekünk az a célunk, hogy minél többen tudják segíteni a gyerekeket itt ebben a régióban.
3: Egy olyan történetet elevenítenék fel, én magam is volt szerencsém a mentor lányzóval beszélgetni, aki még mentoráltként kezdte a programban, és most már ő is mentor, ha jól tudom, ide is kifuthat a történet.
2: Így van, hát ez valami elképesztő élmény volt egyébként, amikor a Viki elkezdett a mentor felkészítés normálisan, ugye heti rendszerességgel, és akkor egyszer csak így a Viki odajött hozzám, és mondja nekem, hogy hát igazából ő bükkaranyosan mentorált volt, és kiderült, és még arra is emlékszem, hogy Dóri volt a mentora, mert hogy az legelső évfolyamban ő 8-osként bekapcsolódott, és mondta, hogy számára ez rettenetesen fontos, nagyon szerették is a gyerekek az ő munkáját, hogy neki ez nagyon-nagyon fontos, hogy amit ő kapott, abból vissza tudjon adni ugyanúgy a bükkaranyosi gyerekeknek.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportán Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Nincs másik olyan nagy hagyományú kulturális rendezvény az országban, mint az ünnepi könyvhét, hiszen idén júniusban már a 97. szabadtéri könyves találkozót rendezik országszerte. A programnak Miskolcon kiemelt jelentősége van. 1927. május 17-én szervezték meg az első nemzeti könyvnapokat. Ennek mintájára kezdeményezte Subka Géza 1927. június 5-én Pünkösd vasárnapján Miskolcon a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének a Kereskedelmi és Iparkamara Erzsébet téri épületében tartott nagy gyűlésén a Magyar Könyvnapok hagyományteremtő megszervezését. Az első ünnepi könyvhetet 1929. május 12-e és 20-a között tartották. Az első nagy jubileumi évben, 1979-ben, majd 40 évvel később a 90. ünnepi könyvhét alkalmából ismét Miskolc adott otthont a rendezvény sorozat országos megnyitójának. A 97. ünnepi könyvhét miskolci programjairól Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár fiókhálózati osztályvezetőjét hallják.
2: 1927-ben Subka Géza a jelenlegi MAP székházban indítványozta, hogy olasz példára Magyarországon is legyen könyvünnep, ahol szabadtéren a könyvesek, a könyvárusok, a könyvesboltosok találkozhassanak az olvasókkal. 1929-ben rendezték meg az első ünnepi könyvhetet, tehát most már ebben az évben a 97-et tartjuk, ami egy fantasztikus szám.
1: Idén mi várható Miskolcon?
2: Az alapelvünk az, hogy a megnyitóra mindig jeles irodalmárt hívunk meg. Ez évben Lackvi János fogja megnyitni az ünnepi könyvhetet, aki nemrégiben kapta meg a Kossuth díjat, de József Attila díjas, és író, költő, műfordító, úgyhogy ő lesz a fő vendégünk. Azt megelőzően még Lackvi János igazgató úrral fogja megkoszorúzni azt az emléktáblát, amiről beszéltem, hogy Subka Géza a MAP székházban tette fel ezt a javaslatot, hogy könyvhét rendeztessék. Az ünnepi könyvhét programjai a Szent István téren zajlanak majd le a Erzsébet téri építkezés miatt, de nincs messze a két tér egymástól, úgyhogy oda is szeretettel várjuk az érdeklődőket, a vendégeket. 15 óra 30 perctől kezdődik a program, amikor is a Sonnivius Vappe nevezető együttes középkori hangulatot teremt, hiszen 350 éve született Rákóczi fejedelem, őrá is emlékezünk ezzel a zenével, illetve azért is emlékezünk meg Rákócziról, mert hát az intézményünk neve és a II. Rákóczi Ferenc nevét viseli. Az ünnepélyes megnyitó 16 órától zajlik, amelyen közreműködik a Sárospataki Kuruc Bandérium, majd 16 óra 45-től Sénha Róbert gitárművész adja műsorát, és 17 órától a színpadra várjuk a miskolci könyvkiadókat, a ProArt kiadótól Barta Eleonórát, Borkuti Lászlót, Németi Lajost, Vas Tibort, ők lesznek a vendégeink, majd 18 órától Szív ékszer, versek hővel, hóval címmel Lackvi János Siha Róberttel ad koncertet. De ugye nem csak színpadi műsoraink vannak, egyéb megjelenéseink is vannak, rengeteg dedikálót toboroztunk erre az időszakra. A legfőbb dedikálunk Lackvi János, akinek a könyvhétre is megjelenik kötete, mégpedig a Kölcsönhörcsök címet viseli ez a kötet, és az az érdekesség a miskolciak számára, hogy Török Eszter, miskolci grafikus illusztrálta ezt a kötetet. De említhetném, hogy a Géniusz könyváruházhoz Bot Péter Ákos érkezik, Bózsó Gyulával is találkozhatnak, illetve rengeteg kapcsolatunk van, akik megjelenés sünk van a könyvtéren, 14 könyvkiadó és egyéb egyesület jelenik meg a könyvtéren, és ők is mind készülnek dedikálásokkal. Ugye nem csak dedikálások és programok zajlanak a téren, különböző megjelenési formákat is megidézünk itt a téren. 100 éve született Janikovszky Éva, készülünk egy interaktív kiállítással, illetve selfie pont is készül, ezt már megszokhatták a kedves érdeklődők, viszont most egy nagyon szép régi képeslapot idézünk meg, onnan lehet kitekinteni a város közönségére, és szívélyes üdvözlettel Miskolcról címet viseli ez a selfie pont. A pénteki napunk pedig a következőképpen zajlik. Ugye nagyon-nagyon szeretjük, hogyha megjelennek a miskolci oktatási intézmények különféle csoportjai, művészeti csoportjai, így most sem lesz másképp. A Szabó Lőrinc Általános Iskola csoportjai kezdik a színpadon a fellépést, majd a miskolci Egressy Erkel alapfokú művészeti iskola csoportjait hallhatják, láthatják. És akkor itt bevonunk egy kis miskolciságot a programba. Dr. Jacsó Pál és Parázs István és barátai Miskolciságok címmel jelennek majd meg a színpadon, közreműködnek majd a Animus Csengettyű Együttes, a Miskolci Pincék dalárdája is. 17 órától a Szikrától a Lángig a Balázs Győző Református Gimnázium csoportjait láthatjuk majd, és a miskolciak nagy kedvence, a Mintha zenekar ad majd koncertet 18 óra 30 perctől. Nagy szerencsénkre a Felvidék Ház meghívta a Felvidéki Púsfa zenekart, és nekik adjuk át a színpadot, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy a Felvidékről érkezett zenekar a mi programunkat színesíti.
1: Szombat a központi napja az eseménynek, mi minden várja az érdeklődőket a könyvtéren?
2: Ugye nem csak 97. ünnepi könyvhét van, hanem 25. gyermekkönyvnapok is, úgyhogy mi általában szombati napon a gyermekekre, a családokra fókuszálunk. Így 9 óra 30 perctől a Miovi József úti tagovodája lép majd fel a Vadócák néptánc csoporttal, és sokkal kedvence a Diósgyőri Jazz Tánc Klub folytatja a színpadon a szereplést, és a Figura Mese Műhely kalandos történeteit láthatjuk majd 11 óra 15 perckor. De kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, szerencsekerékkel várjuk a gyerekeket, illetve lesz egy újdonság is, családi szabadulószobán is részt vehetnek az érdeklődők. A pregméhészetet is újra meghívtuk, nagyon szeretik őket a könyvtérre látogatók, illetve a Sütni Jó Alapítványt is várjuk nagy szeretettel, és nem csak őket, hanem kedves városlakókat is várjuk nagy szeretettel.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt a programokról, hol keresheti?
2: A második Rákóczi Ferenc honlapján, illetve a Facebookon is szereplünk minden programmal, illetve a könyvtárakban, könyvesboltokban is megtalálhatók a könyvheti kiadványaink, a könyvheti újság, illetve a programfüzetünk is.
1: Nincs másik olyan nagy hagyományú kulturális rendezvény az országban, mint az ünnepi könyvhét, hiszen idén júniusban már a 97. szabadtéri könyves találkozót rendezik országszerte. A miskolci programokról Csurák Ágnest, a második Rákóczi Ferenc Könyvtár Fiók Hálózati Osztályvezetőjét hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Ikonikus éttermek, incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italok, hangulatos zene, könnyed nyáresti szórakozás. Idén nyáron ismét visszatér a Gasztroplac Miskolcra, amely egy-egy estére a régió gasztronómiai kínálatának legjavát gyűjti össze egy helyszínen, a Csengei kertben. Ezúttal korai kezdéssel és gyermekprogramokkal kedveznek a családoknak, de egészen este 11 óráig várják az érdeklődőket. Erről és a Miskolci Kulturális Központ más programjairól Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallják.
2: Június közepén itt van a 100. hangszert a kézbe, ami egy zenei program gyerekeknek. Most már benne vagyunk, hiszen június 9-én kezdődött, kedd és csütörtök között tart. Gyakorlatilag egész napról beszélünk, 8 óra 30 perctől 15 óráig, és ez egy teljesen ingyenesen látogatható zenei játszótér vagy hangszerkiállítás, ahol minden érdeklődő betekintést nyerhet a dob és ütőhangszeres, a gitáros és basszusgitáros, a billentyűs, a népi és klasszikus hangszerek, sőt még az elektronikus zenei, valamint a stúdió szekcióba, hogy a hangszereket megszólaltatva nagyszerű és boldog pillanatokat élhessenek át. Emellett egyébként szintén ingyenesen látogatható 18 rendhagyó énekóra és több koncert jellegű előadás. Saját tapasztalat volt, amikor az elmúlt években én is jártam a Művészetek Házában ezen a programon, hogy megnézzem, miről van szó. Így gyakorlatilag országosan ismert könnyű zenészek adnak elő a gyerekeknek, felkeltve az érdeklődésüket szerintem nem csak a könnyű zenére, hanem alapvetően a zenélésre és gyönyörűségére, és hát mindenkit várunk, mindenkit várnak a szervezők, aki érdeklődik a hangszerek, a hangszeres játék, az élmény alapú zenélés és tanulás, a zenész életmód, és általában a könnyű zene világa iránt. A mihamiskolc.hu oldalon természetesen több információt lehet erről találni, és gyakorlatilag, ahogy mondtam is, 8.30-tól 15 óráig ilyen tematikus blokkokba vannak felosztva. Mind az előadások, mind pedig az, hogy lehet hangszert venni a kézbe. És 100. alkalommal kerül ez megrendezésre.
1: Ismét lesz Gasztroplac is.
2: Ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben. A gasztroplacokat az elmúlt évekről ismerjük, szerintem nagyon sokan szeretik, nem csak a miskolciak, és ha lehet így mondani, bár kinti, a gasztroplacok általában kinti rendezvények, de mindig telt házas ez, tehát a Csengei kertben is azt lehetett érezni, amikor gasztroplacot tartottunk, hogy egy gombostűt nem lehet lejteni. Ennek egyébként az az oka, hogy ikonikus éttermek, incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italak, hangulatos zene és könnyed nyáresti szórakozás vár mindenkit, aki ellátogat erre a programra. És hogy hova tér vissza most Miskolcra idén nyáron a gasztroplac? Egyrészt a Csengei kertbe, és egy-egy estére a régió gasztronómiai kínálatának legjavát gyűjtjük majd össze a helyszínen. Korai kezdéssel és gyerekprogrammal is kedvezünk a családoknak, és egészen este 11-ig várjuk az érdeklődőket, viszont amit én tapasztaltam az elmúlt években, volt olyan, amikor éjfélig volt meghirdetve, hogy éjfélkor nagyon finoman kellett mondani a látogatóknak az árást. Nem, szinte nem akartak elmenni, ezt nagyon komolyan mondom, annyira jól érezték magukat, olyan jó volt a zene, és még italoztak volna. De hát természetesen ennek is van a kerete. Úgyhogy ide invitálunk mindenkit, a nyár, a jó társaság és a kiváló ízek találkozására invitálunk mindenkit. Először is június 13-án, és majd júliusban is lesz 4-én szombaton, tehát mindkét alkalommal a Csengei kertben. A Gasztroplac idén is a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozza el a helyszíne, ahol a kulináris élmények mellett családi programok és különleges nyáresti hangulat várja az érdeklődőket. 13-án az esemény vendéglátói az anyukám mondta, hát szerintem róluk sem nagyon kell bemutatót mondanom, a vendéglő a Pisztrángoshoz, a Ciao Martin, ők is voltak nálunk, a Ficak, a Szubróza Café, valamint a Galai Kézműves Pince lesznek, és a program, ez az, ami újítás egyébként a mostaniakban, 16 órától elkezdődik, és a rendezvény nyitányaként a közönség Julia Donaldson népszerű meséjének színpadi adaptációját, a Legcsinosabb óriás című előadást láthatja, és amit ide szúrnék, hogy a szereplő, a főszereplő, aki ezt előadja, Bánki Gergely, akit mi az egyik kereskedelmi csatornán sugárzott, vidéki televíziós sorozatból ismerünk, hogyha így felismerik, nem akarom itt most mondani a nevét. Ő Lacika egyébként a polgármesteri hivatalból, ha valaki nem tudna, ő fogja ezt előadni, ezt a legcsinosabb óriás színű előadást. A mese főhőse egy kedves, de kissé esetlen óriás, aki új ruhájának köszönhetően végre igazán csinosnak érzi magát, útja során azonban találkozik segítségre szoruló állatokkal, és a ruhadarabjait feláldozva segít rajtuk. A történet humorral és szeretettel mesél arról, hogy az igazi érték nem a külsőségekben, hanem a jó szívűségben rejlik. És akkor átlépünk júliusba, de hát tematikusan ugye ez is kapcsolódik a gasztroplacokhoz. Itt a végállomás Bistro and Wine, a Bárány és a Abodi, a Lestján és a Karám, a La Pizza del Lupo, a Ficak, újra a Szubróza Café, valamint Sándor Zsolt organikus szőlőbirtok és pincészet csapatai készülnek egyedi ízekkel és különleges kínálattal. És itt is 16 órától elkezdjük a gyerekprogramot, itt pedig a Hisztis Király Kisasszony című zenés interaktív mesedarab várja majd a családok. A történet egy makas király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, mi az, ami igazán fontos az életben. A nézők együtt hajózhatnak az operenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, ördögök, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek. A programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát. A gyerekek kipróbálhatják a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válhat. A legkisebbeket pedig játszósarok is várja a jó hangulatról. DJ gondoskodik. Nagyon fontos információ, hogy a 17 órakor kezdődő gasztroplac rendezvényre a belépés díjtalan, de a 16 órai műsorra, tehát ezekre a gyerek előadásokra külön jegyváltásra szükséges. Rossz idő esetén természetesen az előadásoknak a Művészetek Háza ad otthont. A gasztroplac egyébként évről évre azt bizonyítja, hogy a gasztronómia közösségteremtő erő. A rendezvény egyszerre kínál lehetőséget új ízek felfedezésére, helyi értékek megismerésére és arra, hogy a látogatók egy kellemes nyári estén együtt kapcsolódjanak ki a családjukkal, barátaikkal. De ezek a gasztroplacok, mivel visszatérőek és nagyon sokan szeretik őket, szerintem az Európa Rádió hallgatói is, vagy saját tapasztalatból tudják, hogy jók, vagy ha nem, akkor érdemes most kipróbálni ezt.
1: Ikonikus éttermek, incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italok, hangulatos zene, könnyed nyáresti szórakozás.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátóegységet, büfékocsit és food truckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban. 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket. Június 13-án ismét megrendezik a Református Énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voit orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. Közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Az Akteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt. Szögliget és Égerszög területén azonban anyamedvét boccsal 2017-ben Jósvafő térségében láttak utoljára. A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a Nemzeti Park weboldalán.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Nos, ez alkalommal Szumper Ádám Ákos One Step Closer című lemezét hallgatjuk meg. A lemez 2023-ban jelent meg, és ugye Szumper Ádám Ákos ugye a dobos és zenekarvezető Magyaró Kornél az ütőhangszereket kezeli, Túri Krisztián gitározik, Usztics Dániel basszusgitár, Temfli Erik billentyűk, Bartók Máté altszaxofon és EV, azaz Electric Wind Instrument, tehát ez egy ilyen szaxofon szintetizátor. A felvételek sorban a következők lesznek. Savannával indulunk, a Dining a 2-es, a Salt a 3-as, a Popcorn a 4-es, a Repnézi az 5-ös, a Fruits a 6-os, az After Tea a 7-es, a Party Snack a 8-as, a New Orleans a 9-es és a Sinking a 10-es. Induljanak ezek a felvételek most itt a Jazz műsorban.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban Szumper Ádám Ákos One Step Closer című lemezét hallgathatták meg. A lemez 10 felvétele elméletileg bele is fért a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Igen, kedves hallgatók, és így búcsúztam volna el tőletek, normál körülmények között, de hát most szembesültem a ténnyel, hogy még ezer 10 perc hiányzik a műsor végéig. A szokatlan malőr miatt elnézést kérek, és ezért a Rowan Clean lemezről a Sandstorm-mal zárnám ezt a műsort, amelynek a konfiatát most elhangzott, és a Rowan Clean lemeznek ez a felvétele most indul el. Ezzel már biztosan el fogjuk érni a műsor végét. Megtisztelő figyelmeteket itt az elnézést kérésben is megköszönöm a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter, induljon a Sandstorm.